0: Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Komplexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlősszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek, továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A betegség ellenőrzési és megelőzési központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébren maradás rekordját, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kész szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kuruc Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak három szíve van.

0: 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
1: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
0: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Korea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
1: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az adonászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságod, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey egér a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége válást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Mi az, ami megvan egy jó média szakemberben?
2: Az elején mindenképpen a szorgalom. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Minden munkahely olyanokkal szeret dolgozni, aki látja, hogy ez az élete. Tehát én nálam sok gyakornok megfordult ebben az elmúlt 20 pár évben, akik már konkrétan jönnek oda, ahol én dolgozom. Én láttam már olyan gyakornokot, aki első nap kikóvájgott a vágószobából, és azt mondta, hogy hát az van, hogy már itt 4 órája vágunk egy anyagot, és hát én nem gondoltam, hogy ez ilyen sokáig tart, és hát ez egy kicsit unalmas. Na most én

0: meg azt mondom, hogy a vágás az a világ egyik legizgalmasabb dolga, és hogyha valaki az első nap megunja, akkor ez nem való neki. Tehát mindenképpen először is azt meg kell keresni, most akkor róla, ha például rólatok beszélünk, meg kell keresni magatokban, mi az, ami érdekel. TV, rádió vagy újságírás. Azon belül sport, bulvár vagy hír, egészségügy, ezotéria, meg kell hozzá találni a megfelelő csapatot, azt bombázni kell e-mailekkel, személyesen, telefonon, nem tudom, szeretnénk idejönni dolgozni. Utána, amikor már azt mondja valaki, hogy na jó, gyertek, akkor mindenre nyitottnak kell lenni, sokat kell dolgozni, mindenben kell segíteni, és egy idő után akkor majd rátok bíznak kisebb feladatokat. Hív föl ezt az embert, szaladj ki, ezzel csinálj egy interjút, nem tudom. Ezeket el kell vállalni, ügyesen meg kell csinálni, és egy idő után, persze ezek ilyen több hónap, több éves történetek az életetekben, egy idő után eljön az, hogy na hát akkor, hogyha ti ilyen ügyesek vagytok, akkor most már csinálhatok egyedül is riportot, például itt. És akkor elindul a karrier.
1: Hogyha most újra választhatnál pályát, ugyanezt választanád?
0: Ugyanezt választanám, ez egész biztos. Azt hiszem, hogy ennyi mindent a világról nem tanultam volna meg, bármilyen szakmát is választok. Ugye, mert az orvos az egész életében műt. Az űrhajós egész életében bolygókat vizsgál. Az ügyvéd egész életében a bíróságon van. De az újságíró az egyetlen olyan, aki minden nap egy kicsit más csinál. Mert az egyik nap elmész és készítesz egy interjút egy űrhajóssal, a másik nap egy ügyvéddel, a harmadik nap egy orvossal, és akkor abba a témába beleásod magad, egy kicsit szakértőjévé válsz. Az egyik nap lemész egy barna szénbánya aljára, mert ott történt valami baleset, a másik napon meg lehet, hogy felültetnek a Real Madrid magángépére, hogy menjél ki és forgasd le a nem tudom kinek az edzését. Tehát én ha így belegondolok, olyan szegénységbe, mint ahol jártam, például Afrikában, amikor forgattam, soha nem láttam, olyan gazdagságban, amit láttam például Malajziában, amikor ott forgattam, soha nem láttam, és ugyanígy Magyarországon, hogy olyan drámák és olyan szenzációk voltak tőlem nagyon közel, amiket a világ egyetlen szakmájában sem éltem volna meg. Ez a világ legszebb szakmája. Azt gondolom, hogy akinek vannak álmai, és mer azért sokat tenni, szorgalmas, van egy pici tehetsége is, az biztos, hogy ebben a szakmában legalábbis, hiszen ez minden szakmára igaz, biztos, hogy sikeres lesz. Y'all ready?

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Gata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. A klasszikus Disney mese, a Hófehérke mindenkinek ismerős lehet. Ma ellátogatott hozzánk a fehérvári Hófehérke Katona Klaudia, akivel interjút készítettünk.
1: A Hófehérkénél hogyan választottak ki a szerepre?
2: Hát ezt mai napig nem tudom. Hát ez úgy történt, hogy iskolában voltam, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy felhívtak, hogy hát lenne egy Hófehérke ősbemutató, és hát szeretnénk a te lenni a Hófehérke. Én meg így ültem az étteremben, és így jó, hát most ez egy Candy kamera, vagy mi? Hát ez velem ilyen még soha nem történt, tehát ez szerintem a hollywoodi filmekben szokott ilyen lenni, hogy csörög a telefon, és akkor itt egy főszerep. Elméletileg a zeneszerző, illetve a producerek láttak engem az egyik színházi előadásomban, vagy legalábbis ők ezt hazudták. És így kaptam meg a szerepet.
1: Mit kell csinálni egy meghallgatáson?
2: Hát mindig azt, amit a rendező kér. Szóval énekelni kell, akkor énekelni kell. Ha azt kéri, mondj prózát, akkor prózát kell mondani. Általában az ilyen castingokra felkészülten kell érkezni, meg kell tanulni 3-4 dalt, verseket kell tudni, vagy monológokat fejből, és esetleg az sem baj, hogyha van a tarsójának az emberben egy-két jó tánclépés, amit be tud mutatni.
0: Mennyit kell próbálni egy darabra?
2: Rengeteget. Hát általában ez úgy szokott kinézni a színházi munkarend, az reggel 10-től van 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. De általában ez a 2-től 6-ig lévő időpont, általában akkor szoktunk éneket gyakorolni, akkor 1-2-3 óra még pluszba bejön, amikor a dalainkat gyakoroljuk, vagy kisebb prózai jeleneteket nézünk össze.
1: Milyen típusú próbák vannak?
2: Vannak a táncpróbák, amikor táncolunk, a koreográfus vezetésével, vagy koreográfus asszisztens vezetésével. Ezeken általában mindig meghalok. Akkor vannak az ének és korepetíciós próbák. Ilyenkor leülünk egy zongorához, és a karmester, vagy a zenei vezető egyszerűen átnézi velünk a dalokat, illetve vannak a kisebb prózai próbák, amikor a rendező úrral nézzük át a prózai jeleneteket, és vannak az összpróbák, amikor egybe lemegy az előadás.
0: Mennyi idő alatt készülsz el egy előadás előtt?
2: Hát ez szerintem szerepfüggő, megváltozó. Vannak olyan szerepek, amikor általában azért kell egy másfél óra, míg megérkezem, kisminkelnek, megcsinálják a hajamat. Vannak olyan előadások, ahol rengeteg sminket tesznek ránk. Messze vannak a nézők, és akkor muszáj, hogy látszódjon az arcom. De vannak teljesen naturális előadások, amikor szinte smink nélkül megyek be a színpadra, és akkor sokkal egyszerűbb az életem, de azért kell egy másfél óra, mert beéneklünk, bemelegítünk, és ehhez azért fontos felkészülni.
1: Milyen rutinod van fellépés előtt?
2: Rutinom? Hát beszoktam énekelni, azt mindig, meg bebeszélni is szoktam, és igazából próbálok ráhangolódni az adott energiákra, a környezetre, vagy éppen amit csinálni fogok a színpadon.
0: Szoktál izgulni fellépések előtt?
2: Nagyon, nagyon. Addig izgulok, ameddig be nem megyek a színpadra. Amikor már bent vagyok, akkor nem én létezek, hanem a karakter.
1: Milyen érzés a közönség előtt állni?
2: Most ez nagyon hülyén fog hangzani, de észre sem veszem, hogy ott vannak. Tehát, hogy egyrészt nem látom őket, másrészt pedig annyira tényleg... Ez egy olyan érzés, nem tudom, hogy már valaha szerepjátékoztatok, mi óvodába, vagy mikor eljátszátok a barátnőitekkel, hogy hercegnők vagytok, vagy kiskutya, vagy kismacska, vagy nem tudom. Tehát akkor teljesen átlényegülsz annak a másik karakternek a bőrébe, és én is ezt élem át estéről estére, hogy én nem az vagyok, aki most itt ül, hanem esetleg Carmen, vagy Hófehérke, vagy Mária, és akkor észre sem veszem, hogy ott vannak a közönség, csak is a partnereimmel, akikkel játszom, azokkal élek szimbiózisban a színpadon.
3: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után, van egy jobb is, ami vár, addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. C-vitaminnal az immunrendszerünkért. Erős immunrendszerrel a szervezetünk ellenállóbbá válik a vírusokkal, kórokozókkal szemben, és könnyebben legyőzi a betegségeket. A C-vitamin az egyik legfontosabb és legnagyobb mennyiségben szükséges vitamin. Hiányában gyengül az immunrendszerünk, és megnő a fertőzésekre való hajlamunk. Mivel a C-vitamin szervezetünk nem képes sem előállítani, sem raktározni, pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
1: A C-vitamin hatása. A C-vitamin elsősorban antioxidáns hatásával segíti az immunrendszer megfelelő működését. Megköti azokat a káros szabad gyököket, amelyek a sejtek károsodását, idő előtti öregedését, a különféle betegségek kialakulását okozzák. Egészségesen tartja az élrendszert, megerősíti a csontokat, a porcokat, az ínyszalagokat, növeli a bőr védekező képességét. Természetes úton csökkenti a stresszt, a fáradékonyságot is.
2: Mennyi C-vitamint kell fogyasztani? Azok, akik kiegyensúlyozott étrendet követnek, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, könnyen pótolhatják a napi C-vitamin szükségletüket. Nők esetében az ideális napi C-vitamin bevitel 95 mg, a férfiaknál pedig 110. Bizonyos állapotok, illetve életmódbeli szokások azonban jelentősen növelhetik a C-vitamin szükségletet. Ilyen például a dohányzás, a nehéz fizikai munka, a stresszes életvitel, a lázas állapotok, a terhesség, az aszma, a fogamzásgátló szedése, valamint a műtét utáni lábadozás időszaka.
3: Természetes C-vitamin források. A C-vitamin készítmények a megfelelő felszívódáshoz és hasonuláshoz különféle vegyületeket vonnak el a szervezetből. De a természetben előforduló C-vitamin például gyümölcsökben, zöldségekben lévő, már ezekkel a felszívódást és hasznosulást elősegítő vegyületekkel együtt érkeznek. Ráadásul a C-vitamin tartalmazó gyümölcsökben egyéb fontos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek is vannak, amelyek mind hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. Melyek a legjobb természetes C-vitamin források? Acerola, csipkebogyó, citrusfélék, homoktövis, fekete ribizli és az eper.
0: 100%-os gyümölcslevek. A 100%-os gyümölcslevek fogyasztása egyszerű és finom módja a C-vitamin pótlásának. Egy pohár 100%-os gyümölcs tartalmú narancslé 150 ml már fedezi egy felnőtt napi C-vitamin szükségletének két harmadát. Ezeket a gyümölcslöveket vízzel, ásványvízzel is fel lehet higítani. Szomjoltók, folyadék és vitaminpótlók egyben.
4: 97.5. All the time. Táskorá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredeti termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár 10-szer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció, és azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: irányított táskarádió te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kostyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit, az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 9 hétől Táskarádió bemutatja.
1: Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
3: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak, ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrű keltették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Friel pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 férj nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bubossus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
3: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
3: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tán.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takás Leo. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel-2 A és a Sentinel-2 B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképezettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor a fölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotózza a tájat, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot ahhoz képest, hogy egy átlag fotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz. Én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki, nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága.
2: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csodaszép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet továbbfokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mélyfúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feltörő színsavas vizet elnevezték Csitári G. Emil egykori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta issza a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, jodidban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kissé szénsavas

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes Fresh Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az új év ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptári év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre

0: szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsoly a pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
1: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
0: Te milyen újévi fogadalmat tettél? 97.

0: 97. Táskaradió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigl Barnabás és Szép Laki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekesmadarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekesmadarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keresik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkban szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kékcinkék és egy zöldikepár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékaik kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltötted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt.
3: Y'all ready? 97.5 Táskarádió. Make some noise!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czajna Natina, Schuller Vivi és Vas Eszter. Elhoztunk neked összituációt, amikor nem jó, hogy a döntést hozol.
1: Ha nagy döntés előtt állsz és képtelen vagy választani, hallgass a testedre és a lelkedre. Lesznek jelek, amelyek megmondják, hogy éppen rossz irányba fogsz mozdulni, és nem ezt a döntést kellene meghoznod. De vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jó ötlet ilyen szituációba hozni magad, mert nem tudsz objektív döntést hozni. Hogy melyek ezek? Mutatunk néhány példát.
2: Az első ilyen szituáció, amikor a megérzésed mást mond. Hiába logikázol, a megérzéseid valamilyen rejtélyes oknál fogva mindig erősebben működnek, mint a szintiszta észérvek alapján hozott döntések. Ha az agyad azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de a megérzésed szerint inkább mégsem kellene, vagy éppen fordítva, akkor nehessegesd el a megérzésedet, mert könnyen lehet, hogy igaza van. Ha úgy érzed, hogy most nem jó az időszak egy döntés meghozatalára, akkor erre is figyelj.
0: Csak az érzelmeid vezérelnek. Örök aranyszabály, hogy fokozott érzelmi hangulatban nem szabad döntést hozni. Legyen ez akár pozitív vagy negatív, ilyenkor az ítélő képességed nem az igazi. Várj addig, amíg kicsit lecsendesednek a kedélyek, és tiszta fejjel tudsz gondolkodni.
1: A harmadik szituációnk, amikor túl fáradt vagy. Egy kialvatlan ember soha nem tud úgy gondolkodni, mint egy kipihent. Mivel az agyad energiahiányban szenved, automatikusan a legkevesebb munkával járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
2: A negyedik ilyen szituációnk
1: járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
2: A negyedik ilyen szituációnk, hogy nem beszéled át senkivel. Sokszor a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy egyedül akarsz dönteni egy problémában. Mindig segíthet, ha átbeszéled valakivel, akiben megbízol, hiszen egy másik szemléletmód téged is segíthet abban, hogy teljesen máshogy lásd a problémát.
0: Az utolsó alkalom, amikor ne hozz döntést, ha titkolózol vele kapcsolatban. Ha meghoztál egy döntést, de bizonyos dolgokat elhallgatsz vele kapcsolatban mások előtt, az azt jelezheti, hogy nem vagy biztos abban, jól döntöttél el. Ha kicsit feldítesz, és képtelen vagy elmondani a teljes igazságot, akkor nem állsz ki a véleményed mellett. Ez pedig azt jelezheti, hogy te sem érzed teljesen a magadénak.
1: Ha ti is tudtok valami ilyen szituációt, amikor biztosan nem jó ötlet választani, írjátok meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az albumverziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajczyk, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Buzz Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkoza Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
2: 97.5. All the time. Táskorá.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Réka és Nyilecki Anna. Most megtudhatsz 10 érdekes és meglepő tényt a balkezesekről. A legújabb felismerések alapján a föld lakosságának 10-30%-a balkezes. Igazságtalan dolog, de mivel egyesek szerint kisebbségben vannak, a legtöbb használati tárgyat jókezesekre készítik, például az ollókat, a ceruzákat és a konzervnyitókat is.
1: Most pedig jöjjön az első érdekes és meglepő tény. A balkezes pasik többet keresnek. Ugyancsak azok, akik elvégeztek valamilyen egyetemet, de ők legalább 13%-kal jobb fizetéssel rendelkeznek, mint jobbkezes társaik. Tudtad, hogy a világ egyik leggazdagabb embere Bill Gates és a balkezesek táborát bővíti?
0: Jaj, hát akkor nekem balkezes pasi kell. A macskák fele balkezes, akarjuk mondani balmancsos. És ez lett volna a második. Harmadik. Kevesebb ideig élnek, mégpedig legalább 9 évvel.
1: Negyedik. Nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, alkoholizmustól, migréntől vagy allergiától. Sőt, a Yale Egyetem kutatása szerint a skizofréniával kezelt betegek 40%-a is a bal kezével ügyesebb. Ötödik. Sokkal talpra esettebbek. Jobban képesek egyszerre több feladatot átlátni, jobb a térdlátásuk. Kiemelkedőek a sportban. A világhírű teniszező Rafael Nadal is közéjük tartozik. Sőt, az IQ-juk is nagyobb valószínűséggel esik a 140-es érték felé. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin és Benjamin Franklin. Soroljam még!
0: Hatodik. Alkalmasak a vezetői posztok betöltésére. Lássuk csak, Erzsébet királyné, Barack Obama, Károly herceg, Vilmos herceg, Bill Clinton, George Bush, csak néhány a híres elnökök és uralkodók közül, akik a bal kezükkel integetnek az egyszerű halandóknak. Hetedik. Gyorsabban gépelnek, és ilyenkor belegondolok, miért nem vagyok én is balkezes?
1: Nyolcadik. A balkezesek ijedősebbek. Kilencedik. Egyes iszlám országokban sértőnek tartják őket, és egyenesen tilos például a bal kézzel ételhez nyúlni.
0: Tizedik. Hajlamosak a rosszaságra. Persze, ez csak egy mítosz. Réka, neked melyik volt a kedvenced?
1: Nekem az, amikor kiderül, hogy a macskák jobb és balkezesek is lehetnek.
0: Nekem az, hogy ők gyorsabban gépelnek, mert hát ez milyen király már. Nektek melyik tény tetszett a legjobban?
1: Ha szeretnétek velünk is megosztani véleményeteket, írjátok meg Viberen vagy Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Míg a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 9, 7, 5. Táska Rádió.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Komplexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlőszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reni Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
1: De természetesen ez bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitászavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
0: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt, akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert te állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt, ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
1: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
0: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
1: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
0: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
1: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
0: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testet és kockáztassa az egészségedet.
1: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
0: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ha az ember elég időt tölt el egy vízparton, akkor elkezd unatkozni. És ha elkezd unatkozni, akkor megpróbálja magát szórakoztatni, például azzal, hogy csúszdázik. De nehéz elképzelni, hogy mennyire kellett ahhoz unatkozni, hogy emberek kitalálják a most következő teljesen beteg csúszdákat. Először viszont nézzük meg, mit tud a Balaton. Sajnos tapasztalni fogjuk, hogy keveset, de ez van.
1: A tavalyi nyár egyik balatoni szenzáció volt, hogy Csabakon átadták a kamikáze óriás csúszdát, ami elég jól hangzik. Kalandba vagyunk, már ugrana is be a kocsiba, hogy kipróbálja. Nem az az igazi különlegesége a csapaki csúszdának, hogy 10 méter magas, hanem az, hogy közvetlenül a Balatonba lehet felcsúszni. Még a legtöbb hasonlóan nagy, vagy még nagyobb csúszda jellemzően akvaparkokban van, és jó esetben medencében, rosszabb esetben csak kisebb fajta lábmosóba lehet velük érkezni.
0: Az biztos, hogy a Balatonba csúszás még egy gyengébb csúszda élményén is sokat dob. A magyar tengerre sokkal jellemzőbbek a kanyargós, lassúságukban is életveszélyes csúszdák. Ilyenből egy kapitális példány például Zamárdiban találni, de ennek is megvan az a hátránya, hogy nem a tóba érkezik. Nem kell toronyházról leugrani ahhoz, hogy egy csúszdapajra legyen. Ez a zamárdis csúszda kis híján simán kidobhatja az embert. Aki a Balatonnál rendesen akar csúszdázni, annak leginkább a Balatonfüredi Aquaparkba érdemes mennie, ott akad mindenféle csúszda. Persze egyik sem annyira brutális, mint amilyen itt következik.
1: Nincs még egy ilyen csúszda Európában. A szerkezet menet közben forog. Mérnöki szemmel nézve egy csodálatos alkotás. A legtöbb aquapark időről időre bepróbál valami új attrakciót felvonultatni. Ezek a vendégek is újra ellátogassanak hozzáik, akik a csúszdák minden szentjét ismerik már. Nekivétel a sorból a lengyelországi aquapark sem, bár ők valami ott tettek le az asztalra, ami könnyen lehet, hogy évtizedekre bebetonozta a pozíciójukat legjobb látványosságok között.
0: A Budapesttől 11 órányi autóútra, a Balti-tengertől egy köpésre található fürdő még 2020-ban megnyitotta az Aquaspinner nevű csúszdáját, mely kívülről egy csúszdaelemekből összeállított keszekuszasságnak tűnik, ami forog. Először, amikor megnéztem, azt hittem, hogy ez nem több egy jópofa csúszda installációnál, ami körbeforogja az egyébként teljesen hagyományosan haladó csöveket.
1: Az Aquaspinner forgó csúszdaiban tényleg közlekednek adrenalin kereső emberek. Körbeforduló csúszdában ingaszerűen előre-hátra csúszkálgatnak a gumiban ülők, egészen addig, amíg a tekerményből ki nem érnek a hagyományos csúszda szakaszra, hol már megállás nélkül suhannak az érkező medence felé. Az előre-hátra csúszkálás során a névfős csúszdagumi akár 40 km/h sebességig is gyorsulhat. Időnként pedig úgy érezheti magát a benne ülő, hogy a súlytalanság állapotába került volna.
0: Maga a tekervény 30 méter magas, és percenként 2 fordulatot tesz meg. Ilyen típusú csúszdából mindössze 2 van a világon. Te már voltál hasonló csúszdán? Írd meg nekünk!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A kolis élet és kollégiumok közti különbség.
1: A kollégisták élete csak kicsit másabb azokéval szemben, mint akik otthon laknak. A Nemes Nagy Ágnes kollégium egy elég jól felszerelt 10 emeletes épület. Van benne konyha, edzőterem, tévészoba és 2 lift. Az aljában található a kollégiumi diákok étkezője is. A kollégiumot azért választják, mert messze laknak a választott iskolájuktól, általában kisebb falvakból egy nagyobb városba.
0: Székesfehérváron 1 felsőoktatási és 4 középiskolai kollégium van. Mindegyikben egyaránt vannak szabályok. A legszigorúbban a lánykolisokat veszik. Minél fiatalabb valaki, annál több szabály vonatkozik rá. A lánykollégiumban 2 emeletenként van körülbelül 4 nevelő. Mindegyik őjükhöz tartozik egy-egy csoport. A nevelők majdnem minden nap bent vannak, viszont nem egész végig. Egy-egy tanító van fektetésnél és keltésnél, de napközben viszonylag mindenki bent van. A 9-es lányoknál minden nap van 4 órától 6:30-ig tanulószoba, a fiúknál pedig szilencium. Ez idő alatt egy tanulószobában kell tartózkodni. Az idősebb korosztálynak a szobákban kell lenni ez alatt.
1: A fiúknál minden szinten van nevelő, és enyhébb a kimenő utáni figyelem. 9-10. Osztályosoknak este 8 óráig lehetnek kint, a többiek pedig este 10-ig. Van mindenkinek úgynevezett kimenő kártyája, amivel lehet kérvényezni a hosszabb kintmaradást.
0: Vannak kollégiumi rendezvények, melyek élvezetesebbé teszik az ott létet. A kolis élet izgalmas és újdonság lehet, viszont ott is, mint mindenhol megvannak a szabályok, melyeket be kell tartani. Ilyenek például, hogy nem lehet szobában cigizni. Hétköznap egyáltalán kolin kívül sem lehet alkoholt fogyasztani. 9:50 zárják a zuhanyzót és a konyhát, majd másnap reggel 6:00 nyitják ki. 10 óra után mindenkinek a szobában kell tartózkodnia.
1: A kollégiumi szobákban egyfajta kapcsolat alakul ki az ott lakók között. Van, hogy ez a kapcsolat baráti, vagy már testvéri. A nevelőkre bármikor számíthatunk, ha segítségre van szükségünk. Van, aki 3 évet, van, aki 5 évet, de van, aki sokkal többet tölt egy kollégiumban. Távol a családjától, és nem minden hétvégén jár haza.
0: Te szívesen lennél kolis, és bírnál 7 napból 5-öt egy teljesen másik városban tölteni? Válaszodat írd meg nekünk Facebookon üzenetben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeredben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
1: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetülő balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötét csíkok kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
0: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák órában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórust tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröly cápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
1: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja álcázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri álcázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
0: A tengerek és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat. 97.5

0: want that tick, yeah. Kilencvenét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A kézilabda kialakulásának története. A kézilabdázás kialakulásának gyökere szinte az őskorig nyúlik vissza. A végtagok mozgásának specializációja a dobókkal egyre kifinomultabb használatát tette lehetővé. A fennmaradt barlangrajzokon is gyakran tűnik fel a követ vagy dárdát hajtó ősember alakja.
1: Az ókorban megjelent a labda egy kezdetleges formája, mely a társasjátékok egyik alapvető eszközeként hamar népszerűvé vált. Homérosz híres eposzában, az Odüsszeiában is olvashatunk egy kézzel játszott labdajátékról, az Urániáról, illetve néhány római kori vázán is fellelhető hasonló ábra.
0: A középkorban a sport, a testmozgás egyre inkább az emberek életének részévé vált. Elsősorban a nemeseknek adatott meg az a lehetőség, hogy időt és pénzt nem kímélve áldozzanak szenvedélyüknek, sőt egyesek speciális játéktermeket is építettek. Ezekben az úgynevezett labdaházakban a lovagi játékok és a tenisz mellett kézilabdázás alapjai is felfedezhetők.
1: Az eddig említett kezdetleges és általában rövid életű játékok nem csupán a kézilabdának, hanem a többi labdás csapatjátéknak is előfutárai. Az újkorban a sport látványos fejlődésnek indult. Ekkor váltak nyilvánvalóvá a kézilabdázás jellegzetes vonásai, hiszen felgyorsult a különböző sportágak specializációja.
0: A legújabb korban három egymáshoz hasonló játék alakult ki Európában, melyek a mai kézilabdázás közvetlen őseinek tekinthetők. Ezek a dán handbold, a cseh hazena és a német torball.
1: Handbold. A játék alapötlete Holger Nilsson dán iskolamesternek köszönhető, aki egy kézzel játszott labdajátékot talált ki tanítványainak a sok betört ablakot okozó futball helyett.
0: Hazena, a Prágában megalakult játék Václav Karas és Antonin Kristóf nevéhez fűződik. A pálya mérete, a kapu előtér alakja, a kapu mérete és a játékidő már sok hasonlóságot mutat a mai játékkal. A legnagyobb különbség az, hogy a játékteret három egyenlő részre osztották, behatárolva a játékosok mozgásterét.
1: Torball. A sportág híres képviselője Hermann Bachmann, aki a játék szabályainak összeállításában jeleskedett.
0: Mindhárom játék rendkívül népszerű volt Európában, mivel azonban különböztek a szabályok, nemzetközi tornák szervezésére nem volt lehetőség. Ezért szükség volt a szabályok egységesítésére. Ez pedig a német Karl Schellenz érdeme, aki 1917-ben Berlinben hozta létre az új játékszabályokat.
1: Nagypályás kézilabda lett az új játék neve, amelyet 11-11 játékossal játszottak futballpályán. Bár a pálya paraméterei, illetve néhány szabály változott az évek során, a sportág olyan népszerűségre tett szert, hogy nemzetközi szervezetek létrehozására volt szükség.
0: 1928-ban Amsterdamban alakult meg a Nemzetközi Amatőr Kézilabda Szövetség, amelynek tevékenysége nyomán 6 csapat képviselhette a sportágat az 1936-os berlini olimpián. Akkoriban Németország és Ausztria foglalta el az első helyeket, a II. Világháború után azonban a skandináv államok vették át a vezető szerepet.
1: Magyarországon Csifai Sándor nevéhez fűződik a sportág megjelenése, és az önálló sportági szövetség az 1933. március 30-án létrejött Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének megalakulása. 1946-ban Kopenhágában Nemzetközi Kézilabda Szövetség néven alakult újjá a sportág vezető nemzetközi testülete.
0: A skandinávok a pálya méreteinek csökkentésével, a szabályok módosításával teremben kezdtek el játszani, hiszen az időjárás gyakran gátat vetett a sportolásnak, így lett kispályás kézilabda a játék neve. Egyre így kis és nagy pályán is rendeztek világbajnokságot, kezdetben csak férfiaknak, később nők részére is.
1: A sportág Magyarországon is fejlődött, ez bizonyítja, hogy az 1949-ben Budapesten rendezett nagypályás, illetve az 1965-ös németországi kispályás világbajnokságon női válogatottunk első helyen végzett.
0: Mérföldkövet jelentett a sportág fejlődésében az 1966-os év, hiszen ekkor már csak kispályán és teremben került megrendezésre világbajnokság. 1972-ben Münchenben pedig a férfi kézilabda ismét felkerült az olimpiai játékok színes palettájára. Az 1976-os montreali olimpián már a női csapatok is lehetőséget kaptak, hogy összemérjék erejüket. Hazánk női csapatának bemutatkozása remekül sikerült, bronzérmet szereztek.
1: A következő két évtizedből számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetünk. A női válogatott 1982-ben itthon, a férfiak 1986-ban Svájcban szereztek világbajnoki ezüstérmet, de klubcsapataink európai kupa győzelmei is bizonyították a magyar kézilabda erejét.
0: Napjainkban ezt a rendkívül népszerű sportágat már több mint 10 millió játékos űzi versenyszerűen. A kézilabda fejlődésében úttörő szerepet vállaló európai országok mellett amerikai, ázsiai, afrikai és óceániai országokban is nagy népszerűségnek örvend ez a labdajáték.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Több mint 2000 éves temetkezési helyet fedeztek fel Kairótól délre.
1: A felfedezésről az egyiptomi műemlékvédelmi társa vezetője számolt be. Elmondta, hogy a régészeti helyszín teljes feltárása még 5 évig tarthat. Ez még csak a kezdet, de hamarosan egy újabb régészeti attrakcióval bővülhet Egyiptom középső térsége, hangsúlyozta a miniszter.
0: A nekropoliszban 40 kőszarkofágot és 1000 kisebb szobrot találtak, és előkerült továbbá egy nyaklánc medálja is, amelynek hieroglifáiból a boldog új évet olvasható ki. Az egyiptomi régészeti tanács főtitkára Mustafa Waziri elárulta, hogy a medálra éppen a legutóbbi szilveszterkor bukkantak rá a régészek. Waziri szerint ez egy csodás véletlen, amelyre úgy tekint, mint egy túlvilágról küldött üzenetre.
1: Hosni Mubarak 2011-es eltávolítása a hatalomból és az ezt követő felkelés nyomán jelentősen visszaesett az egyiptomi idegenforgalom. 2015-ben csak nem 15 millió turista járt az országban, és a tavalyi évben ugyan 54%-kal nőtt az idegenforgalom, de még ezzel együtt is 8,3 milliót regisztráltak csak.
0: Egyiptomból utazzunk át a Seychelles-szigetekhez, nagy tengeri rezervátumot alakítanak ki a Seychelles-szigetek körül.
1: Az indiai óceáni szigetállam, mely korallzátonyokban gazdag vizekkel és gyönyörű tengerpartokkal rendelkezik, 2008-ban adósság problémákkal küzdött, melyeket a Nemzetközi Valuta Alap segítségével sikerült megoldania. A hatóságok azóta olyan megoldásokat keresnek a környezetvédelemre, amelyek nem veszélyeztetik az ország gazdasági stabilitását.
0: Egy amerikai természetvédő csoport visszafizetett a Seychelles-szigetek 406 millió dolláros adósságából 22 millió dollárt, ezért cserébe az ország védettén nyilvánítja tengeri területeinek 1/3-át.
1: A kelet-afrikai szigetállamban kevesebb, mint 100 000 ember él, a bevétel főként a turizmuson és a halászaton alapul. Az elmúlt években azonban az olajipari és gázkitermelő cégek egyre jobban felderítették maguknak a terület vizeit.
0: Az elsőként védetté nyilvánítandó 210 000 négyzetkilométernyi területen a legsérülékenyebb régiókban limitálják a halászati, az olajkitermelő tevékenységet és nagyléptékű fejlesztéseket, a terület többi régiójában pedig csak a meghatározott feltételek mellett engedélyezik. A további 200 000 négyzetkilométeres régió helyét, melyre más megkötések vonatkoznak majd, a későbbiekben jelentik be.
1: A Seychelles-szigeteki megállapodás 20 évnyi hasonló jellegű adósságcsere ügyleteken alapul, melyek segítségével megőrizték például Latin-Amerika és a Karibi térség hatalmas kiterjedésű trópusi erdeit. De ez az első alkalom, hogy ezt a finanszírozási módszert tengeri területek védelmére is alkalmazzák, mondta Rob Verry, a NatureWest vezetője. A szakértő szerint a Seychelles-szigeteki egyesség kikövezheti az utat más, nagyobb ügyletek előtt, amelyek révén a környezetvédők kivásárolhatják egyes országok adósságát a környezetvédelmi irányelvek megváltoztatásáért cserébe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre odavesztek és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
1: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
2: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvár kirándulás során gondtalanul lebegni biztosan szerethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Caesara ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősérmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
0: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
1: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el, egy hurrikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
2: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták.
3: 97.5 All the time. Táskorá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ottgen Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax motor elnevezésű cég kezdte meg a jármű gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km per óra sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak, ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrű keltették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Friel pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 férj nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbosus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkolá Bordizsár, Farkas Dániel és Dukai Alexandra. Mai vendégünk Rozs Geri, akit az Exatlonból, a Ninja Warriorból és az Ázsia Expressből is ismerhettek. Gerit most az Exatlonra kérdezzük.
1: Hogy kerültél az Exatlonba?
2: Ez egy igen hosszú folyamat volt, hogy én az Exatlonba szerepelhessek, illetve debütálhassak, hogy így mondjam. Nevezzük tévés pályafutásnak ezt az egészet. Én a Ninja Warriorban próbáltam ki magam legelőször amúgy. Nagyon sok barátom, illetve családtagom unszolására. Sikerült, ahogy sikerült. Hál' Istennek a középdöntőig el tudtam jutni. Nehéz akadályokról van szó, tehát a Ninja Warrior az tényleg fejben igencsak megerőlteti az embert. Tehát nem csak testben kell ott lenni, hanem fejben is igencsak koncentrálni az akadályokra. És én a Ninja Warriorban találkoztam egy úriemberrel, aki aztán később rám írt, hogy ő leadta a jelentkezését az újonnan induló tévéműsorra, aminek a neve ugye az Exatlon, és hogy mi lenne, hogyha én is leadnám, tök frankó lenne, hogyha a ketten mennénk, legalább mint támasz ott lennénk a másiknak. Én első körben még vonakodtam eleget tenni ennek a kérésnek, aztán úgy voltam vele, hogy egy életem, egy halálom, nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Leadtam a jelentkezésemet, és mind a ketten átmentünk a rostán, és akár az első évadban, akár az All-Star évadban mind a kettőben találkoztunk és együtt szerepelhettünk igen sokáig.
3: Hogyan készültél az Exatlonra?
2: Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Igazából minden, amit eddig elmondtam, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak szerepelni az Exatlonban, ahogy kell, és úgy tudja megállni a helyemet, ahogy kell. Gyerekkoromban, hál' Istennek, édesapám és édesanyám, nem azt mondom, hogy erőltették, de előszeretettel járattak sporton, legyen az akár atlétika, küzdősportok, akadályfutás, minden ilyesmi. Aztán ugye volt lehetőségem belekóstolni egy picit a parkour világába. Minden olyan sportág, amit kipróbáltam, és ami meg is tetszett, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak teljesíteni az Exatlonban, ahogy teljesítettem. Nagyon sok mindent ki kell próbálni, és nem azt mondom, hogy az Ex egy picit haj az a ninjára, mert ugye ott nem probléma, hogyha hibázol, maximum kikapsz, de van még egy kör. A ninjában ugye nem volt még egy kör. Az akadályfutás az, gondolom, hogy a legjobban fejleszti mindazon képességeket, amik kellenek ehhez a versenyhez. Szerencsém volt ezekben megmérettetni magam, és tényleg, ahogy az elején fogalmaztam, minden olyan sportág, amit kipróbáltam, az egy apró pici dolgot hozzátett, és ezeknek a halmazából igazából kialakult egy ilyen testkultúra.
4: Hogyan élted meg, hogy éjjel-nappal vett a kamera?
2: Ez nem egy olyan hűde nehéz dolog igazából. Ha úgy mész ki, ahogy én, hogy tényleg csak versenyezni szeretnél, és meg szeretnéd mutatni az ország bizonyos százalékának, hogy te mire vagy képes teljesítményben, akkor nagyon könnyen ki tudod zárni a kamerákat. Tényleg csak azzal foglalkozol, hogy a pályán ahány futamod van, annyiszor 100%-ot tudjál nyújtani. Maga a reality része, ugye az életszituáció része az meg igazából hozta önmagát, tehát ott is csak sodródni kellett. Saját magát alakította tényleg az egész. Az All-Star-ral is mondhatom, hogy hiába voltak bizonyos szituációk, tényleg adta magát mindent, tehát az élet egy hatalmas nagy forgatókönyvíró, ahogy ezt a tévések szokták mondani.
5: Sportelején ki volt a legnagyobb ellenfeled?
2: Hát az első évadban, kezdjük ott, mivel ugye két évadban sikerült szerepelnem, az első évadban én Ungvári Mikire készültem nagyon. Hál' Istennek egy olyan háttértudás került elém, illetve informálottam róla, hogy a Miki egy nagyon kemény srác, tehát azért egy judós, nem egy gyenge sportág maga a judó sem, hát még az Ungvári Miki. Lényeg a lényeg, hogy az én tornatanárom Pécsen az ő erőléti edzője volt, és én azért szedtem belőle ki egy-két információt, hogy mire kell készülni a Mikivel kapcsolatban. Az első évadban tehát a Miki volt a legnagyobb ellenfelem, tudtam, hogy a küzdősportosok nagyon fürgék, nagyon szívósak és nagyon kitartóak. Tehát erre mindenféleképpen fel kellett készülnöm. A második, illetve az All-Star évadban, a második szereplésem során, hát Somogyi Krisztián volt az, aki igencsak feladta a leckét. Ő akkor 27 éves volt, ugye, én pedig 31. Tudom, hogy nem egy sok idő ez a 4 év, de konkrétan néha azt éreztem, hogy olyan, mintha az első évados énemmel futnék időt, illetve ellent. Tehát annyira gyors volt a srác, hogy tényleg nekem is koncentrálnom kellett, hogy igen, Geri, oda nyúlja, hova kell, akkor húzd meg a kart, amikor kell, pontosan kell dobni, stb. Aztán nem tudom, mennyire követétek a műsort, de hál' Istennek egy olyan motivációs folyamatot indított el bennem a Krisztián, hogy fejben, illetve testben is sikerült annyira összeszednem, hogy azért nem azt mondom, hogy előtte, de sikerült egy-két pályán mellette futnom. 9, 7, 5, Táskarád.
6: Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amit 2011-ben alapított a pekingi székhelyű ByteDance cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideók készítésére szolgál.
1: Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra Kínán kívüli piacokon. A ByteDance 2016. szeptemberében indította el először a Downit, a TikTok elődjét a kínai piacon. Elérhetővé vált az Egyesült Államokban, miután 2018. augusztus 2-án egyesült a Musical.ly-vel. A TikTok és a Downit hasonlóak és lényegében ugyanaz az alkalmazás, azonban külön szerven futnak, hogy megfeleljenek a kínai cenzúra korlátozásának. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 3 másodperccel akár 3 percig. Az alkalmazás népszerű Ázsiában, az Egyesült Államokban és a világ más részein is. A TikTok Kínában Downit néven működik, szerverei olyan országokban megtalálhatóak, ahol az alkalmazás elérhető.
0: A TikTokot Indiában véglegesen az Elektronikai és Információtechnológiai Minisztérium 2020. június 29-én tiltotta be 223 további kínai programmal közösen. A kiadott közlemény szerint ezek a programok elfogultak voltak India függetlenségével és integritásával, India védelmével, a közbiztonság és az előírásokkal szemben. A tiltásra azt követően került sor, hogy összecsapások voltak az indiai és a kínai seregek között a Ladakot Nyugat-Kínától elválasztó, megkérdőjelezett határ mentén. Az indiai kormány szerint a tiltásra az 1,3 milliárd állampolgár adatainak és biztonságának érdekében volt szükség. Ezzel meg akarták állítani a technológiát, mely ellopja és tiltott módon továbbítja a felhasználók adatait, meg nem engedett módszerrel India határán kívülre. A cenzúrában nem szerepel pontosan, milyen nemzetbiztonsági érdeket sértettek meg, mellyel több indiait értek el, mint korábban. Egy kockázati tőketársaság partnere azt mondta, bár India tiltása egy populista, jó érzést keltő döntés volt, szerinte ez nem rossz, mert ez valami olyasmi, amit Kína már régóta csinál, és így a világ többi része is megteheti ezt Kínával.
1: A platform tizenéveseket és fiatal felnőtteket, teljesugó hírességeket státuszára késztet, akik közül sokan szerződést kötnek szponzorokkal és művészeti ügynökségekkel, és akiknek híre meghaladja a TikTok hatókörét. Írjátok meg nekünk Facebookon, hogy nektek ki a kedvenc TikTok-eretek.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: prostitúcióbot. Minden kedvenc egyhelyen.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegyi Vivien, Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A zene egy igazi gyógyír tud lenni a problémáinkra. Azért hallgatunk zenét, hogy egy kicsit elszakadjunk a világtól, és átélhessük azt a flow élményt, amit az alkotók is átéltek a zene készítésekor. És ha egy zene nem csak szórakoztatásra készült, hanem mondani valója is van, akkor a hallgatók, akiknek ugyanolyan problémáik vannak, mint a zenekészítőinek, nagyon könnyen tudnak azonosulni vele. Ezt használta ki mesteri szinten a 21 Pilots, akik a zeneikkel segítenek az embereknek legyőzni a szorongást és a depressziót.
2: Sokan azt gondolják, hogy a 21 Pilots egy zenekar, holott már csak egy duóról van szó. Tyler Joseph az egyik alapító, aki mai napig tagja az együttesnek, 2009-ben találkozott először Nick Thomas-szel egy kosárlabda meccsen, és hirtelen nagyon jó barátok lettek. Nem sokkal később ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, és egy közös lakásba költöztek, aminek a pincéjében megszülettek az első dalaik. Az egyetemen ismerték meg a harmadik tagot, Chris-t, aki nagyon jó dalszövegíró, ő írta az első zenéiket. Ekkoriban rengeteg környékbeli rendezvényen felléptek, ami minden irányba befolyásolta a stílusukat. Mivel eleinte nem nagyon tudták lekötni a közönség figyelmét, a színpadon jelmezekkel, maszkokkal próbálkoztak, ami a későbbi logókat, albumborítókat is befolyásolta. 2009 végén megjelent az első albumuk, ami a saját nevüket viselte.

0: nevet egyébként egy színdarab inspirálta, ami arról szól, hogy egy férfi a második világháborúban gyári hibás repülőgép alkatrészeket adott el, hogy segítsen a családjának, de végül az alkatrészek miatt 21 pilóta az életét vesztette. A logójuk is sokat változott az évek alatt, a videoklippekben pedig szinte minden okkal történik, és mindennek jelentése van. Egy egész marketing kampányt építettek a rejtett utalások, kódolt üzenetek köré, még egy külön oldaluk is van, ahova titkosított üzeneteket posztolnak, amiket a rajongók fejtegethetnek, hogy minél többet megtudjanak a dalokban leírt világról. Műfajilag nagyon nehéz besorolni őket bárhova is, mivel az évek alatt nagyon sok minden befolyásolta a stílusukat. Valahol az alternatív, a rock és a rap elemei között mozognak, de sokan tiltakoznak, hogy bármennyire is közük lenne a rockhoz, mivel például nagyon ritkán használnak elektromos gitárt. Ezen kívül sok olyan elektronikus zenéből származó technikát használnak, ami egyáltalán nem jellemző a rock zenére.
1: Ben Nick és Chris elhagyták a bandát tanulmányaik miatt, egyikük pedig beajánlotta új tagnak Josh Dent, aki azelőtt is dobolt már másik együttesekben. Így jött létre a végleges felállás. Ebben az időszakban szinte mindent maguknak csináltak, ingyen osztogatták a lemezeiket az egyetemen, néha Tyler anyukája adott el koncertjegyeket. 2012-ben megjelent az első klipjük, ami nagyobb kiadók figyelmét is felkeltette, és végül az Atlantic Records egyik leányvállalata leszerződtette őket. Náluk jelent meg a harmadik, egyben legismertebb albumuk,

0: Innentől már könnyebben mentek a dolgok, teltházas koncertjeik voltak, és elnyerték az emberek, illetve a média elismerését is, 2017-ben pedig Grammy-díjat is nyertek. De mitől is lettek ilyen sikeresek?
1: A legtöbb dalszövegük depresszióról, szorongásról szól. A felgyorsult világ és az internet miatt mindenki kapcsolatban van egymással, viszont amennyire összeköt minket az internet, annyira távol is tart minket egymástól. Emiatt a 20 év alattiak több mint fele küzd depresszióval. A 21 Pilots dalok pedig pont ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Taylor például felvállalta, hogy ő maga is sok mentális problémával küzd, emiatt még közelebb került rajongóihoz. A zenékben, videókban egy teljes alternatív univerzumot kitaláltak szereplőkkel, helyszínekkel, amik mind valamilyen érzést, hangulatot jelképeznek, így segítenek az embereknek megérteni, legyőzni a problémáikat. Több zenében konkrétan Taylor személyes problémáit, történeteit mesélik el, és ezeket folyamatosan bővítgetik az oldalukra posztolt kézzel írt üzenetekkel, képekkel.

Az új albumukhoz, a Trenchhez kapcsolódó üzenetekben például Tyler alter egója, Clancy, azt meséli el, hogy mi történik vele az alternatív világban. Létrehoztak egy rajongói közösséget is, a Skeleton Clicket, vagyis a Csontváz Klubot, ahol szintén segíteni próbálnak az embereknek. Mindez pedig úgy teszik, hogy közben még szórakoztatnak is vele.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a Péri és a Vörös rókát. A Vörös róka Európa legnyugati pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állományokat alkot. Bundájuk általában rozsdavörös, de a pofa alsó része, a torok, a mellkas, a has és a farokhegye fehér. Számtalan színváltozata lehetséges, a leggyakoribb az aranyszínű, ritkában előforduló színváltozata a szenes róka, amely sötét barnásvörös, a hasa, az álla, a torka és a farka hegye szürke vagy majdnem fekete. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Elsősorban alkonyatkor és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portyáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácánt, foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdézsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi. A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni. A préri róka, a Vulpes felox, Észak-Amerika fővességságain, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgás-vörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is. Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt is, sőt a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja. A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább két évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében.
1: Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fresti Zsófia és Kovács Réka. Minden kémia Bonnie Garmus. A Minden kémia egy 60-as években Amerikában játszódó regény, amikor teljesen a nagyműszempillák és a feleségek kötelességeiről szóló útmutató könyvek világában élünk.
1: Ekkor próbál boldogulni a különc és zseniális tudós Elizabeth Zott, hogy végre elismerjék és a férfiaktól ne csak lenézést és mellőzést kapjon. Elizabeth élete már párszor a feje tetejére állt, egy tragikus baleset következtében elveszette a párját, Calvin Evans, a furcsa zsenit, akivel egy kutatáson dolgoztak együtt.
0: A férfi halála után azonban néhány kutató úgy gondolta, mivel egy nőnek nem lehet önálló tanulmánya, ellopják tőle. Ráadásul Elizabeth hamarosan egy egyedülálló anyává válik, és az egyetlen segítsége a bozontos, kíváncsi kutyája 630.
1: Elizabethet viszont egy csomó váratlan fordulat éri, amikor egy uzsonnalopás következményeként hamarosan egy országszerte ismert főzőműsor szereplője lesz. Mivel a kémia szempontjából közelíti meg a főzést, valami teljesen újat alkotott, és végül minden nő példaképe lesz.
0: A könyvben egyébként Elizabeth karaktere a legmeghatározóbb, a szarkasztikus, kerülhetetlen zseni, aki természetesnek veszi, hogy magát adja, és nem tetteti magát butának, csak azért, mert a társadalom azt mondja.
1: A véleménye sokszor megbotránkoztatja az embereket, de senki nem tudja megcáfolni, hiszen kiszállna vitába egy ilyen tudóssal. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy könyvet olvasni a feminizmusról, álmokról és a kémiáról. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Egy zseniális magyar mérnök találmánya tízezerek életét mentette volna meg Törökországban. A 70-es évek óta létezik egy technológia, amely egy zseniális magyar mérnök, Tarics Sándor szabadalmaztatott találmánya. Az óbudai születésű Tarics a 2010-es évek elején a földkerekség legidősebb élő olimpiai bajnoka volt. 2016-ban 103 éves korában hunyt el San Francisco melletti otthonában. Olimpiai aranyérmét 23 évesen 1936-ban Berlinben szerezte a magyar vízilabda válogatott tagjaként. A Tarics életműnek legalább annyira fontos eleme a földrengés biztos építkezés technológiának kifejlesztése, mint az olimpiai bajnoki cím.
1: Tarics Sándor a budapesti József Nándor Műszaki és Gazdasági Egyetemen szerzett építészetmérnöki diplomát a 30-as évek derekán. Vízilabdás pályafutása befejeztével 1941-ben hosszas tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, majd 1943-ban hazatérve doktori fokozatot szerzett. A háború után az utolsók egyikeként határok lezárása előtt 1948-ban még ki tudott vándorolni az Egyesült Államokba, ahol óriási karriert futott be építészmérnökként. A dobostorta adta az ötletét.
2: A földrengés biztos építkezés technológiáját a 70-es években dolgozta ki, az ötletet egy hungarikum a dobostorta adta. A speciális édesség rétegesen épül fel, egy sor piskóta, egy sor csokikrém, majd a tetején égetett cukor. És Tarics úgy gondolta, a hasonló elven épített házakat nem dönti romba a földrengés, mivel az emeletek vízszintesen elmozdulnak, ahelyett, hogy a falak összetörnének.
0: Tarics Sándor 1979-es szabadalmában földrengés szigetelő törmör gumipogácsákat használt, amelyeket azóta is előszeretettel alkalmaztak a középmagas épületeknél és az autópálya hidaknál Japánban és az Egyesült Államokban, vagyis ott, ahol van rá pénz.
1: Tarics szabadalma akkora sikert aratott, hogy a magyar tudóst foglalkoztatták az ENSZ földrengés ügyi szakbizottságában is.
2: Törökországban és Szíriában azonban nem volt pénz a Tarics módszer alkalmazására, illetve a házak nagy része még 1979 előtt épült ózsdi tálkormány volt, amelyek kártyavárként omlottak össze a földmozgás hatására, maguk alátemetve emberek tízezreit. Borítékolható, hogy az újjáépítés során már beépítik a Tarics-féle földrengés csillapító gumipogácsákat. Y'all ready?

0: betűn vagy nekem ékezet, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A víz új halmaz állapotát fedezték fel.
1: Egy amerikai laboratórium kutatói a világ egyik legerősebb lézerével lőttek egy vízcsepre, aminek hatására nyomása több millió atmoszférára, hőmérséklete pedig több ezer fokra emelkedett. A kísérlet közben röntgensugarat is átvezettek a vízcseppen, így röntgendifrakciós felvételt tudtak készíteni a lézer hatására kialakuló, mindössze a másodperc tört részéig létező állapotáról. E felvételből kiderült, hogy a szélsőséges körülmények hatására a víz nem szupermelegített folyadékká vagy gázzá alakul, hanem megfagy.
0: A víz új halmazállapota a szuperionos víz felfedezéséről írt tanulmányt a Nature közölte. No persze, a szuperionos víz nem olyan, mint amit a jégkocka tartóban találhatunk. Ahelyett ugyanis, hogy hideg és átlátszó lenne, fekete és forró. A szuperionos jég létezését elméleti számítások alapján már 30 éve előre jelezték. Egészen eddig senki sem látta. A tudósok mégis úgy vélik, hogy ez lehet a víz legtömegesebb halmazállapota az univerzumban.
1: A naprendszerben ugyanis a víz nagy része szuperionos jég formájában lehet jelen, például az Uránusz és a Neptunusz belsejében. E felfedezés így hozzájárulhat ezen óriás jégbolygók létezését illető, eddig megoldatlan rejtélyek megfejtéséhez. Ha eddig a jeget unalmasnak gondoltuk, akkor valójában semmit sem tudunk a jégről. Eddig ugyanis 18 különféle jégkristály szerkezetet fedeztek fel a fizikusok.
0: A szuperionos jég azonban különbözik minden eddig ismert jégkristály típustól. Míg a többiben mindig rendes vízmolekulák állnak a kristályok ráspontjaiban, azaz egy oxigénatomhoz két hidrogén kapcsolódik, addig itt nem ez a helyzet. A szuperionos jégben a vízmolekulák felbomlanak, majd az oxigénatomok külön kristályrácsot hoznak létre, miközben körülöttük szabadon lebegnek a hidrogénatomok.
1: A szuperionos jég felfedezése a kutatók szerint akár csak 5 évvel ezelőtt sem lett volna lehetséges a technológia fejletlensége miatt. Ugyanakkor maga a felfedezés is tovább segíti az anyagtudományt. Új, a tervezők kívánalmai szerint viselkedő anyagok létrehozásához vezethetnek ugyanis a most megismert törvényszerűségek.
0: Következzen egy másik érdekes felfedezés. Az agyi aktivitás változása okozza a menstruáció előtti hangulatváltozást.
1: Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és idegességet, állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói. A premenstruációs szindróma általánosan ismert jelenség a szülőképes korú nőknél, a menstruációs periódust megelőző napokban a testben bekövetkező hormonális változások idézik elő.
0: Az egyetem és a Jeruzsálemi Hadzám Orvosi Központ szakértői azt kutatták, mi okozza ezekben a napokban a nők esetleges idegességét és negatív érzéseit. A CEO Neuroendocrinology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a menstruációt megelőző héten a nők agya másként értelmezi a tapasztalatokat, és emiatt kevésbé élveznek olyan dolgokat, amelyek egyébként jó érzéssel töltik el őket.
1: A vizsgálatban 20 egészséges, 20-30 év közötti férfi és nő vett részt, akik nem szedtek semmilyen gyógyszert, amely befolyásolhatta volna hangulatukat és agyi működésüket. A nők menstruációja előtti héten a kutatók vidám és szomorú jeleneteket mutattak nekik egyes filmekből, például az Oroszlán királyból.
0: Az eredmények szerint a nők agya különbözőképpen interpretálta a filmrészleteket, a vidám jelenetek sem nyújtottak örömöt nekik. A férfiak ellenben élvezettel nézték ezeket. A menstruációt megelőző héten tehát jelentős különbségek tapasztalatok az észlelés folyamatában és az érzések megtapasztalásában.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Lilla. Egy 70 éves nagymama 52 vízpartot tisztított meg egy év alatt, és megmutatta, hogy sohasem túl késő vigyázni a bolygónkra. A Föld az egyetlen otthonunk, de néha úgy tűnik, hogy ezt elfelejtjük. Ez egy ajándék mindannyiunknak, és gondoskodnunk kell róla, de nem mindig sikerül. De néhány ember igazi hős, aki valóban a bolygó megmentésével foglalkozik, gondoskodik a jövőjéről, és mindent megtesz, hogy megőrizze lélegzetelállító szépségét.
1: Pat Smith, az Egyesült Királyságban élő Cromwell állampolgára észrevette a szennyezés problémáját, és saját hatalmas hozzájárulást tesz annak megoldásához. A 70 éves nagymama látott egy műanyag szennyezésről szóló dokumentumfilmet, és nagyon érdekelte a probléma. Nem tudott aludni azon az éjszakán, és amikor másnap reggel felébredt, úgy döntött, hogy csinál valamit. Szóval kihívás elé állította magát, hetente egy strandot akart megtisztítani. A szülővárosában, Cromwellben élő emberek támogatták az ötletét, és néhány önkéntesre és az unokájával teljesítette az elhatározását, és megtisztította a Cromwell 52 strandját. De ez nem a történet vége, folytatja a küldetését, hogy a világ jobb hely legyen.
0: Pat Smith elindította az utolsó szívószál nevű kampányt is. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a műanyag szívószálak haszontalanságára és kártékonyságára, és hogy szülővárosát, Cornwallt és a világ többi részét szívószálmentessé tegye. A szívószál egyértelmű példája a teljesen felesleges, egyszer használatos műanyagnak nagy mennyiségben. Ez végül a hulladéklerakóba és az óceánokba kerül, és megöli a tengeri életet. Minden műanyag szívószál túlél minden most a bolygón élő embert.
1: Még a kis dolgok is váratlanul globális problémákat okozhatnak, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. De segíthetünk abban is, hogy megoldjuk. Persvíz bebizonyította, hogy mindig van mód arra, hogy hozzájárulj és megváltoztasd a helyzetet. Még egy kis környezetvédelem, védd a környezeted és gondold újra a közlekedésed.
0: Környezet kímélő a közösségi közlekedés. Az ipari gyárak működése az elsődleges oka a légkör szennyezettségének, de az autók okozta szennyezés a következő a listán. A járművek és utak gyártása, az üzemanyag előállítása és kibocsátása szintén szerepet játszik ebben. A legtöbb város úgy lett felépítve, hogy az autók használata elengedhetetlen tényezővé vált, így nagyon nehéz lehet megtalálni a megoldást erre a problémára. Azonban mindegy, hogy hol élsz, találhatsz más módot is a közlekedésre az autókon kívül.
1: Használj buszt, metrót, villamost. Ha Budapesten élsz, bizonyára utaztál már BKV-val, de a nagyobb városokon belül is adott ez a lehetőség. Ismerd meg lakóhelyet busz és villamos járatait, és legalább heti egyszer használd ezeket az autót helyett. Azonban ha teheted, menj tömegközlekedési eszközzel, amilyen gyakran csak tudsz, és csak akkor vedd elő az autót, ha nincs más lehetőséged.
0: Sokkal jobb, ha önerőből jutsz el a célállomásig. Gyalog is elmehetsz olyan helyekre, amelyek autóval pár percre vannak tőled, és ha van fölösleges időd, messzebbre is merészkedhetsz. Ha elég szerencsés vagy, és olyan helyen élsz, ahol a kerékpárutak megfelelően ki vannak építve, használd őket. A városokban kialakuló nagy forgalmi dugók miatt a bicikli lehet a leggyorsabb közlekedési eszköz. Ha vezet, tartsd karban a járművedet. Győződj meg arról, hogy a járműved szénmonoxid kibocsátása az előírásnak megfelelő. Ezzel is hozzájárulhatsz a környezetszennyezés megelőzéséhez.
2: 97.5 All the time.

0: 95.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Komplexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlősszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Ébredj ezzel! I know.

95.5 Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarfjanka, Winterdia és Bali Villő. Egy tolvaj elvitte egy nő kocsiját, ám pár órával később visszavitte, illetve 29 ezer műanyag kacsa vett részt egy tudományos küldetésen. Mindjárt hozok a részleteket, de előtte érkezzen Ketszájtól az Animal itt a 97.5-ön.

0: 97.5 táskarádióta is beleférsz. Műanyag kacsák tudományos küldetése. 1992-ben egy szállító hajóról csaknem 29 ezer műanyag fürdőkacsa esett a Csendes óceánba. A gumikacsák azóta is sodródnak a világóceánokon, a tengerkutatók pedig a mai napig az ő útvonaluk alapján térképezik fel az óceáni áramlatokat.
1: Nem erről írtunk adást?
0: Te írtál róla
1: adást.
0: Én közre működtem a felolvasásba. Igen.
1: A gumikacs. Tényleg. A gumikacsás adásunk. Ugyanakkor olvastuk fel, mint a tekergő fásat.
2: Atyai, igen, mikre emlékszel?
0: Ilyen,
1: minden megvan.
0: Ilyen, igen, szerintem ilyen az volt, hogy ilyen furcsa
1: rövid volt.
0: Történelmi izék voltak, nem?
1: Igen.
0: És nem események, ilyen földrajzi vagy.
2: Ha most itt 29 ezer műanyag kacsáról beszélünk, vajon mennyi került emberek tulajdonába? Értitek? Tehát, hogy ez így összegyűjtötte valaki. Ott egy kacsa.
1: Ja, hát én azt olvastam, hogy miután ez megtörtént, utána az a partokat így elválasztották a kacsák, ugye, ahol kiborult ez.
2: Aha.
1: Ugye mentek össze-vissza a kacsák, és így volt olyan part, amit így befettek a kacsák.
2: Nagyon kemény. Tök jó.
0: Hát akkor gondolom, elvitek. De ugye azt is érje, hogy a mai napig követik azokat a gumikacsákat, amik még az óceánon vannak.
2: A gumikacsákon van követő, nyomkövető, vagy ez hogyan?
0: Nem, mert ugye ez nem szándékos volt. Igen, tehát, hogy ilyen nagyon rikítószínűk van, és gondolom úgy figyelik valahogy.
2: És akkor elmondhatod, te apádnak mi a munkája? Ha gumikacsákat figyel a Csendes óceán, az milyen már? Tetszik, jó munka lehet. Jó, egyébként a tudomány olyan érdekes dolgokra képes. Hát 92 óta már elég sok mindent láthattak ezek a gumikacsák. És hát túlélték.
1: Igen, de amúgy sokszor használnak ilyen dolgokat így a tudósok meg ilyenek, hogy például van olyan is, hogy van egy olyan forrás, ami továbbra sem tudják, hogy hova megy. Így belemegy a földbe és eltűnik, és öntöttek bele festéket, hogy megnézzék, hogy merre megy ki.
0: És nem találták sehol, nem találták meg.
2: Aztán.
1: De nem jött ki sehol se az a festék, eltűnt.
0: Erről én is hallottam, hogy erre annyira kíváncsi lennék.
1: Akkor oda ne vigyünk gumikacsát. De mit láthatna a gumikacsa azért?
2: Hát ez az, inkább eltűnik, mint hogy lássa.
1: Lehet, hogy nem tudok gumikacsa abban a gödörbe. Amúgy.
2: Érdekes. Vagy a Csendes óceánon?
1: Amúgy az is jól hangzik.
2: Ne az eltűnő gödörbe menjél.
1: De jól hangzik.
0: El ne tűnj. Nem ér.
2: Kérlek. De jól hangzik. Jó, elég antiszociális műanyag kacsa lennél, az biztos. Jó, nem, egyébként nekem ez tetszik ez az ötlet, csak olyan furcsa, ugye tudomány műanyag kacsákat használ feltérképezni az óceáni áramlatokat.
1: Néha az egyszerűbb a jobb.
2: Lehet.
3: Volt egy hasonló eset, ha jól hallottam, igazából ott azt hiszem Garfieldos telefonok folytak ki az óceánba, és igazából ott a tengerparton találták meg az emberek, és IBM még szerintem manapság is kaphatóak ezek a kis...
2: Ne, tehát ott. Árulták őket ott.
3: Az szerintem igen.
1: Mi az, hogy IBS, mi az, hogy mármint, hogy telefon?
2: Garfieldos telefon.
3: Igen, ez a régi, tehát tudod, az a pörgetted, és
1: ja,
3: akkor úgy
1: ja,
3: felveszed
1: okay, okay.
3: Az a régi.
1: Úristen, oké.
3: Okay. Tehát
0: ilyen tárcsázós telefon.
2: Ja, tudom, igen.
0: Csak igen.
2: Azért retro. Az nagyon menő.
0: Igen, de egyébként nagyon sok ilyen Garfieldos cucc van, ami ilyen híres lett, vagy ilyen, tehát, hogy amiből ilyen hír lett.
2: Mert, nekünk is van itt a suliban, mert, azt tudjátok. Igen, a Garfieldos óra a büfénél.
0: Ja, az igen.
2: Megy. De, idegesítő, de jó fej.
0: Én arra gondoltam, van például olyan, volt egy ilyen Garfield plüss, ami ilyen tapadó korongok vannak a mancsain. Uh-huh. És hogy az annyira népszerű volt Amerikában, hogy ezt így sokszor így kirakták a kocsira, tehát így belülről oda föltapasztották, uh-huh. És hogy olyan népszerű volt Amerikában, hogy így betörték az autók üvegét azért, hogy kilopják.
2: Yes,
0: tehát, hogy ennyire népszerű volt. Tehát elég sok ilyen Garfieldból úgy tűnik, hogy elég jól meg tudja magát szedni az ember.
2: Ez úgy tűnik, de azért ne szórjunk ki dolgokat, csak úgy random a tengerekben és óceánokban. Köszi.
0: Valóban ne. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, hallottatok-e már hasonló esetekről, most pedig menjünk tovább Don Oliver-től a Lose My Mind-dal.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. Egy tolvaj elvitte egy nő kocsiját, ám pár órával később visszavitte a parkolóba egy tankbenzin kíséretében. A kesztyűtartóban egy kézzel írott levelet hagyott. Bocsánat, sürgősen el kellett érnem a vonatomat, de a fékfolyadékot sürgősen cseréltesse ki, mert életveszélyes.
1: Mi van? Ellopta a kocsit, hogy elérje a vonatot?
0: Igen,
1: annyira... Vagy visszavitte a kocsit?
2: Hogy vitte vissza?
0: Tehát annyira el kellett érni azt a... Hát gondolom, elérte a vonatát, elment, majd amikor visszajött, akkor visszavitte a kocsit ott, ahol, oda, ahol találta. Csak előtte elmette a benzinnel, így tudom, gondolom kompenzációként, hogy ellopta.
1: Én ilyet nem mernék csinálni. Tehát mi az, hogy ellopta?
2: Nyilván, de egy tolvaj.
1: Most hát mit csináljon? De, és visszaviszi?
0: Igen,
1: és
0: tehát
1: mire mehet is hagy?
2: Inkább az volt a kérdés.
0: Hát de, jó, tehát hogy akkor tehát neki nem az volt a célja, gondolom, hogy ellopja és eladja, és akkor pénzt.
1: Hát ez az.
0: Valamiért nagyon el kellett érni azt a vonatot.
1: Lehet, hogy James Bondnak érezte magát, hogy meg kell oldani a szituációt. Akkor itt egy autó, hopp, ezzel elmegy a vonata.
0: Aztán hazafelé rájött, hogy nem egy filmben van, és lehet, hogy ezért lecsukják, szóval inkább visszavitte.
1: Lehet, hogy több személyisége van, és éppen bekapcsolta James Bond.
0: Ja, ilyen skizó.
1: Hát, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nem tudom elvenni más dolgát. Tehát én elkérem, hogyha nincs egy ceruzám, mert elveszik, akkor visszakérem, vagy
2: az
1: elkérem.
2: Én voltam, na, mindjárt
1: ez. Viccelek. De hogy alapvetően, nem, tehát hogy én nem veszem el más dolgát.
0: Valahogy nem, ez... így, tehát hogy így alapból rosszul érzem magam. Jó, barátokkal egy kicsit más, hogyha megszokjuk egymást, és tudjuk, hogy jó, ki azt használhatom.
1: Az megint ízé. Más,
0: tehát, tehát ez egy más dolog, de az, hogy így random valamit fogok, és így hopp, akkor ez mostant az enyém. Én ezt így nem tudom, egyszerűen nem tudom megcsinálni.
1: Sőt, ugyanígy vagyok akkor is, ha találok valamit, mert az valakié, és nincs, tedd el, mert pénztárca meg, mit olyan ékszer, de hogy is, az másé.
0: Tehát, persze.
1: Ez az első, hogy megpróbálom visszaadni.
0: Hát nekem pont pár napja voltam úgy, hogy ilyen este felé jöttem haza vonattal, és felszállok a vonatra, és azt látom, hogy ott van fönn, ott a csomagtartó részen egy szatyor, meg mellette egy pulcsi. És hát Nyilván nem, tehát hogy nem vittem volna el, azt is megcsináltam volna, hogy leignorálom és ott hagyom, de úgy voltam vele, hát még negyed óra van a vonat indulásig, fogtam magamat, visszavittem, leadtam, aztán visszafelszálltam a vonatra.
1: Ó, de ez milyen jó már. Egyébként én imádom az ilyen sztorikat, képzeljétek el, hogy legutóbb az egyik gyermekemnek sikerült a telefonját elveszíteni a buszon. Oh. És amikor észrevette, hogy nincs meg a telefonja, leugrott a buszról, mondván biztos valahol elhagyta útközben. És még jó, hogy lehet ugye követni a Google segítségével, hogy hol a telefonod, és azért láttuk, hogy a buszpálya udvaron van. Elmondtam, hogy akkor egy életünk, egy halálunk, menjünk, nem mozog a telefon, tehát az már egy jó jel. Ugye, hogyha járatban lett volna, az vicces lett volna, úgyhogy na ide elindultunk, és hát ilyen jó magyar módjára, mivel nem volt információs pult meg senki, ezért bekopogtunk a hasonló méretű és formájú buszokhoz, a sofőrökhoz, hogy tudnak-e segíteni ebben az ügyben. És volt egy nagyon cuki sofőr, azt mondta, hogy várjon, telefonálok kettőt, még van 5 percem az indulásig, és a két telefonból tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy meglett a telefon. És annyi, hogy át kellett mennünk a vasútra, mert a busz már ott volt, de mindegy, de meglett a telefon, és hogy ez egy annyira jó dolog, és ez tényleg...
0: Nem tudom, nekem az annyira szívmeleget, amikor ilyen kedvesek az emberek, hogy ilyen segítőkészek, persze, tehát hogy ez annyira jó.
2: Hogy láttátok a Google-on, hogy hol van a telefon, akkor miért nem követtétek?
1: Mondom, miért egy helyen volt.
2: De nem tudtátok belokátolni, hogy pontosan hol van?
1: Azt nem. Azt nem tudtuk, és ugye mire mi már odaértünk, addigra az a busz, az elment.
2: És akkor nem láttátok a telefonon, hogy elindult a telefon?
1: Nem, mert le volt merülve. Tehát itt kezdődtek a sztorik, hogy ugye 6%-on volt a telefon, oda kellett érnünk. De az a nyomozás, meg az az izgalom, úgyhogy este, szerda este, egy hete volt, szerda este 9 órakor az ember már így pihenőbe menne, nem? Mi felpörögtünk attól, hogy ez az, megvan a telefon, de hát

0: most is köszönöm szépen mindenkinek, aki közrejátott.
1: A témához visszatérve, ha esetleg lekésnétek a vonatotokat, inkább ne lopjatok autót, mert a végén még gondok lesznek belőle. Most pedig érkezzen Tétmekrétől

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak, ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrűkkel tették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Free pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 fér nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulás keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbosus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarfjanka, Vintárdia és Bali Villő. A most következő fél óra a férfiak fél órája lesz, az egyik egy biztonsági őrbe harapott bele, a másikba pedig 7-szer belecsapott a villám. De mindezek előtt érkezzen Teddy Swims-től a Lose Control.

0: 95-ös rádió, te is beleférsz. A férfi, akit 7-szer csapott meg a villám, és mindegyiket túlélte. Roy Sullivan, az amerikai Shenandoah Nemzeti Park vadőre tartja a Guinness rekordot, mint a férfi, akit a legtöbbször sújtott villámcsapás a történelemben. A statisztikusok számításai szerint annak az esélye, hogy valakit 7-szer érjen villámcsapás élete során, körülbelül 1/10 kvadrillióhoz.
1: Ezt a számot még életemben nem hallottam. Hogy 10 kvadrillió. Igen, valószínűleg. Szerintem tehát ez igen. Az a helyzet, hogy ez az ember tényleg extra. Bár nem tudom, hogy bárki akarná a Guinness rekordját megdönteni, tehát figyelj, minden egyes villámcsapáskor valamilyen leégett. Én olvastam, évekre le van bontva, hogy horgászat közben a bokáját égette meg a villám, akkor volt, hogy a haja leégett, akkor egy időben már úgy járt mindenhova kocsival, hogy volt nála egy vödörvíz, vagy így egy flakonvíz, hogyha ne találtam valamilyen égne, akkor le tudja azt hűteni. Komolyan, az ember az már felkészült mindenre. És ez szerintem extra, hogy mind a 7-szer igazából csak megkóstolgatta a villám, tehát hogy mert ha belé csap azért az
2: ember szívvel rámegy, akkor meghalsz.
0: Igen, tehát ugyanezen gondolkodtam, hogy ő milyen pozícióban, hogy hol volt, hogy belecsapott a villám és ezt túlélte, de akkor megkóstolgatta a villám.
1: Úgy tűnik, szóval igen, hogy még
2: csak és szerintem lett ilyen, tehát olyan, tudjátok, vannak azok a hírek, hogy akik belefagyap a villám, akkor ilyen lesz ilyen villám alakú heg.
1: Hát azt nem tudom, azt nem mutatták, de akkor 7 hege van már, az biztos.
2: Igen, ilyen villámcsapás.
1: Jézus Isten.
0: Jó, hát ilyen Harry Potterbe átvan.
1: Ismertek valakit, aki ennyire pehjes, így a környezetetekben?
0: Hát,
1: akivel mindig történik
0: tudom.
1: Valamilyen hihetetlen sztori.
0: Amúgy ez nem igazán. Egyébként van egy olyan barátnőnk, akitől én tök sokszor hallom azt, hát most is legutóbb is mesélte, hogy egy másik barátnőjével volt, és hogy buszmegállóba mentek, hogy menjenek busszal, és hogy ott volt egy ilyen furcsa fazon, aki nekiállt nekik angolul domálni, meg hogy menjenek el együtt, hogy nincs kedvük megenni velük egy pizzát, mert hogy ott egy pizzéria sarkon nem volt ott semmilyen étterem, sem pizzéria, sem semmi, meg hogy kirohant utána az út közepére, és ott valamit magyarázott, meg hajbókolt, aztán visszament, tehát hogy ilyen
1: furcsa ember
0: tehát
1: volt.
0: Ilyen furcsa. Mm. És ő tök sokszor meséli, vagyis nem tudom, nekem úgy van meg, hogy ő többször is mesél, de hogy ilyen furcsa embereket találkozik.
1: Akkor
0: meg
1: vonzza a furcsa tehát, embereket. Egyébként ebben
2: lehet,
1: én
2: ez
1: is.
2: Lehet, a villámokat.
1: Ja. Ez olyan, mint amikor Budapesten jártunk az Alkotó héten, hát hány furcsa ember jött a
0: egyébként
1: közelünkbe.
0: Mindig
1: megtaláltak. Mondjuk Budapesten nem nehéz találni furcsa embereket, nem bántásból, de ott azért sokan vannak.
0: Ja, mondjuk én egyébként szerintem Budapesten még ilyen nagyon furcsa emberrel nem is találkoztam.
1: Tényleg?
0: Pedig volt már, hogy azért úgy olyan elég késő jöttem haza így valakivel együtt, azért hát nem egyedül, de hogy így annyira furcsa emberrel így sose találkoztam.
1: De pehjes, tehát olyan abszolút pehjesem, hogy mindig rossz történjen, mert egyetlen egy embert ismerek, nem közvetlen ismerősöm, csak egy társaságban találkoztam vele. És amikor elkezdtem mesélni egy sima nyaralásukat, ahol az autójuknak nem tudom milyen problémája lett. De
2: mint a filmekben?
1: Mint a film, és így ülsz, és így mondja, és mondom, úristen, és ezt túléltétek túl? És ez még csak az eleje. Jézus! Tehát, hogy, és abszolút éri az életét, de hogy így benne van, hogy bármihez hozzákezd, tudja, hogy abban valami rossz fog kisül. Tehát hogy lehet úgy élni, érted? Hogy
0: de ez amúgy nagyon rossz lehet, hogy nagyon. Tervezed, és közben azzal is tervezed, hogy na most valami rossz úgy is lesz.
1: Igen, de az abszolút nyertes típust is ismerek, hogy akármibe kezd, az neki sikerül. És ha belegondolunk, pehes a csávó, de valahol mindig túléli. Úgyhogy ez a Guinness rekord lett.
0: Valahol mázist egy picit. Én szerintem egyébként olyat, aki mindig pehes, olyat nem tudok, viszont azt magamról el tudom mondani, hogy ami kicsit ezt kapcsolódik, hogy én állandóan törömzúzom magam. Én állandóan sérüléseket szerzek. Én elmegyek diákbára, bokaficamom lesz, elmegyek bulizni, összetöröm magam, lila foltokkal jövök haza. Tehát, hogy állandóan törömzúzom magam.
1: Vigyázni kell az egyensúlyra, az biztos.
0: Hát ez a villámcsapásos sztori eléggé sokkoló volt. Nem úgy Miley Cyrus dala, érkezik a Best Pursuits itt a 95-en.

0: Táska Rádió, te is beleférsz. Kétszer is megharapott egy biztonsági őrt egy 44 éves férfi a bécsi főpályaudvaron, miután többször felszólították, hogy hagyja el az állomást. A férfi korábban többek között vizet öntött ki az aluljáróban, szájkosár nélkül vezette a kutyáját, illetve utasokkal teli liftet is eltorlaszolt.
1: Mi az, hogy eltorlaszolt?
0: Hát, hogy gondolom az egyik végéhez így oda rakott dolgokat, vagy így odaállt, hogy ne tudjanak kijönni a liftbe.
2: Érdekes a fiatalembernek a viselkedése.
0: Amikor a szájkosáros részt olvastam, akkor azt hittem, hogy rajta nem volt szájkosár, és hogy kellett volna, mert hogy megharapta a biztonsági.
2: De az, hogy kétszer is megharapta a biztonsági őrt, az milyen durva már. Meg mondjuk egyáltalán beleharapni egy ember. Belemernél harapni egy emberbe?
1: Simán.
2: Jézusom!
0: Hát most figyelj!
2: Kérek veszélyességi potlékot.
1: Most!
2: Félek.
0: Igen, nem harapnák meg, de most szükségtörvényt bont, tehát, hogy most
2: hát tudja. Hát a csávó is jött, tök normális volt, ezt a biztonságért beleharapott.
0: Hát de nem, de...
2: Azért, mert szólt neki, hogy ember, ne üsd ki a vizet.
0: De hát nem, mert hogy elküldték, hogy menjen innen el az állomásról, köszi szépen, és neki ez nem tetszett, ezért beleharapott. De hogy így, mint láthatjuk belőle, így, na szóval vele így voltak más gondok is.
2: Hát van gond a toronyban, az biztos.
1: Szerintem csak ma két kezemen sem tudnám megszámolni, hogy hány embert akartam megharapni, megrúdosni, megütni.
2: Így kora reggel már?
1: Jaj. Nagyon pocsék nap volt.
2: Jaj. Na jó, hát de alapvetően, ha belegondoltok, az nem old meg semmit.
1: Ha most megharapsz embereket?
2: Igen.
1: Néha megold, legalább te jobban érzed magad.
2: Te jobban biztos érzed magad attól, hogy jó, hát szerintem lassan kihívom a gyermekvédelmét, vagy nem tudom. Nem megoldás az agresszivitás, tehát azzal nem leszel előrébb, nem fogja azt mondani, jaj, olyan cuki vagy, hogy megharaptál, maradj itt még egy órát.
1: Van egy olyan dolog, hogy az agresszió nem a válasz, és akkor mondják, hogy nem, mert az a kérdés, és a válasz igen.
2: Igen, sajnos. Oké, kemény.
0: Hát egyébként, tehát hogy így, jó, most egy random embert nem harapnék meg, hogyha megkérik, hogy menjek el az állomásról,
1: mondja
0: akkor
1: az,
0: akkor
1: elmegyek, meg mit tudom én.
0: De épp ez az, hogy csak úgy valakit random nem harapnék meg, vagy ilyesmi, de én általános iskola, hát inkább a sopáján egy picit verekedős gyerek voltam.
1: Egyébként nagyon azért, verekedős.
0: Nem, egyébként ugyan már nagyon, én nézzetek rám,
2: tehát
0: hát egy
2: gyors reflexzerűen az volt a válaszod, mindenre, hogy odaütöttél?
0: Nem, hanem az volt, hogy így mondjuk, tehát amikor én jó, nem mondunk számokat, de volt olyan, hogy
2: sokat verekedetetek szerint a hölgy, igen.
0: Annyira sokat, nem? De hogy barátok...
2: Figyelt, hívnak tehát, az ismerősök, hogy igen, köszi, én is kaptam egy pofot. Igen, figyelünk.
0: De hogy, tehát, hogy barátok miatt, hogy barátomat szekáltak, és akkor én megmondom, hogy nem, ezt nem. Ezt nem. Tehát, hogy én így verekedtem. Tehát, hogy ez annyira nem verekedés, tehát, hogy én annyira nem tudok kárt tenni így annyira senkibe se, tehát hogy annyira erős nem vagyok.
2: Ja, meg
0: hogy
2: eszembe jutott a mém, amikor így kis cicásan.
0: Tehát arra gondoltok, hogy általános iskola alsó, tehát hogy annyi fegyverem volt, hogy zongorakottával csapkodtam meg néha egy-két embert, de hogy így...
2: Szegény zongorakották, ne haragudj.
0: Szegény zongorakotta, igen, egyébként.
2: Mi lett volna akkor az arcán az embernek, hogy ha a biztonsági őr azt mondja, hogy ez az még. Tehát, hogy ez a...
0: Wow, na az azért már... Halló.
2: Jó, maradhatsz, még harap. Tudod, ez a durva szituáció.
3: Ez még egy olyan tipikus sztori, amit így Floridából közvetítenek, hogy ott is elvileg nagyon örülségek vannak, hogy most hirtelen nem is tudok egyet mondani, de tényleg olyanokat lehet olvasni, hogy egy floridai férfi mondjuk... nem tudok most így említeni, de bárki
2: mert, hogy Floridában furák az emberek, igen, és hogy ott ilyeneket csinálnak. Tehát ilyen cikkeket olvasták korábban.
3: Igen.
2: Amúgy vannak földrészek, ahol extra furcsa emberek élnek. Tehát én mondjuk Amerikából indulok ki, hogy ott a macskát berakta az ember a mikróba megszárítani, és utána onnantól kezdve a mikrokra rá kellett írni, hogy macskát ne szárítsa, és állatot ne szárítsa mikróhullámú sütőben, mert nem arra való. Tehát, hogy
0: Tehát
2: vannak furcsa emberek, ez tény. Tehát akkor ezek szerint Ausztriában, de nem feltétlen osztrák lehetett ez az ember, mert attól függetlenül lehetett egy teljesen más
1: főpályaudvaron volt, szóval.
3: Meg nem is írta, hogy igazából hogy milyen nemzetiségű, csak Bécs.
2: Igen, de hát akkor már ezek szerint Bécsben sem lehetünk nyugodtak.
0: Ja, hát vigyázzatok a bécsi pályaudvaron akkor, nehogy összetalálkozzatok harabdáló emberekkel. Most menjünk tovább Jungkooktól a Standing Next to You-val.

0: És akkor csak mi vagyunk a tehenekkel és a természettel.
1: A tehenekkel és a természettel.
2: De nagyon csak mi vagyunk a tehenekkel.
0: És akkor elneveztünk, múltkor is voltunk, és elneveztünk egy tehenet. Már azt sem tudom, Bellának hívtuk. Meggyőződtünk róla, lány.
1: Mondom. Hát, de amúgy ez...
2: Akkor innen is üdvözöljük Bellát, és most megyünk tovább Ariana Grande-tól a Hate That I Made You Love Me-val.

friss lendület, sztárok, pletykák és a te zenéd. Rövekkel!

0: 97.5 Táskarádió, te is vele férsz. A pénz csak akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla. Valentin napra érkezik a legújabb magyar romantikus vígjáték, aminek a címe Mázlista. És Ember Márk és Ruider Vivien a főszereplők benne, és február 11-től kerül a mozikba. Most jött ki az előzetese. Ti láttatok esetleg az előzetest?
1: Nem, én nem láttam. Én azt sem tudtam, hogy jön ki új film. Mert én Ember Márktól ugye a Futni mentem beszerepelt. Meg a
0: szerepelt abban?
2: Igen.
1: Igen, meg a Hogyan tudnék élni nélküledben, ami utána jött ráadásul ki.
2: Igen, igen, azokat még láttam is.
1: De azok nagyon jók voltak.
2: Ízlések és pofonok, nekem a hogyan tudnék élni nélküled, azt nem igazán tetszett. Az nekem nem igazán jött be. A Futni mentem, az meg úgy voltam, hogy amúgy az nem, tehát hogy nem is volt rossz, tehát azt szerintem végül moziban néztük meg, és élveztem is. Aztán megtudtam, hogy az talán cseh filmnek az adaptációja. Pedig én már örültem, hogy de jó, kitaláltak, amit tök jót, és kiderült, hogy egy adaptáció.
0: Ó, hát szóval a magyarok nem annyira kreatív emberek.
2: Azon meglepődtem.
0: Csehek ezek szerint.
2: Hát, de lehetnek kreatívak, csak úgy döntöttek, hogy adaptációt csinálni. Igen, úgy döntöttek, hogy hát most mégse lesznek. De egyébként az a film tetszett, szóval.
0: És mi ez a mondat? A pénz akkor boldogít, ha a feleséged nem tud róla. Hát, szóval a pénzed csak akkor jó, amíg a feleséged nincs ott, hogy elherdálja, vagy mire akar utalni?
2: Pontosan erre. Lehet. Szerintem erre utal, igen.
1: Pontosan erre. Hogy amíg a feleséged gondolom nem kapja meg a pénzt, addig neked van.
2: Hát gondolom ez a filmhez kapcsolódik a történetéhez.
1: Igen. Ja.
0: Nem tudom, de ez alapján
1: nem
0: nézném meg.
1: Boldog házasságot ír le a történet.
0: Ez alapján nem nézném meg.
1: Mondjuk kíváncsi.

0: És gondolom, hogy valami olyasmiben a lényeg, hogy nyilván, hogyha lesz pénz, akkor mellett nem annyira akarna elválni a felesége, és hogy azért kéne eltitkolnia, hogy...
1: Szerintem még inkább azért, hogy válásnál, akkor megkapná a felesége is a pénzt.
2: Igen.
0: Ja, hogyha még nem váltak el, akkor megkapja a felesége a fele pénzt.
1: Hát ha éppen igen. Most jönnek a válást, akkor igen.
2: Rá tud perelni a felesége, hogy ilyen 50-50-be osztozzanak, ugye, hogy a házat kikapja, meg ugye vannak ilyen dolgok, és ez beviszik bíróságra, és a nő beviheti ezt bíróságra, hogy a faszi megnyerte, mert hogyha közös kasszán vannak, akkor meg pláne.
0: Tehát ha közös kasszán vannak, akkor attól még, mert a Pali nyerte, amíg tart a pár és az osztozkodás.
2: Nem tudom, szerintem.
0: Tehát amíg tart az osztozkodás.
1: Mindenképpen az a lényege, hogy a csaj az valamikor megszerezheti.
0: Tehát amíg tart az osztozkodás, hogy ki mit kapjon, akkor, akkor is, ha a Pali nyerte, akkor ez is be lehet vinni az osztozkodósba.
2: Simán, a csajszi beviheti. És még lehet, meg is nyerheti a felét.
0: Az egyébként, hát akkor gondolom erről szól a film. Meg ugye végjáték, szóval.
2: Hát igen.
1: Akkor jó, tehát mindenkinek ne lottózzatok, amikor éppen váltok. Most megyünk tovább, mi a Kitchenstől, a

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb szápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak. Ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrűkkel tették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Friel pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretet vágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 fér nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésre szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbosus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.

24-7 a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jelzmér és Sarf Janka. Most azt fogjuk megtárgyalni, hogy már több száz év felett él Japánban, mint ahány ember él Székesfehérváron. És azt, hogy egy igazi Swiftie is van köztünk, mégpedig egy Swiftie bogár. De előtte érkezzen Anotrőtől a Tartiú.

0: 97 5 táskarádió, te is beleférsz. Taylor Swift-től el lett nevezve bogár, és olyan a bogár, hogy ilyen sárga, és van azt hiszem az ilyen szájánál kb. Ilyen piros csík, és azért nevezték el úgy, mert hogy ugye, hát hogy szőke a Taylor, és hogy mindig pirosra festi a száját. És ezért elnevezték így, és elvileg ennek a bogárnak kiderült még több ilyen fajtája is, azokat meg még négy, azt hiszem, és azokat meg az a neve a csajnak, hogy Schröder, aki elnevezte ezeket, és azokat meg elnevezte a Taylor Swiftnek az albumairól. Igen. És ilyen lefolytotta az albumneveket ilyen latinra, ilyen Amator, meg Intrepidus, meg Poetorum.
1: Ja, már hogy latin elnevezés.
0: Igen, és akkor lefolytotta ezeket az album címeket latinra, és úgy nevezte el a bogarakat.
1: Ilyen kis Swifty bogarak.
0: Igen, és hát így mondta is, hogy egész életében Swift volt, és hogy annyira imádja a zenét, hogy így akarta megköszönni Taylornak a sok segítséget, hogy elnevezett róla egy bogarat. De amúgy ez a bogár konkrét úgy néz ki, mint egy ilyen poloska és légykeveréke.
2: Fúj, ez nagyon gusztustalan. Igen. Kicsit ilyen csótányos beütése van.
0: Igen, szóval egy poloska és egy légykeveréke csótányos beütéssel.
1: Igen, hát ez érdekes.
0: Rólam valaki elnevezne egy ilyen bogarat, azt mondanám neki, hogy hát ez nem annyira segítség, köszönöm szépen, de
2: egy bogarat nevezzenek el.
1: Igen, tehát nem biztos, hogy az lenne az első gondolatom, hogy jaj, de szeret engem ez az ember, aki egy bogarat nevezze rólam, de hát...
2: Tudom, egy csótány félét is így, köszi, kaptam egy csótányt.
1: Jó szándékú akart lenni, gondolom, hogy
0: hát ilyen igen, nagy, de még mindig ilyen. Tessék, annyira imádlak, itt egy bogár.
1: Annyira szeretlek, ezt a bogarat róla nevettem.
2: Amúgy egy Taylor Swift reakciójára lennék kíváncsi.
0: Az annyira megnézném, hogy egy ilyen élő showban így reagál, hogy tessék itt egy bogár. Ez igen, a bogár, tudod, ennek a bogárnak nevet, tudod? Nem csótány az a neve, hogy Taylor Swift bogár. Swifty bogár.
2: De amúgy én régen tök nagy Swifty voltam már, mint hogy tudjátok, amikor ilyen 10-12 éves vagy, és így benyomod a rádiót, és amúgy Taylor Swift, Meghan Trainor, ezek a régi zenék.
0: Igen.
2: És ezeket annyira imádtam, mert ez amúgy annyira jó ilyen feminista számaik voltak, mert amúgy nyilván csak most értem, hogy miről énekelnek, akkor nem azt figyeltem, hogy úristen, miről énekel a Meghan Trainor, vagy a Taylor Swift, hanem arra, hogy tudok rá táncolni, és anyáméknek van egy olyan videójuk, amikor kiraktam a telefont, és így utánoztam Taylor Swiftet, ahogy táncol, és ők ezt levideózták.
1: De ezt tök cuki, ezek tök jó én emlékek. Én, amikor kicsi voltam, és így imádtam, most már nem nagyon szeretem meghallgatni, mert csömöröm van belőle, de én a Shake It Off-ot, az biztos, hogy ismeritek.
2: Arra
1: mindenki ismeri. Na, azt szerintem akkor milyen 11-12 évesek voltunk, akkor ment az nagyon, szerintem azt mindenki imádta. Már amúgy tényleg egy jó szám. Igen, az folyt a csapból is, de akkor piciként ez, de imádtam, és itt táncoltam, úgy táncoltam, nagyon jó volt. Most meg már fülemben folyik ki az a baj, hogy most már nem tudom.
2: Én amúgy most meghallgatnám. Most lehet hazamegyek, és akkor meghallgatom.
0: Hát, hogy most Taylor Swift-tel nem is szolgálhatunk, jöjjön Benson Boone-tól a Mystical Magical.

0: 97 5 Társk Rádió, te is beleférsz. Már több száz év feletti él Japánban, mint ahány ember Székesfehérváron. Magyar összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a 2022-es népszámlálás adataihoz mérten több száz év feletti él Japánban, mint ahány ember összesen Székesfehérváron, vagyis ugye hát 98 ezer, és alig marad el Kecskeméttől, ahol pedig 108 ezer élnek. Amúgy annyira nehéz elképzelni egy ilyen Kecskemét, egy ilyen akkora város, mint Kecskemétet, és így elképzelni, hogy csak ilyen öregek laknak benne, akik így 100 fölött vannak. Na, mint érted, így össze kéne hozni egy ilyen várost, ahol csak ilyen mindenki ilyen kis botokkal mászkál, és nincsenek iskolák, mert igazából mindenki csak ott ilyen. Egy ilyen nyugdíjház, csak nem nyugdíjház, hanem nyugdíjváros.
1: Nem nyugdíjas otthon, hanem nyugdíjas város.
0: Igen, nyugdíjas város. És hát így csak 100 év fölött, és annyira sok embert össze lehetne gyűjteni ezek szerint csak Japánból. De mondjuk az érdekes, mert mondjuk Japánban ugye előregedő társadalom van, és ez miatt sokkal több az idős, mint a fiatal. Szóval ugye nagyon kevés most ott a fiatal, ami azt jelenti, hogy tényleg sokkal több az idős.
1: De Magyarországon is, nem?
0: Igen. Szóval itt is. De amúgy az fura elképzelni, hogy mondjuk Japán ugye egy sziget. Nem tudom, lehet, hogy vannak még ilyen kicsi japán szigetek.
1: Jó, de
0: kis szigetek, szóval nem élhet rajtuk annyira sok ember, mert korlátozott hely, mármint sziget.
1: Hát Japánban azért sokkal többen élnek szerintem, mint Magyarországon.
0: Jó, mondjuk még a sziget is szerintem kétszer akkora, mint Magyarország.
1: Hát legalább. De ugyan azt figyeltem, hogy így a hírből, ez kicsit ilyen negatívan hangzik, hogy Székesfehérváron kevesebben élnek, mint ahány száz év feletti van Japánban, de valójában ugye, ha belegondolsz, ugye Japán sokkal nagyobb, mint Magyarország.
0: És sokkal többen is élnek ott, szóval igazából
1: logikus. Igen, nem csoda valójában. Csak annyira negatív hangzik, de valójában az egyáltalán nem... Mármint, hogy annyira nem meglepő, mint ahogy elsőre így érződik.
0: Amúgy, amikor először olvastam a szöveget, akkor így rögtön arra gondoltam, hogy 2022-ben volt utoljára a népszámlálás Magyarországon. Az lehetséges?
1: Hát szerintem nem.
0: Vagy Japánban? Vagy hány évente szokott népszámlálás lenni?
1: Ezen gondolkodtam, hogy szerintem egyébként, tehát szerintem nincsen évente népszámlálás.
0: Egyáltalán hogyan lehet megszámolni a népet? Már mindig... Hát kb-ra? Vagy körbe ment valaki is, mindenkit megszámolt?
1: Hát, igen, hát a népszámlálás az úgy van szerintem, hogy így tehát, hogy az embereknek kell így tudod ilyen kitölteni űrlapot, vagy
0: még bemész, soha életemben nem töltöttem ki űrlapot.
1: Vagy hát meg szerintem ez 18 év felett, az, hogy neked a szülei tölték ki helyetted, vagy ha nem tölték ki, akkor annyival kevesebben beírva.
0: Akkor lehet, hogy igazon nem is ennyi Magyarország népessége, mert lehet, hogy sokan ki se töltötték az űrlapot.
1: Hát egészen pontosan nem. Tehát simán lehet, hogy valaki. Szerintem lehetséges az, hogy valaki nem töltik, hát nem feltétlen tudnak biztosra menni. De nem értek hozzá, majd utána nézünk.
0: Jó, hát nézzetek utána ti is, hogyha érdekelt titeket. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a reggelen. Most megyünk tovább Dave és Temps közösével, a Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: piole. Nyolcsóra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Komplexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét, Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlőszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vész kijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a Föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.7 a Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Pinter Oliver és Kuruc Regina. Hallottál már arról a cégről, mely arra hivatott, hogy már tisztítsa a világ vizeit a rengeteg szeméttel? Ez a cég a For Ocean. Akárcsak egy szuperhős akciófilmben, két srác elhatározza, hogy saját kezükkel mentik meg bolygónk vizeit a pusztulástól. Ami nagyon elszomorító, hogy a történetben szereplő főgonosz az emberek, akik olyan nagy mennyiségű szeméttel árasztják el a tengereket és az óceánokat, hogy rengeteg állat életét veszti nap mint nap.
1: Na de ahogyan a szuperhősök se várják, hogy más megoldja helyettük, úgy szerencsére Alex és Andrev sem tétlenkedtek. Egy Bali szigetén töltött szörfös nyaralásuk során határozták el, hogy sok kicsi sokra megy alapon nekilátnak megtisztítani az óceánok vizét a mérhetetlenül sok műanyag hulladéktól. Nekiláttak tehát a két kezükkel megtisztítani a Bali partjait, és mindközben kidolgozták a For Ocean alapítvány ötletét, és rögtön az alapítás évében 262.714 font, azaz több mint 119.000 kg szeméttől szabadították meg a vizeket.
0: 100%-ban újra hasznosított hulladékból gyártott karkötőket készítenek, bárki megvásárolhatja az interneten vagy együttműködő partnereiken, mint az Ellen Vitálon keresztül. Bár a termékek árait sokan nagyon drágának gondolják, mégis a környezetről van szó, és a bevételt arra fordítják, hogy főállású szeméthalászokat alkalmaznak, akik egész éven át, heti 7 napon keresztül járják a tengereket és az óceánokat, és szemetet halásznak.
1: Ezen kívül olyan strand és tengerfenék tisztító akciókat is szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat, akár egy nyaralás során is. Szerencsére annyira népszerűek ezek a közös környezettisztító események, hogy 2017-ben már 16 országban jelentkeztek önkéntesek, hogy tisztább és élhetőbb környezet és jövő teremtsenek világszerte. Alex és André példája tökéletesen bemutatja, hogy minden apró tett számít. A For Ocean szervezet célkitűzése, hogy elérjék az 5 millió fontnyi, azaz 2,3 millió kilogramnyi hulladék eltávolítását a környezetből. Ebben akár te is segítségükre lehetsz, akár önkéntesként, akár egy karkotő megvásárlásával, melynek bevételéből egy font, vagyis majdnem fél kiló szemét kihalászását tudják fedezni.
0: Ráadásul a karkötő árából támogatást kap a karkötő csomagolásának hátlapján szereplő tengeri állatot, élőlényt, delfint, rozmárt, bánát, tengeri teknőst, cápát, koralt, jeges medvét segítő szervezet is. Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Lenny Joka. A világ egyik legnépszerűbb bandája a One Direction. A One Direction egy 2010-ben Londonban alakult angol-ír fiú együttes. A tagjai Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson és Zayn Malik. A Brit X Factorban lettek közismertek, és ott el is érték a harmadik helyezést. A műsor befejeztével Simon Cowell kiadójával, a Psycho Musical kötöttek lemezszerződést. Összesen 5 albumuk jelent meg, a legelső az Up All Night volt, ami 2011. november elején jött ki. Ezen található nagy sikerű slágerük a What Makes You Beautiful, amit mindenki ismer.

Második albumuk a 2012-es Take Me Home, amihez Kelly Clarkson és Ed Sheeran is írt dalokat. Harmadik albumuk 2013. novemberében jelent meg Midnight Memories címmel, egy évvel később érkezett meg Ford című albumuk is. A negyedik lemez megjelenését követő turné után Zane távozott az együttesből, utána a One Direction négy tagúként folytatta tovább karrierjét. You could never tell. 2015. novemberében jelent meg ötödik lemezük, a Made in the AM. Minden albumuk első pozíciót ért el az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is. A Midnight Memories 2013 legtöbb példányban eladott albuma volt. 2020-ig több mint 70 millió albumot adtak el, amellyel minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája lett. Az együttes közel 200 díjat nyert el. 2013-ban 75 millió dollárt kerestek, amivel a második legtöbbet kereső előadók lettek 30 éves kor alatt a Forbes listája alapján. 2014-ben a Billboard év előadója lettek. Az együttes 2016. januárjában bejelentette, hogy 18 hónap szünetet tart.

Zénmalik távozása és a szünet. 2015 márciusában az együttes kiadott egy közleményt Zénmalik távozásáról. Az együttes első megjelenése nélküle a The Late Late Show with James Cordenben volt, ahol bejelentették, hogy folytatni fogják a munkát egy új, ötödik tag nélkül. 2016. január 13-án a US Weekly kiadott egy riportot arról, hogy az együttes véglegesen szétvált. Az író forrása szerint egyik tag se hosszabbította meg szerződését az On The Road Again Tour után, 2015. októberében. Az együttes képviselője ezt tagadták egy Billboardnak közölt cikkben. Semmi sem változott a hiátus terveiben, és mindent az együttes tagjai fognak megosztani. 2017 májusára az együttes összes tagja adott ki szóló kislemezeket. Annak ellenére, hogy a hiátus 18 hónapra tervezték, az együttes még mindig nem formálódott újra. Mindegyik tag Malikon kívül azonban megerősítette, hogy vissza fognak térni.

0: 2018. februárjában a közvélemény tudomására jutott, hogy az együttes felszámolta a turnécégét.
1: A banda 10. évfordulója. 2020. július 22-én a One Direction Twitteren, Instagramon és YouTube-on is posztolt egy képet a július 23-ai 10. évfordulójuk alkalmából. Július 23-án az együttes bejelentette egy új weboldalt, a 10yearsofmandy.com-ot, ahol a rajongók újraélhetik az együttes legjobb pillanatait. De az oldal annyira sikeres lett, hogy összeomlott a nagy rajongói igény miatt. Payne, Horan, Tomlinson és Styles mind posztoltak a saját oldalaikra, megköszönve rajongóiknak és mindaz öt tagnak a támogatásért az elmúlt 10 évben.
0: Aznap premiereltek egy közel 5 perces videót 10 Years of One Direction címmel. Azután kiadtak egy 10 éves évfordulói időbeosztást július 23-a és 28-a között, ahol videóklipek és koncertfelvételek jelentek meg minden nap. A fanok reakciója egyértelműen pozitív volt. Azon kívül, hogy a rajongói oldaluk összeomlott, a premiért is több millióan nézték, és a mai napig hallgatják a zenéket.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Manapság egyre többet jön szembe velünk az, hogy milyen káros is a ruhagyártás. Viszont egészen eddig nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy miért is. Szóval itt az ideje a válasznak.
1: Az első lépés a plázákhoz vezető útig a ruhák legyártása. Például a pamut ruhákhoz gyapotot kell termelni. Igen, már ez is káros a környezetre. A gyapothoz ugyanis egy halomravarírtószer és borzasztó sok víz kell. Sőt, a világ összes haszonnövénye közül a gyapothoz szükséges a legtöbb vegyszer. De nem elég, hogy ezek az anyagok rossz hatással vannak a környezetre, a dolgozók egészségét is tönkreteszik. Az egyetlen megoldás itt az organikus gyapot lenne, de ez sajnos mindössze 1% az össztermelésnek.
0: További hatalmas probléma a ruhák színezése. A festékanyagok egy része ugyanis rákkeltő vegyületeket tartalmazhat. Ezután a színezett anyag várodákba kerül, ahol nők ezrei dolgoznak ébérért. Aztán következik a szállítás. A ruhákat hajóval, vonattal és kamionnal szállítják. Az export és import viszont jelentős szénkibocsátással jár. A világszintű gyártás 1994-től 2014-ig 400%-kal nőtt. Ez körülbelül 80 milliárd ruhadarabot jelent évente.
1: Minden ruha még egy fontos és rendkívül káros folyamaton átmegy. A mosás. A mosógépek rengeteg energiát és vizet használnak fel, de a szárítógépeknek több mint 6-szor annyi energia szükséges, mint egy mosógépnek. Emellett a kritikus pazarlás és szennyezés mellett nem csoda, hogy a ruhaipar az olajipar után a második legszennyezőbb.
0: Na de itt jön a kérdés. Ha ez a folyamat ennyire káros, mit tehetünk mi, hogy megállítsuk? Az első lépés az organikus pamutra váltás, az újrahasznosított anyagokból készült ruhák előnyben részesítése, valamint a használt ruha vásárlással való megbarátkozás lehet. Az is sokat segít, ha megpróbálunk kevesebbet mosni, így nem használunk el nagy mennyiségű vizet, valamint a ruhák kevesebb szeri mosása meghosszabbítja az élettartamukat is. Ha kedvenc pólód el is szakad, ne hajíts ki azonnal az ablakon. Próbáld megjavítani, vagy ha már nem lehetséges, ahelyett, hogy kidobnád, inkább vidd el egy adománygyűjtő szervezethez.
1: Mert ez is hatalmas probléma, az a nagy mennyiségű ruha, amit minden évben kidobunk. Európában minden ember évente körülbelül 26 kg ruhát vesz fel, majd 11 kg-ot kidob. Ezeknek a kidobott ruháknak

0: 87% a kommunális hulladékként végzi, vagyis válogatatlan formában lerakókba vagy égetőkbe kerül. Eközben világszerte 1%-át használjuk újra a textil hulladéknak. A ruhákból a szintetikus anyagok és vegyszerek a levegőbe, a földbe és a vízbe jutnak. A biológiai lebomlásuk pedig 200 évig is eltarthat.
1: Számos kezdeményezés indult a fenntartható divat kapcsán. Például sokan több hónapig vagy egy évig nem vásárolnak ruhát. Többek közt egy magyar divatújságíró, Mengyel Eszter is vállalkozott erre. Egy vele készült interjúban arra is kitért, hogy mennyire megrémítette a ruhaipar ilyen szintű káros hatása. A gyapott termesztés, a különböző vegyszerek gátlástalan használata és a ruhák megvarrása mögötti szomorú és felháborító igazság a napi 16 órát robotoló nőkről és gyerekekről mind arra ösztönözte, hogy belevágjon a kihívásba.
0: Valamint egyre több etikus divatcég kezdett munkába, és szerencsére fejlődés mutatnak. Na de mit nevezünk etikus cégnek? Például az olyan márkákat, amelyek nem számtalan vegyszerrel és rovariltóval állítják elő a pamutot, vagy az olyanokat, akik rendes megélhetést biztosítanak a dolgozóiknak. E cégek sokkal minőségibb ruhákat állítanak elő, amik jóval továbbharthatók. Magyarországon elérhető cégek például a Touch Me Not, a Leslo Fashion vagy az Oat AVE.

0: 95.5 Task Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Bali Villő, Sarf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Évszázadok óta tartó rejtély után kiderült, a magyarok ténylegesen leszármazottai-e a hunoknak. A hun magyar rokonság rejtélye megoldódott? Az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb tudományos és közéleti vitája a magyarok eredete és a hunokkal való rokonság kérdése volt. Egy friss nemzetközi archeogenetikai kutatás azonban új fényt vet a történelmi kapcsolatokra. A kutatás szerint a magyarok közvetlen genetikai kapcsolatban állnak a hunokkal.
1: A kutatás fő eredményei. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 9 hun, 143 avar és 113 honfoglaláskori magyar genetikai mintát elemeztek. A kutatók három úgynevezett bevándorló mag populációt azonosítottak, amelyek az egyes korszakokban friss, Európán kívüli eredetű népességet viseltek. A hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai magja is a mai Mongólia területéről származik, és kapcsolatba hozható az ázsiai Szongnu ázsiai hun birodalommal. Ez a felfedezés összhangban áll korábbi történeti felfedezésekkel, miszerint a hunok leszármazotti szerepet játszottak a Kárpát-medence benépesítésében.
2: Finnugor vagy hun eredet. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a honfoglaló magyarok genetikailag nem mutatnak kapcsolatot a proto-ugor, finnugor népessége. Ezzel cáfolják azt a korábban széles körben elfoglalt elméletet, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek közvetlen leszármazottai lennének. Ehelyett a honfoglaló genetikai háttere sokkal összetettebb, a hun és avar rokonság mellett iráni és más eurázsiai keveredések is megjelennek.
0: Mit jelent ez a magyarság történetére nézve? A kutatók arra is rámutatnak, hogy a honfoglaló magyarok nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem genetikai rokonságban álltak már a korábban itt élő népességekkel. Ez azt sugallja, hogy a magyarok ősei szerves részét képezték a Kárpát-medence történetének, és nem kizárólag bevándorlóként érkeztek ide.
1: Történeti és tudományos kontextus. A hunokkal való rokonság kérdése régóta megosztja a tudományos közvéleményt. A nyelvészeti és régészeti kutatások sokáig nem igazolták a szoros kapcsolatot, mivel a finnugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv és a hunok nyelvi öröksége között nincs közvetlen kapcsolat. A genetikai vizsgálatok azonban most új irányt adhatnak a kutatásnak. Bár a kutatás új adatokkal szolgált, még mindig nyitott kérdés, hogy a genetikai eredmények miként illeszkednek a kulturális és nyelvi örökséghez. Az is izgalmas lehet, hogy a hun-magyar rokonságot hogyan fogadja majd a történész és régész közösség, illetve milyen hatással lesz a nemzeti identitásról szóló diskurzusra. A hun-magyar kapcsolat újraértelmezése nem csak a múltunk megértését gazdagítja, hanem a jövőbeli kutatások számára is kiinduló pontot adhat.

0: Lenszétött táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A Nike története. A Nike egy amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, amelyet Bill Bowerman és Phil Knieff alapított 1964-ben. Eredetileg a Blue Ribbon Sports néven. Az alapítók eredetileg a japán Onitsuka Tiger sportcipőket importálták, árulták az Egyesült Államokban. A vállalkozásukat 1971-ben átnevezték Nike-re, az ókori görög győzelmi istennőről elnevezve.
1: A Nike sikere részben a cég marketing stratégiájának és az ikonikus swoosh logójának köszönhető. Az első Nike cipőpár, a Waffle Trainer 1974-ben jelent meg, és hamarosan az egyik legnépszerűbb sportmárkává vált. A cég tovább bővült, diverzifikálódott, és ma már nem csak sportcipőket és ruházatot, hanem sportszergyártással kapcsolatos különféle terméket is gyárt. A Nike a sportolók és a hírességek által népszerűsített Just Do It szlogenjéről ismert, és a vállalat az évek során számos sportszergyártó és cipőmárka felvásárlásával tovább erősítette a piac pozícióját.
0: Fontos megjegyezni, hogy a Nike nem csak termékeivel, hanem az üzleti és marketing innovációjaival is hozzájárult a sportáruházati iparág fejlődéséhez. A vállalat márkája és termékei világszerte elismertek és széles körben használtak a sportolók és a sportkedvelők körében. És íme egy pár információ Phil Knieffről.
1: Phil Knieff, teljes néven Philip Hampson Knieff, az amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat a Nike alapítója. Oregon állam Portland városában született 1938. február 24-én. Phil Knieff sportolóként kezdte pályafutását, és a futballcsapat tagjaként részt vett az Oregoni Egyetem futballprogramjában. Az egyetem évek során kezdett el érdeklődni a sportcipők és a sportruházatok iránt.
0: Az 1960-as évek elején együttműködve a futballedzőjével, Bill Bowermannal, Phil Knieff elkezdte importálni sportcipőket Japánból, különösen az Onitsuka Tiger márkájukat. Ezt a vállalkozást eredetileg a Blue Ribbon Sports néven alapították, és a két vállalkozó kisebb sportboltokban kezdte árusítani a japán sportcipőket.
1: A Blue Ribbon Sports sikeresen bővült. Phil Knieff és a Nike sikere a cég elhivatottságain, innovációin és markáns marketing stratégiáján alapult. Knieff 2004-ben lemondott a Nike vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is aktív maradt a vállalatban, és továbbra is jelentős szerepe volt a Nike vezetésében. Phil Knieff személyes történetét részletezi a Súdok című önéletrajzi könyvében, amely bemutatja a Nike vállalat korai éveit és fejlődését. És te melyik sportmárkát szereted? 97.5 Táska

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Angliában található a White & Griffin fogadó, mely 1681-ben épült. Elsőre igazán csendesnek és nyugodtnak tűnik a hely. Történelmiesen néz ki, sok festmény, régies bútorzat és óriási csillárok. A napokban hotel és étterem kocsmaként üzemel, viszont egy meglehetősen erőszakos szellem is éli.
1: Andrew Williamson parakutatónak sikerült lencse végre kapnia a rejtélyes korsódobáló szellemet. A képen egy halvány női alak látható, akinek mikor kedve támad, hozzávág egy-egy korsót a neki nem tetsző italozó vendégekhez. Volt, hogy már polcokat is felborított, és még egyéb rongálásokat tett. Emiatt a hely veszélyesnek mondható, de ez nem riasztja vissza a vendégeket, sőt sokan azért mennek oda, hát ha pont akkor lesz kedve a szellemnek pár korsót elhajítania.
0: Egy férfi 2015-ben elment a hotelbe, hogy megbizonyosodjon a paranormális jelenségekről. Majd a szállás értékeléséhez ezt írta.
2: Igen, láttam egy szellemet. A szobánkból nagyon sok furcsa zajt hallottunk a bár felől. Az ott tartózkodásom alatt láttam egy szellemet, egy női alakot, tényleg láttam. Ez egy kissé megijesztett, így szóltam a vezetőségnek, akik kicsit sem lepődtek meg ezen. Összességében minden jó volt, leszámítva éjjel a zajokat, zörejeket és a szellemet.
0: Hogy miért ilyen dühös, ha italozó férfiakat lát, az még mindig rejtély. Ha kíváncsi vagy rá, hogy tényleg létezik-e a szellem, akkor irány a White & Griffin fogadó.
3: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban 5 plusz 1 tippet hoztunk el nektek, hogy hogyan legyetek környezettudatosak.
1: Első tippünk, hogy ha tehetitek, válasszátok a helyi termelők kínálatát, mivel így őket is támogatjátok, de ami a legfontosabb, hogy csökkentitek a szállítás káros hatásait, például a szén-dioxid kibocsátást.
0: Második ötletünk, hogy otthonotokban cseréljétek le izzóitokat az energiatakarékos darabokra. Lehet, hogy ezek kicsit drágábbak, de előnyük, hogy 75%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és élettartalmuk tízszer hosszabb, mint a normál izzóké.
1: Harmadik javaslatunk, hogy a tehetitek, autó helyett használjatok tömegközlekedési eszközöket, például busz vagy vonatot, illetve a melegebb időkben a kerékpározás és a sétálás is nagyon egészséges, de a telekocsi rendszert is igénybe vehetitek. Viszont ha mindenképpen autóba kell ülnötök, gyakran ellenőrizzétek járművetek műszaki állapotát, mivel egy rossz műszaki állapotú autó sokkal többet fogyaszt, mint egy jól karbantartott. Ezen kívül még rengeteg más mód is van, hogy az utakon környezetbarátabbak legyetek, például, hogy minimalizáljátok a klíma használatát, hajtsatok lassabban, és ne pakoljátok tele csomagtartótokat.
0: Negyedik tippünként próbáljátok meghanyagolni az eldobható műanyagtasakokat és palackokat, mivel ezek lebomlási ideje közel 150 év is lehet. Helyette inkább próbáljátok ki a vászon bevásárló táskákat és a kulacsokat, mivel ezzel nem csak a természetet véditek, hanem pénztárcátokat is. Gondoljatok bele, mennyivel több pénz az, ha minden vásárlás, illetve ivás alkalmával megveszitek ezeket az egyszer használatos műanyagokat. Azt meg már nem is kell mondanunk, hogy egy szép bevásárló táska és egy szép kulacs mennyivel jobban mutat az ember kezében.
1: Következő tippünk, hogy ültessetek fát, mivel ezek oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, ami a nyári melegekben akár életet is menthet, mindemellett otthont adnak a madaraknak, és ha jól jártok, még gyümölcs is teremhet rajtuk.
0: Utolsó tippünk, hogy takarékoskodjatok a vízzel, mivel ez földünk legnagyobb kincse. Ma már sajnos több milliárd emberi legészséges ivóvíz hozzáférése nélkül. Mi még szerencsére nem érezzük ennek a hiányát, de közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. Vízfogyasztásotokat csökkentetitek, ha kádas fürdés helyett rövid zuhanyzást választotok, ha fogmosás közben elzárjátok a vizet, vagy csak ha szimplán megjavítjátok a csöpögő csapjaitokat.
1: Ne feledjük, hogy a környezet megóvása mindenki felelőssége. Egy kis odafigyeléssel mi is megvédhetjük élőhelyünket. Kezd el a környezettudatosságot már ma, mivel most még meg tudjuk változtatni jövőnket.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Pár ijesztő történet feldolgozása Walt Disney által. A legtöbbünk gyermekkorát meghatározták a klasszikus tündérmesék és Disney filmek, amik egy csodás, elvarázsolt világba repítettek minket. Miközben kedvenc történeteinket csillogó szemekkel néztük, fogalmunk sem volt róla, milyen sötét eredete van a legtöbb mesének.
1: A Hófehérke egy csodaszép, de szörnyű sorsú lányról szól, akire most anyja nagyon féltékeny, ezért el akarja tenni lábalól egy vadász segítségével. A férfi azonban megkegyelmez Hófehérkének, aki elmenekül és rátalál a hét törpe házára. A gonosz most anyja viszont megtudja, hogy nem halt meg a lány, és újból életére tör. Az eredeti történetben viszont jóval több gyilkossági kísérlet és kannibalizmus is volt. A mese végén Hófehérke és a herceg összeházasodnak, amire a királynő is elmegy. Amikor a herceg meglátja őt, megparancsolja, hogy tegyenek rá vörösen izzó vascipőket, amikben addig kell táncolnia, amíg meg nem hal.
0: Az eredeti kis hablány történetben Ariel, Triton király legkisebb lánya arról álmodozik, milyen jó lenne, ha szárazföldön élhetne, uszonyát pedig emberi lábakra cserélhetné. Hogy vágya teljesüljön, elmegy a tengeri boszorkányhoz, aki teljesíti a kívánságát, cserébe azonban elveszi Ariel hangját. A kis hablánynak 3 napja maradt, hogy magába bolondítson egy férfit, mert ha ez nem sikerül, örökre a boszorkány rabszolgája lesz. Ariel a felszínen összeismerkedik a herceggel, és beleszeret. Hans Christian Andersen verziójában Ariel akárhányszor rááll a lábára, fájni kezd neki. Ennek következtében a herceg nem őt veszi feleségül, hanem egy másik lányt. Ariel bánatában az óceánba veti magát, ahol tengeri habbá változik.
1: A Múpipőket történetét bizonyára minden ember ismeri, hisz ez az egyik legnépszerűbb Disney mese. Az átdolgozás egy varázslatos, kalandos, szerelemmel teli mesét mutat be, ám az eredeti Charles Perrault verzióban, amikor a herceg megérkezik a Hamupipőkéjék házához, a most anya ráparancsol 2 lányára, hogy vágjanak le a lábukból egy keveset, így majd rájuk fog férni a cipellő. Tervük nem sikerült, így Hamupipőke ment férjhez.
0: A Pinocchio arról szól, hogy egy jóságos, de szegény asztalos nagyon szeretne gyermeket, ezért farag egyet fából, vagyis megalkotta Pinocchiót. Pinocchio azonban egy tündérnek köszönhetően életre kell, és kisfiúként éli tovább mindennapjait. Carlo Collodi eredeti történetében Pinocchio egy igazi roscsont, aki születése óta visszafelesel, hazudik és bajba kerül. Az egyébként is kicsit ijesztő mese eredeti verziójában egyik nap, hogy megbüntessék viselkedésért Pinocchiót, egy róka és egy macska fellógatta egy fára, majd ott hagyták.
1: Szinte az összes régebbi Disney mese elég félelmetes, és jelentősen más volt a feldolgozások előtt. De még jó, hogy ott voltak Walt Disney-ek, akik megszépítették, és elbűvölték ezeket a meséket. Meg kell mondani, hogy nagyon jó ötlet volt átírni őket, hiszen rengeteg gyermek, sőt, még felnőtt kedvenc meséi az aranyos, kalandos, mágiával teli Disney történetek.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az úgynevezett biomimikri életünk mindennapi részét képezi. Sokan nem is gondolnák, hogy az állat- és növényvilágban általánosnak számító dolgok mennyi fontos találmányt és hétköznapi eszközt iklettek. Bár ma már a gépekre és a modern eszközökre hagyatkozunk, sose felejtsük el, hogy mi mindent tanulhatunk a természettől.
1: A pókháló ötször nagyobb szakító szilárdságú, mint az acél, valamint a kevlárnál is ellenállóbb és hajlékonyabb anyag. Mesterségesen előállított változatából légzsák vagy golyóálló ruha készülhet, de a gyógyászat sebészeti varrófonálként vagy kötszerként is alkalmazhatja, hiszen biológiailag lebomlik és felszívódik. Különleges tulajdonsága a pókhálónak, hogy a madarak képesek észrevenni és akadálynak tekinteni azt, ellentétben a szintén átlátszó üveggel. Ezt alkalmazva Arnold Glass, német mérnök, a pókok hálóját utánozva hozott létre egy olyan technológiát, melynek révén az üveg a madarak által még látható fénytartományában úgy veri vissza a fényt, hogy a számukra egy látható rácsos hálót rajzol ki.
0: Egy namíb sivatagban élő bogárfaj életmódjának és vízhez jutási szokásainak különlegességét az adja, hogy a sivatagra telepedő hajnali ködben a megfelelő szögben megáll a széllel szemben. A bogár fedőszárnyán olyan göröngyök vannak, amelyek bevonata magához vonzza a nedvességet. Az apró vízcseppek egyre nagyobb cseppekké állnak össze a bogár hátán, ezek aztán a gravitációnak és a dombocskák közötti víztaszító mélyedéseknek köszönhetően legördülnek a bogár rágó szervébe. A Eubank Butter nevezetű tárgy, bár inkább hasonlít egy citromfacsaróra, ugyanúgy a bogár tulajdonsága alapján működik, vagyis a felület tetején összegyűlő víz lefolyik a tárolóba, s így ihatóvá válik. Ma már ezt a technológiát vízerőműveknél is használják.
1: A történetek szerint a tépőzár is a biomimikri egyik találmánya. George de Mestral egy kutyás kirándulás után észrevette, hogy kutyája szőrébe bogáncs ragadt. A növény hurkos vége ugyanis kiválóan tapad. Mestral végül poliamidból infravörös hőkezeléssel készítette el a ma használt tépőzárakat, másik néven bogányzárat.
0: A medveállatkák apró 8 lábú vízben élő élőlények. A víz nélkül kiszáradnak, mégis képesek arra, hogy akár 100 év után ismét feléledjenek. Ezen tulajdonságuk annak köszönhető, hogy haláluk után DNS-ük és fehérjéjük cukorral vonódik be. A cukor tartósító hatását alkalmazza ma is például a Biomatrica és a Nova Laboratories nevű cégek, ahol az élő vakcinákat cukorfóliába tekerik, hogy 6 hónapig fagyasztás nélkül is hatékonyak maradjanak.
1: Wilhelm Bartlott, botanikus professzor volt az, aki felismerte, hogy a lótusz levelei szinte makulátlanul tiszták. Mikroszkóp alatt megvizsgálva azt lehet látni, hogy a levelek enyhén redőzöttek és egy vékony viaszréteg védi a felszínüket a szennyeződésektől. Később ezt a módszert alkalmazták a kádak, az üvegek és a cserepek bevonásakor.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyforma karikagyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak, ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a balkezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrű keltették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Free pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 férj nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bubossus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzebici Dávid, Horváth Pintér Oliver, Szűcs Vitos Koppány és Horváth Pintér Kristóf. A mai vendégünk Gadó Anita, musical színésznő, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett.
1: Miért a színészi pályát választottad?
2: Igazából nem én választottam a színházi pályát, hanem ez csak így jött számomra. Én nagyon szerettem énekelni. Még általános iskolában volt az általános iskolás énektanárom, és akkor ő mondta anyukámnak, hogy jó, ez a lány tehetséges, vigyétek el énektanárhoz, és akkor elkezdtem magánénektanárhoz járni 9 évesen, és akkor ez valahogy így jött magával, közben megismertem olyan embereket, akik itt Fehérváron is játszottak a színházban, és akkor megtaláltam, nem feltétlen én, ismerősök által rájöttem, hogy Budapesten az Operett Színháznak van ez a Pesti Broadway Stúdió nevű iskolája, és oda jelentkeztem, és felvettek, és tulajdonképpen az összes többi meg már jött magától.
0: Melyik iskolába mentél, és miért?
2: Miután végeztem itt a Láncosban, utána a Pesti Broadway stúdióba jelentkeztem, oda felvettek, ez egy 3 éves képzés volt, és akkor végeztem 2020-ban, pont a Covid idején, ott az egy fél éves csúszás volt a pandémia miatt, és azóta más nem volt.
3: Már középiskolában is tudtad, hogy színésznő akarsz lenni?
2: Igen, tudtam. Először még 9.-10. osztályban még inkább csak az éneklés, szóval tudtam, 9.-10. osztályban még csak inkább az éneklés volt, és aztán 10.-11. elején jött az ötlet, hogy akkor színház és színészet és musical színház és a többi, és akkor vált igazából egyértelművé.
4: Mi volt az első szereped?
2: Az első szerepem az Abigail című musicalben volt Vitai Georgina, az igazából azóta sem volt szerintem ennyire nagy feladat, amit kaptam volna. Ő a főszereplő, nem tudom, hogy olvastátok-e a könyvet, vagy láttátok-e a filmet, vagy az előadást magát. Ez egy nagyon nagy volumenű feladat, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy remélem, hogy ezt is még azért fogom csinálni.
4: Nagyon izgult az első szerepe előtt?
2: Nagyon izgultam, annyira izgultam, hogy egyrészt ez úgy történt, hogy ez nekem tulajdonképpen egy beugrás volt, még az sem volt 100%, hogy én ezt tényleg játszhatom, ezt az előadást. 2 hét alatt tanultam meg a szerepet, és azt mondták, hogy jó, megcsinálod a főpróbát, és hogyha jól megy, akkor játszhatod holnap után az előadást, ha nem megy jól, akkor nem játszhatod. Jól ment, lejátszhattam, és annyira izgultam, hogy leizzadtam a portomat, a mikroportomat, nem működött a mikroport, és onnantól kezdve hónapokig úgy játszottam az előadást, hogy a homlokomon is, és az arcomon is volt egy mikroport, ami rettenetesen kínosan nézett ki közelről, úgyhogy igen, nagyon izgultam, mert alapból egy nagyon izgulós fajta vagyok, de azóta ez már azért enyhült.
5: Van-e színész vagy színésznő példaképed, akivel szívesen találkoznál?
2: Igazából az a helyzet, hogy ez a színházvilág, ez egy annyira szűk kör, hogy színészek közül eléggé könnyedén fut össze az ember másokkal, legyen az színházi vagy filmszínész, ugye ők is általában keveredni szoktak, úgyhogy közülük nekem annyira nincsen. Lehet, hogy egy amerikai színész most tudnék mondani, de így olyan nincs, akit így egyből tudnék mondani, mint példa.
4: Mennyit kellett készülnöd arra, hogy eljuss idáig?
2: Ez egy folyamatos, mindennapos gyakorlást igénylő és készülést igénylő munka. Minden nap kell gyakorolni, minden nap kell, hogyha zenés színházban játszol, akkor minden nap gyakorolsz éneket, táncot akár, a próbákon is, nem csak előtte, közben, utána is folyamatos gyakorlást igényel, úgyhogy ez nem úgy megy, hogy jaj, megkaptam a szerepet, és akkor jó, innentől kezdve én megvagyok, és elengedtem az egészet, hanem ez tényleg minden nap, ez egy 0-24 hétfőtől vasárnapig tartó folyamatos gyakorlás. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió te is beleférsz a mikrofonoknál Takács Anna és beszélgető társam Kajos Milán. Ő egy fiatal mezőgazdász. Milán, honnan jött az ötlet?
1: Hát ötlet nem is jött, hanem inkább ebbe születtem bele. Édesapám segített mindig benne, tanítgatott, és hát engem nagyon érdekelt a dolog, nagyon kicsi korom óta, és talán ezért ragadott meg ennyire ez a dolog.
0: És hány éves voltál, amikor először bevontak a munkába?
1: Körülbelül 5-6 éves lettem, mikor pedálos kis traktoron elkezdtem a gyakorlást, már akkor a tolatással és egyéb műveletekkel. Körülbelül 7-8 éves lehettem, mikor már gépre ülhettem, akkor még édesapám mellett, avagy ott volt mellettem, 10 éves koromban már egyedül mentem a gépekkel.
0: Milyen gépek ezek?
1: Kis traktortól a nagy traktorig és egészen a kombájnig.
0: Szóval akkor te mindent csinálsz itt.
1: Igen.
0: És
1: igen,
0: semmi kivétel nincs, bármikor.
1: Bármit.
0: És te ezt iskola után is általános iskolába fogtad magad, hazajöttél és beültél a traktorba?
1: Így van, így van. Valamikor még iskola előtt is, ha olyan szezonális munka volt, hogy muszáj volt korán csinálni, valamilyen időjárási tényező miatt, de igen, minden délután szinte az életem része.
0: Mi volt ebben neked vonzó?
1: Maga a gépek szeretete szerintem, és a munka gyönyörűsége, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt fogalmazni. Hát ez egy életforma, nem mindenkinek tetszik, de nekem nagyon megtetszett.
0: És akkor ezt a nyári szünetben is csinálod bármikor?
1: Hát igen, az szinte az őszi szünetben ugye az őszi betakarítás zajlik szinte az egész szünetben, és nyáron pedig a nyári betakarítás és az utómunkálatok.
0: Mit termesztetek?
1: Kukoricát, búzát, árpát, napraforgót, repcét, és állattartással nem foglalkozunk, és kertészettel sem.
0: És te beülsz a traktorba, de te mit csinálsz, hogy nem mutatkozol, amíg te bennülsz?
1: Hát folyamatos figyelmet igényel, úgyhogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ülsz egész nap egy fülkében, és csak mész egy irányban, teljesen monoton a dolog, közben zenét hallgatok, az is kikapcsol, és maga a természet, maga a munkával való haladás, és az elvégzett munkának a szépsége, ez így összeadódik, és azért sok figyelmet is igényel az, hogy jól legyen elvégezve a munka, bármi probléma történik napközben, az egy nagy kihívás azt megoldani, illetve elvégezni.
0: És te online oktatás alatt, te volt, hogy a traktorból voltál bent online órán?
1: Igen, hát volt ilyen, ezt nem szeretem mondani, de hát sajnos volt olyan, hogy muszáj volt kimenni, és este tudtam megcsinálni az aznapra kiadott feladatokat.
0: És a házi, te azt mikor csinálod a tanulás részét az egésznek?
1: Hát egyből, hogy hazaérek, az számomra lehetetlen, hogy akkor tanulok. Inkább nagyon késő este, vagy korán reggel azért felkelek, hogy tanuljak.
0: Ez tényleg neked egy teljes életformát igényel. És hogy tervezed a jövőt? Van valami cél saját földek?
1: Hát a cél az, hogy édesapámtól átvenni az egész részét, szóval, hogy ne kelljen már neki annyit dolgozni, illetve saját céget alapítani, ott vezető lenni.
0: Tervezel tovább tanulást? Például valamilyen főiskolát, vagy amikor leérettségiztél, te már rögtön belevágsz az egészbe?
1: Hát nagyon szerettem volna agráregyetemet végezni, vagy hát még nem is mondtam le róla, de mivel be vagyunk gépesítve, és megvan annak a lehetőség, hogy már most dolgozhatnék egyből érettségi után, ezért nagyon elgondolkoztató, és fájna a szívem itt hagyni az egészet azért, hogy elmehessek közben egyetemre. Hát ez egy nagy dilemma, hogy lesz, de majd valahogy adja az élet, hogy alakul a dolog.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, köszönöm a beszélgetést.
2: Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliomod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: A Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját, Samantha-t, és Paris Hilton kedvencét, Diamond Baby-t is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgán agár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Soam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriásfarkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán. Táska Rádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Rónai Kitty, Györösi Antónia, Vargas Agát Csaba és Török Léna. A Herosszékesfehérvári állatotthonában jártunk, ahol először körbevezettek minket.
1: Észrevettük, voltak olyan kutyák, akik közös kennelben voltak, meg olyanok, akik külön kennelben. A séta közben egy nagy kutyára is felfigyeltünk.
2: Itt állunk egy kennelnél, egy Axel nevű kutya mellett. Pontosan mi is történt vele?
3: Axel tavaly karácsonykor került be hozzánk az állatotthonba. Egy nagyon vastag bőrnyakkörvel és egy láncdalabbal mászkált. Befogták, behozták ugye a menhelyre, csipet olvastunk, sajnos nem volt benne. Felraktuk a hirdetését, hogy hát ha valaki keresi, de nem kereste senki. Hát a szemeit műteni kellett, őt most rendbe raktuk, úgyhogy ő most már teljesen egészséges.
1: Axel, egy elég nagy testű kutya, felmerült bennünk, hogy mennyit eszik.
2: Mennyit esznek ezek a nagy testű kutyák?
3: Hát egy ilyen nagy testű kutya, ugye ilyen mérőpohárba mérjük nekik ki, hát egy olyan 3 mérőpohárral megesznek. A rekorderünk Bogár, ő most fogyókúrán is van, mert hát 60 kiló, úgyhogy van rajta egy jó pár felesleg, de igyekszünk lefaragni, úgyhogy most már azért kezd jobb formába lenni.
2: Mik ezek a kiírások, hogy például harapja a vizet slagolásnál, vagy védi az ételét?
3: Hát ugye ezeket az információkat azért írjuk ki, mert ugye nem csak mi látjuk el az állatokat, az állatgondozók, hanem ugye vannak segítségeink is. És ugye például akinek ez az van kiírva, hogy harapja a vizet, ugye azt ki kell venni, mert el kell rakni egy másik kennelbe, mert nem tudunk tőle úgy slagolni, mert ugye a vízsugarat azt harapja. És ugye hát ugye a kutya is vizes lesz, az ember is vizes lesz, és ugye a takarítás meg nem halad. Van olyan kutyánk, amelyik bevédi az ételt, ugye azt meg azért írjuk ki, mert figyelni kell, mert ha van még a tálba étel, akkor nem szabad kimenni, mert nagyon agresszíven bevédi. Meg kell várnunk, még megeszi, és akkor utána tudjuk elvenni tőle.
2: Ha bekerül egy kutya, akkor fél először bemenni hozzá?
3: Félni nem félek a kutyáktól. Egy kutya úgy is jelzi, hogyha nem akar velünk ugye kapcsolatot teremteni. Ilyenkor szoktuk hagyni nyugodni egy-két napra, és utána már teljesen jól be lehet menni, pórász rakni rá, és ki lehet venni.
1: A gondozó után az állatmenhely vezetőjével beszélgettünk. Kíváncsiak voltunk, hogyan lehet állatot örökbe fogadni. Krebs Gyöngyit, a Herosz állatotthon vezetőjét kérdeztük.
0: Mi az első lépés, hogyha örökbe szeretnénk fogadni egy kutyát?
4: Hát nagyon jól meg kell gondolni. Tehát az nagyon fontos, hogy egyrészt a család az, vagy akik együtt fognak élni ezzel a kutyával, ők mindannyian akarják ezt a kutyát, legyen egy átgondolt lépés. A következő az az, hogy tájékozódni kell, hogy milyen kutya az, ami az adott családnak illik az életviteléhez. Ha olyan a család, hogy nagyon sportosak, nagyon szeretnek mozogni, keveset vannak otthon, akkor nyilván egy olyan kutyát kell választani, akit tudnak magukkal vinni, és aki maga is szereti ezt az aktív életmódot. Nekik nem érdemes mondjuk egy 12 éves kutyát vinni, aki szereti a napnak a nagy részét átaludni. Tehát az már jó, hogyha az örökbefogadáskor a család egy ilyen koncepcióval kerül ki, az a mi dolgunkat is megkönnyíti. Ha valaki szeretne tőlünk örökbefogadni, akkor meg tudja nézni az állatokat a honlapon, Facebook oldalon, esetleg már tetszik is neki valaki, kijön, és a időpont foglalás után, és akkor van egy fél óránk, körülnézünk, megbeszélünk mindent, annak alapján, hogy elmondja az igényeket, akkor mi tudunk már ajánlani állatot, és ha nem biztosak még a dologban, akkor lehetőség van arra, hogy ismerkedjünk az állattal. Tehát nem kell rögtön, akkor most rögtön elvisszük, ki lehet hozzá járni, lehet vele itt sétálni, lehet vele ismerkedni, sőt, hogyha van esetleg másik kutya a családban, azt szoktuk javasolni hozzá, ki semleges helyen találkozzanak az emberek. És mielőtt az örökbefogadást eldöntik, előtte fel kell készülni eszközökkel is, tehát az nem egy szerencsés dolog, hogy már megvan a kutya, és utána kezdenek el neki beszerezni dolgokat. Illetve amit nagyon fontos, hogy megértsenek az emberek, hogy a kutyatartás később is pénzbe fog kerülni, tehát mi oltva, ivartanítva, csipezve adjuk ki az állatokat, tehát elvileg egy évig velük nem nagyon lesz ugye gond, mert mondjuk egy év múlva kell majd az oltásokra vinni újra, de attól függetlenül etetni kell az állatot, hogyha bármi váratlan dolog történik, azt ki kell tudni fizetni, tehát fel kell készülni nagyon komolyan az örökbefogadásra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. A tűzijátékok rengeteg kutyának jelentenek megpróbáltatást, és ezért a gazdiknak is. Dúrogás, puffogás, hangoskodás, valami miatt az emberek nagy részét ez szórakoztatja, a kutyáknak viszont komoly stressz helyzetet jelent, amit kezelnünk kell. Ezért bemutatunk pár módszert, amivel meg tudod nyugtatni a kisállatot tűzijáték esetén.
1: Sajnos a petárdázós, dúrogós napok évente több ezer kutya tűnik el, és 40%-uk soha nem kerül vissza, 10%-uk pedig rövid időn belül meg is hal. Olyan ilyettel rohangálnak, hogy nem könnyű befogni őket, simán befutnak az autók közé és balesetet okoznak, szóval közös érdek, hogy felkészítsük őket.
0: Nem minden kutya stresszeli szét magát a dúrogástól, de ha a következő tüneteket látod, biztos, hogy problémát jeleznek. Liheg, feszülten járkál, remeg, árnyékként követi a gazdáját, elbújik, mancsol, hány, bepiszkít, rombol, lefagy, szökik, nagyon ugat, esetleg bántja saját magát. Mindennek az az oka, hogy az erős hanghatások nem kontrollálható környezeti stresszt jelentenek a kutyáknak, akik egyébként sokkal jobban hallanak, mint mi. A tűzijátéknak ráadásul van egy olyan mély frekvenciája, amit a kutyák fenyegetőnek találhatnak.
1: Sokféle szempontot vizsgáltak, és az a rendkívüli, hogy hajlamosabbak az érzékenységre az ivartalanított, idősebb, keverékkutyák, illetve azok, akiknek egyéb hangérzékenységük is van.
0: A tűzijáték napján a következőket tehetjük, hogy este ne kelljen nagyon izgulni. Legyen a kutyán biléta a telefonszámmal, vagy esetleg csíp. Napközben jól mozgassuk meg egy hosszú sétával, játékkal. A megfelelő nyugtató jelentősen segíthet csökkenteni a tüneteket. Létezik viharkabát, illetve köthetünk nyugi csomót, ezeknek az a lényege, hogy jó szorosan körbeölelik, és ezzel nyugtatják a kutyát, és ha elég szorosak, és a mellkast minél nagyobb felületen lefedik, meglepően jó a hatásfokuk. De a nyugi csomót 15 percnél tovább ne hagyjuk rajta. Próbálkozhatunk feromonokkal és illóolajakkal, ártani nem fogunk velük, de ezeknek a készítményeknek csekélyebb a hatásuk.
1: Alakítsunk úgy a környezetét, hogy biztonságosnak érezze, legyen kényelmes, búvóhelye, boxa, kapcsoljunk neki lámpát, tegyük be a megnyugtató vidám zenét. Tereljük el még időben a figyelmét játékkal, rágbukával, tréninggel, mielőtt komoly pánikba esne. A kerti kutyákat is vigyük zárt helyre. Ne hagyjuk őket egyedül, és próbáljunk mi sem stresszelni. Minden hanghatás után adjunk finom falatot, az esti sétáltatás mindenképpen pórázon történjen.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Complexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlősszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kerélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a Föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: Beütő táska, rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltői. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt háziállatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás azték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A hieroglif és hieroglifikus szavak jelentése szentírás. A hellenisztikus korban, ugyanis Egyiptomban már csak jelentősebb állami és vallási épületeken alkalmazták. Hieroglif írásnak nevezzük a képírásos, vagy a képírásból kialakult logografikus írásokat, különösen, ha vallásos jellegű jelekről van szó. A hieroglif írások alapvetően szóírások. Az egyiptomi írás például már az időszámításunk előtti 3. évezred elején az ABC összes mássalhangzóját és sok magánhangzóját is külön jelölhette. Az első ismert hieroglif írások körülbelül egy időben jelentek meg Mezopotámiában és Egyiptomban. A prezumer képírás később az írás technika miatt ékírássá alakult.
1: Az egyiptomi hieroglif írás első emlékei az archaikus korra tehetőek, mint a Narmer paletta vagy a Dzser szikla feliratai Núbiában. A hieroglif írás fejlődésének több útja ismert. A történelemben a leghosszabb ideig alkalmazott írásrendszer az óegyiptomi írás, amelynek majdnem 4000 éves története során több változás is megfigyelhető. A képregényszerű feliratok szabad rajzai idővel egységesedtek, kialakultak az egyezményesen használt piktogramok. Ezeknek formája és elhelyezésük módja is szabványosult. Bizonyos esetekben még a jelek sorrendje is módosul.
0: A hieroglif írás egyszerűbb és papíruszon könnyebben írható jelekké változott. Ezt nevezzük hieratikus írásnak, mely a középbirodalom idején már feltűnik falfestményeken és koporsó szövegeken is. A hieroglif írás a kőfaragványok és egyéb ünnepélyes feliratok készítésére szolgált. Az utolsó egyiptomi hieroglif feliratok a késői római birodalomban, a kereszténység korszakában, az 5. században készültek. Ezután az óegyiptomi írás teljesen feledésbe merült.
1: Kelet és Dél-Kelet-Ázsiában mai napig használják a hieroglifikus írásokat. Mai állapotukban az eredeti képjel nem olyan ismerhető fel. Fokozottan áll ez az egyszerűsített írásmódokra is. Közép-Amerikában a maja írás és annak feltehető elődje az olmék írás használt hieroglif jeleket. Az olmék írás nagyon friss felfedezés, csak az 1990-es évek végén került elő az első olmék felirat. Korábban a térség történelmével foglalkozók nem is sejtették, hogy az olmékoknak volt írásbeliségük. Szimbólumaik, növények, rovarok és egyelőre teljesen ismeretlen jelentésűek.

0: Zene hat a gyermekek értelmére. Fejlődik a gondolkodása, emlékezete, képzelete. Még a testi fejlődésre is hat, hiszen a zene lüktetése jótékony a koordinált mozgásra.
1: Melyek azok a környezeti tényezők, amelyek a zenei fogékonyságunkra hatnak? Például, ha olyan környezetben élünk, ahol zenélnek vagy zenét hallgatnak, és ezt értéknek tekintik. Környezeti tényező, ha valaki gyerekként találkozik a zenével, ha bátorítják az éneklésre, ha élvezi a zenélést és sikereket ér el vele.
0: Mennyit számít a gyakorlás a zenékészségek kialakulásában? Egyes kutatók megpróbálták ezt számszerűsíteni, és körülbelül 10 000 órára becsülték a szükséges gyakorlást ahhoz, hogy valaki elérjen a zenélésben egy magasabb szintet. Ez természetesen függ az egyén tehetségétől és kitartásától is. A gyakorlás nagyon sokat számít, mert a zenei képesség így fejlődik.
1: A zenetanulás felnőtt korban segíthet-e fiatalon tartani az agyat? A zenélés, az éneklés nagyon hasznos az időseknek, gyorsítja a kognitív tartalékot, javítja a kedélyt. Az agy időskorban is létrehoz új idegsejteket. A tanulás által létrejött új készség relatíve fiatalon is működőképesen tartja az agyat.
0: Hogyan változik a zenei ízlésünk? A zene természetesen az idő múlásával is fontos szerepet tölt be az emberek életében, de azt, hogy mit hallgatunk, általában az élethelyzeteink határozzák meg, valamint az, hogy milyen szociális és pszichológiai igényekkel kell szembenéznünk.
1: Kodály Zoltántól származnak a következő gondolatok. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert, a szép befogadására formálja ízlését és emberi magatartását.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan derítsd ki, mit akarsz az élettől.
1: Meg akarod tudni, hogy mi is az, amire az életedben leginkább vágysz? Sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs arról, mit akarnak. A szüleik mindig megmondják nekik, hogy milyen döntéseket hozzanak. Nehéznek tűnhet kideríteni, hogy te mit is akarsz pontosan az életedtől, és ez sok időt és erőfeszítést igényel. De megéri, csak légy elég kitartó.
0: Az első tippünk, hogy kérdezd meg magadtól. Döntsd el, hogy mik az igazán fontos dolgok az életedben. A család, a szerelem vagy az anyagi boldogulás? Ha erre sikerül válaszolnod, már is közelebb leszel ahhoz, hogy boldog és teljes életet

0: Van hobbid? Sokat segíthet a különféle hobbik kipróbálása. Így megtudhatod, hogy mi is passzol hozzád, és mi nem. Használj ki minden lehetőséget, hogy többet megtudj magadról.
1: Milyennek látod a jövődet? Hogyan képzeled el magad 5 év múlva? Szeretni fogod ezt az életet? Olyan kérdésekre kell felelned magadnak, amelyektől talán kényelmetlenül fogod érezni magadat. Koncentrálj arra, hogy mely képességeidet szeretnéd továbbfejleszteni a következő 5 év alatt, és tervezd meg, hogy miképp érheted el azt. Ne add fel az álmaidat, és dolgozz mindig keményen a céljaid elérése érdekében. Esti, te hogy látod magad 5 év múlva?
0: Hát jó esetben addigra már túl leszek az érettségin, és egy egyetemre szeretnék járni, lehetőleg Pesten, mert ott laknak a nővéreim is, és 2 éve, mikor fölköltöztek, nekem az nagyon-nagyon rossz volt, mert így hirtelen egyke lettem, és ez nagyon hiányzik, úgyhogy szeretnék velük élni Pesten. Valamennyire szeretnék dolgozni is az egyetem mellett, hát nagyjából ennyi igazából. Hogy kiderítsd, mit akarsz az élettől, zárd ki a zavaró tényezőket. Van valami, ami az agyadra megy? Készíts egy listát arról, hogy mi idegesít téged. Ez határozottan segíteni fog abban, hogy boldogabb legyél. Ha választ adsz a kérdésekre, tisztán fogod látni a körülötted lévő dolgokat.
1: Ne bánkodj! Le kell számolnod a múltaddal ahhoz, hogy kiteljesedett és boldog életet élhess. Ami már megtörtént, az megtörtént, nem tudod megváltoztatni. Foglalkozz a jövőddel, és így tovább léphetsz. Ne rágódj a múltam, mert itt a tökéletes alkalom az általad vágyott élet megvalósításához. Ne feledd, élj a mának!
0: Beszélj róla! Ha sokat próbálkoztál, és még mindig nem tudod, hogy mit akarsz az élettől, és ettől egyre idegesebb vagy, akkor beszélj valakivel. Egy barát, család vagy egy szakember segíthet tisztábban látni, hiszen néha egy külső szemlélőre van szükség ahhoz, hogy az ember rájöjjön bizonyos dolgokra, amelyek eddig elkerülték a figyelmét.
1: Hogy kiderítsd, mit akarsz az életedtől, tisztába kell lenned, mit tesz igazán boldoggá. Az utolsó kérdés, ami segítséget nyújthat az életcélod megtalálásában, az, ha rájössz, mitől érzed magad boldognak. Csak néhány pillanatra lesz szükséged. Gondolkozz el rajta, hogy mit élvezel az életedben. Hogy mit csinálsz, amikor tele vagy energiával, vagy amikor ki szeretnél kapcsolódni. Ha egyszer már ráeszmélsz a téged boldoggá tevő dolgokra, a későbbiekben biztosabban fogod látni, hogy miért kell még küzdened az életedben.
0: Persze ez egyébként szerintem minden tinédzsernél nagyon változik, főleg ilyen korban, mert még egyik évben ez tetszik, másik évben pedig már tök más dolog iránt rajongok, úgyhogy szerintem ezt így nehéz így behatárolni, hogy ki mit akar az életétől ennyi idősen.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. A Carson Coma az egyik leghíresebbé vált feltörekvő magyar együttes. A zenekar mostani felállásban 2018 óta zenél, bár az együttes még más felállásban gimis zenekarként is működött.
1: A banda énekese és egyik frontembere, Fekete Giorgio, félig olasz származású, csak 2007-től fogva él Magyarországon. A Carson Comának egyébként olasz nyelvű száma is van, érdemes meghallgatni. Sok ütős számon kívül neki köszönhetjük a Big Like közmondást.
2: A zenekar másik főszövegírója és dalszerzője Héra Barnabás, akinek tulajdonítható többek között az Immunissá válunk, a Cringe Days, az Én még sohasem és az Elmélkedések egy magasabb rendű életforma esetleges hiányáról dalszövege is. Barnét nagyon érdekli a politika, azt is el tudná képzelni, hogy 20 év múlva politikai újságíró, vagy második kerületi polgármester lesz. Ha ezt a pályát választja, Giorgio lenne a strómanja.
0: Kun Bálint a billentyűs, csodálatosan tudja szavalni a bűnbánó elefántot, oda van a piros vita tigrisért, profi zsonglőrködik, és a többiek szerint a csapat legokosabb tagja.
1: Egyik gitárosuk, Bona Zsombor, aránykező szólóit sok dalban hallhatjuk. Mint a Song About My Grandma klipjéből is kiderült, neki megvolt a bónusz is.
2: Jónás Attila a basszusgitáros csodálatosan reklámozza a banda brandjét, és professzionális sörnyítónak minősül. Gál Péter oda van az Abba Tribute bandákért, és szeretne organista lenni a saját esküvőjén.
0: A zenekarnak egyébként az első albuma a Cordial Club volt, aminek a nagy része angol nyelvű dalokból áll. Az albumon lévő Song About My Grandma videóklipje még a magyar klipszemle fődíját is elnyerte.
1: A zenekarnak egyébként a klipjeit is érdemes megnézni, mivel az abszolút kaotikus vizuállal felfegyverkezett videók nagyon hozzájárulnak a számok hangulatához.
2: Érdekesség az is, hogy a pandémia, igaz, a zenekarnak sem volt könnyű időszak, sikerük mégis felfelé ívelt. Ugyanis ebben az időszakban a banda felvette a második nagy lemezét, és tavasszal fonogram díjasokká váltak az év felfedezettje kategóriában.
0: 2022-ben kiadták harmadik nagy lemezüket. Ennek az előfutára volt az osztálytalálkozó. A digitális analóg elég kísérletező, zeneileg és szövegileg egyaránt. Ajánlom mindenkinek a Carson Comát, mert a rock műfaján belül annyi mindent kipróbáltak, hogy garantáltan mindenki talál az ízlésének megfelelő dalt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Domján Székely Boglárka, Hedrik Mira és Fülyes Csenge.
1: A hős Krúbi. Szemtelen, bátor, alpári, tehetséges, provokatív, egyedi, közönséges, szókimondó, obszén, különleges, tömeg, eredeti. Krúbit sok különféle jelzővel lehet illetni, de a rajongói tábora tagjaként bátran jelentem ki, hogy jelenleg Magyarország egyik leghíresebb és legkedveltebb előadója. Márpedig a sikert és a hírnevet nem osztogatják ingyen. Születési évem 94. Horváth Krisztián 1994-ben látta meg a napvilágot Pomázon, a nővérét elveszítette, a testvér elvesztésének témája a dalszövegeiben többször is előkerül. Középiskolába a Békés-megyeri Veres Péter gimnáziumban járt 2005 és 13 között, ahol megismerkedett, majd barátságot kötött egy mára szintén ismert rapperrel, Dénessel, Sallai Déles Bálinttal. A két rappernek több közös dala is született. Krúbi magánéletéről nem igazán tudunk sok infót érthető okokból. Kezdetben metás stílusban tevékenykedett, a Pregnant Veil Pain nevű zenekarban énekelt. Rap karrierjét 2017-ben kezdte. Első publikus dala a Pestiest, amit megjelenése óta már több mint 3 millióan tekintettek meg YouTube-on, legnézettebb rap dala pedig a Nehéz lábérzés. Zenéje szövegéről elmondható, hogy általában naturalisztikus, de mindeközben sokat mondó. Azonban a kormányt már-már keményen bíráló, az aktuál politikát felhasználó szövegei is jelentek meg. Krúbi többek között énekelt már Orbán Viktorról, Mészáros Lőrincről, Gyurcsány Ferencről és Mukandorról. Zenéinek többsége a Kill La Kick It, Eminem, Kendrick Lamar, Danny Brown, Between the Buried and Me, valamint az Alice in Chains együttes mind nagy hatással vannak. 2017-ben Krúbi a Scar City Budapest Underground label tagjává vált, ugyanebben az évben a segítségükkel közönségszavazás révén bekerült a Kikeltető nevű tehetségkutató versenybe, amit végül meg is nyert. Krúbi első albuma a Nehéz lábérzés, ami 2018 májusában jelent meg. A stúdióalbum hatalmas jelképévé vált a Nehéz lábérzés dalból elhíresült Banán, amit bizonyos fellépések során néha magával is visz. Az első középlemeze a Zárolás feloldva címmel jelent meg. Második stúdióalbuma az Ösztönlény címet viseli, ami 2020 márciusában jelent meg, és bejelentette, hogy az album után tart egy szünetet és új projektet akar elkezdeni ebben az időben. A Beatóval alkotott duója, ami a Mirror Glimpse nevet viseli, több éve dolgozik együtt a dalok termelésén. Nemrégiben új albuma is megjelent a formáción. Nekem az egyik kedvencem, úgyhogy meghallgatását ajánlom.
0: 2021. novemberében jelent meg a Szív című dala, ami korábbi 2020-as betegségére tesz utalást. Szívizomgyulladás miatt kórházba került és mellőznie kellett a koncertezést. Krúbival rengetegen készítettek interjút, köztük Détót Kriszta az Elviszlek Magammal nevű műsorában. Az interjú után így írt Krúbiról. Közgazdász diplomával a zsebében kezdett rapperkedni, reklámügynökségi állást hagyott ott a színpadért, és még a gyerekkori becenevét is feláldozta a zenei karrierje érdekében. Krúbi, azaz Horváth Krisztián, még csak 26 éves, de már csak nem két évtizede ír zenét és szöveget. A felületes szemlélők csak a szélsőségesen szókimondó szövegeket hallják, a bulvár sajtóban megjelenő összeszólalkozásokat és a milliós YouTube megtekintéseket látják, pedig Krúbi igazán érdekes karakter. Okos, szorongó, elemző, nyugodt, tudatos, önreflexív ember, aki élete legnagyobb tragédiáját, nővére elvesztését a zenében dolgozza föl. Szeretne saját családot, és tudja, hogy ha lesz gyereke, akkor el kell majd beszélgetni vele apa munkásságáról. Van véleménye, amit nem fél használni, bárkinek beszól, kritizálja a rendszert, nevén nevez politikusokat is a dalaiban, ha pedig emiatt baja esik, akkor azt mondja, majd újra előveszi a diplomáját.
2: A dalszövegei sokak számára sértőek, provokatívak lehetnek. Azonban nem gondolom, hogy emiatt kapásból el kellene ítélni, és alsó kategóriás polgárpukkasztó zenésznek elkönyvelni Krúbit. Minél több számát hallgattam meg, a kevésbé felkapottak közül, annál több elgondolkodtató és értékes sort találtam. Krisz egyébként bírja a kritikát, saját szavaival élve, nem az a fajta előadó vagyok, akit megmozgat, ha utálják. Ti szeretitek Krúbi zenéjét? Melyik tőle a kedvenc számotok? Írjátok meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottoja az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. Sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából 1,5 méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig. Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A fekete lyukak érdekessége. A fekete lyukak az univerzum legrejtélyesebb és legizgalmasabb objektumai közé tartoznak. Ezek olyan égitestek, amelyek gravitációs vonzása rendkívül erős, így még a fény sem képes elhagyni őket. A fekete lyukak tanulmányozása nem csak a csillagászatban, hanem a fizika alapvető kérdéseinek megértésében is kulcs szerepet játszik.
1: A fekete lyukak többféleképpen is kialakulhatnak, de leggyakrabban nagy tömegű csillagok életének végén jönnek létre. Amikor egy ilyen csillag kifogy az üzemanyagából, magja összeomlik saját gravitációja alatt, és ha a tömeg elég nagy, fekete lyuk keletkezik. Az ilyen csillagok összeomlása során a téridő annyira megkörbül, hogy egy eseményhorizont nevű határ alakul ki, amelyen belülről semmi sem képes kijutni.
0: A fekete lyuk vonzása a saját belseje felé vonz minden tárgyat vagy energiát, vagyis a szingularitás felé. A szingularitás az energia tömörülése középen, ahova minden elnyert energia és anyag megy. Így a fizika törvényei már egyáltalán nem érvényesek. Ez pontosan a fekete lyuk közepe, vagyis túl van a horizontvonalon, ami lényegében a fekete lyuk felszíne, nem szilárd anyag, és semmi nem juthat ki belőle, még a fény sem.
1: Mivel a fekete lyukok maguk nem bocsátanak ki fényt, közvetlenül nem láthatók. Azonban jelenlétüket közvetett módon észlelhetjük, például a körülöttük lévő anyag mozgásának megfigyelésével, vagy a gravitációs hullámok detektálásával, amelyek fekete lyukok összeolvadásakor keletkeznek.
0: Ha egy ember egy fekete lyuk közelébe kerülne, rendkívül erős gravitációs hatásokkal kellene szembenéznie. A fekete lyukhoz közeledve az emberi test különböző részeire eltérő gravitációs erők hatnának. Például, ha lábbal erőre zuhanunk, a lábainkra erősebb gravitációs vonzás hat, mint a fejünkre. Ez az áropály erő a testet megnyújtja, és végül szétszakítja, amit spagettifikációnak nevezünk, mivel egy majdnem végtelen hosszú tésztaszállá nyújtja a tárgyakat, szósz nélkül.
1: Az eseményhorizont az a határ a fekete lyuk körül, amelyen belülről semmi sem képes kijutni, még a fény sem. Ha valaki átlépi ezt a határt, a külvilág számára láthatatlanná válik, és az időérzékelése is megváltozik. Az eseményhorizont átlépése után az illető elkerülhetetlenül a fekete lyuk középpontja, a szingularitás felé zuhan, ahol a tér és az idő fogalmai elveszítik értelmüket.
0: A fekete lyukba zuhanás túlélése gyakorlatilag lehetetlen. Az extrém gravitációs erők és a spagettifikáció miatt az emberi test nem maradt a tépségben. Ezen kívül a fekete lyuk belsejében uralkodó körülményekről nagyon keveset tudunk, de a jelenlegi fizikai ismereteink alapján ott az élet nem lehetséges.
2: 97.5 Táskará.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Louis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban, Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, 7-szeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sporták történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb szápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak, ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrűkkel tették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overált és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Free a pogánytánca kerül műsorra, a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 férj nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésre szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bubossus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofúrákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: bajban vagy? 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked az 5 leggyakoribb hibát szakválasztáskor.
1: A meggondolatlan szakválasztásnak számos következménye lehet. Aláírjuk a tanulmányos szerződést, vállaljuk, hogy a képzési idő másfélszerese alatt diplomát szerzünk. Így például, ha időközben félbehagyjuk a tanulmányainkat, vagy kicsúszunk a határidőből, előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk az állami ösztöndíjunkat, nem is beszélve az elvesztegetett időről, amelyet ráfordítunk. Ezért sokan jelentkeznek inkább OK-s képzésre, azok után, hogy megszakították a tanulmányaikat a felsőoktatásban.
2: Az első, ne a kedvenc középiskolai tárgyunk alapján válasszunk. Gyakoribb, hogy jó fej egy tanár, a tárgyból szerzett jó jegyek vagy a tapasztalatok miatt adjuk be a jelentkezésünket olyan területre, amely iránt valójában nem vagyunk elhivatottak. Ezért érdemes feltenni a kérdést, biztosan a kedvencünk lesz ez a terület akkor is, ha már mások tanítják, esetleg komolyabb és másféle követelményekkel kapcsolódó tárgyakkal?
0: Ne kövesd el azt a hibát, hogy más döntsön helyetted. Léteznek orvos és jogász dinasztiák, amelyeknél elvárás, hogy a gyerekek folytassák a hagyományt. A legtöbb szülő szeretné, ha a gyermeke magas presztízzel rendelkező szakon tanulna, de komoly zsákutcában találhatja magát, aki annak alapján dönt, hogy mit várnak el tőle a szülei, tanárai vagy barátai. Tegyük fel magunknak a kérdést, mivel foglalkoznánk a legszívesebben.
1: Gyűjtsünk minél több információt a választott területről. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a jelentkezés előtt. Mit kínál a szak, milyen következményeket támaszt, milyen kompetenciákat igényel, és milyen tudásra tehetünk szert, ha elvégezzük a képzést. Érdemes megválaszolnunk, képesek vagyunk-e teljesíteni a követelményeket, és szívesen foglalkoznánk-e ezzel a területtel hosszú távon is?
2: Nem könnyű felmérni a munkaerőpiaci helyzetet a felsőoktatás kapujából, de mindenképpen érdemes megpróbálkozni vele, nehogy a képzés végén döbbenjünk rá, hogy 3 vagy akár 5 évet áldoztunk egy olyan tudás megszerzésére, amellyel végül nem tudunk elhelyezkedni. Tájékozódjunk előzetesen, hogy milyen területen tudjuk majd hasznosítani a tudásunkat, és van-e kereslet az adott szakma iránt.
0: Tartsunk ki a választásunk mellett! A felvételi lapon 3 szakot lehet megjelölni, így sokan akkor is választanak a kiválasztott képzés mellé másik 2-t, ha azok iránt nem is érdeklődnek. Ha lecsúsznak az első helyről, lemondanak az álmaikról ahelyett, hogy OK-s képzésen pluszpontokat szereznének, és jövőre újra megpróbálnák a jelentkezést. Tegyük fel magunknak a kérdést, megéri-e feláldozni az álmainkat, ha nem sikerült elsőre bekerülni az adott szakra?
1: Ha nem tudunk egyértelműen dönteni a szakok között, érdemes időt adni magunknak, és beiratkozni egy kisebb elköteleződéssel járó, mégis nagyon hasznos OK-s képzésre. Ma már rengeteg ilyen képzés közül válogathatnak a jelentkezők. Szinte egészen biztos találni olyat, ami az álomszakmádhoz is kapcsolódó.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Szerelemben és háborúban bármit lehet, kár, hogy utáljuk a háborút. A hippi mozgalom az 1960-as és 70-es években alakult ki. Hippinek nevezték azokat az Egyesült Államokbeli lázadó fiatalokat, akik nem akartak dolgozni az elidegenedett fogyasztói társadalomban, és feltűnően lázadtak ellene. A hippik közös jellemzője volt a hosszú haj, a színes ruhák és a Beatles imádat.
1: A II. Világháború után hatalmas gazdasági fellendülést tapasztalt meg az amerikai társadalom. Az új, fiatal nemzedék jobb nézettel indult neki az életnek, korábban házasodtak, aminek következtében 1946 és 64 között 70 millió gyerek született az Egyesült Államokban. Keményen dolgozó szülők igyekeztek úgy felnevelni gyermekeiket, hogy mindenük meglegyen, ám ők mégsem voltak elégedettek, mert nem találták helyüket a világban.
0: Békére és nagyobb szabadságra vágytak, ellenkultúrát teremtettek maguknak. Így született meg az 50-es évek közepén a beat nemzedék. A beat nemzedék a társadalmi beavadás, a fogyasztói társadalom és a háborúkat tagadók hangja volt, illetve ennek a korszaknak a zenészei, fiataljai már nem csak a zenében, hanem az irodalomban is lázadtak. Majd a 60-as években tömeges ifjúsági mozgalomként kialakult a hippi kultúra. Az elnevezést először az amerikai televízióban használták, a VNBC TV csatornán, amikor New Yorkban a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány fiatal ülősztrájkot folytatott a vietnámi háború ellen.
1: A hippik gyakran vettek részt háború ellenes tüntetéseken, szabadelvű nézeteiket hirdetve. Az 1968-as elnökválasztáson politikailag aktív csoportként jelentek meg. A hippi mozgalom hatására fejlődtek ki az 1970-es évek zöld ökológiai mozgalmai, a feminizmus második hulláma és a meleg, illetve fekete polgárjogi mozgalmak.
0: A közösségekben elterjedt volt a kábítószerek használata. Főként marihuánát és LSD-t használtak, hogy felfedezzék a tudat alternatív oldalát. Nomád életmódjukkal a társadalmi változás iránti vágyat fejezték ki, és jelentős hatással voltak rájuk a keleti vallások és filozófiák, főleg a Krisna tudat.
1: 1967-ben a szeretet nyarán már mintegy 100 000 éltek a San Franciscó-i közösségekben. Kialakították saját életmódjukat, megszervezték az ingyenes egészségügyi ellátást, és felállítottak ingyen konyhát. Egy nagy család voltak, mindenki anya és apa, a biológiától függetlenül, és együtt nevelték gyermekeiket.
0: A hippi divat egyedi, színes és fantáziadús. Jellemző a hosszú haj, a trapéznadrág, a hímzett blúzok és a virágmotívumok, illetve sok fonott békejellel díszített, saját kezileg gyártott ékszerek. Öltözéküknek jellegzetessége a teljes színkavalkád. A ruháik elég egyediek, ugyanis maguk által készített, összefoltozott ruhákat hordtak, majd ezeket festették, díszítették, varták kedvük szerint.
1: A mozgalom hanyatlása nagyjából 1970 utánra tehető. Két tragikus incidens súlyosan megtépázta a hippikhez köthető békés életvitelnézetet, majd a fiatalokból álló hippi réteg elérkezett abba a korba, amikor tanulmányai végére ért, és a napi megélhetés érdekében kénytelenek voltak munkát vállalni. 1973-ban pedig az Egyesült Államok hivatalosan is lezárta részvételét a vietnámi háborúban. Így a mozgalom fő indoka is megszűnt. Ettől a hippik még nem tűntek el teljesen, csupán a tömegeket befolyásoló hatásuk múlt el. De a popkultúrában később is jelentős hatást gyakoroltak. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Most elhoztunk nektek 5 darab Netflixes sorozatot, amit röviden összefoglalunk nektek, és ha még nem láttad, mindenképp látnod kell.
1: Az első sorozatunk címe Egy szobalány vallomása. A Maid egy limitált amerikai drámasorozat, amely Molly Smith Maswell készítette a Netflix számára. A sorozatot Stephanie Lynn Maid, Hard Work, Low Pay és Mother Will to Survive című memoárja ihlette. Egy fiatal anya elmenekült bántalmazó párkapcsolatából, és takarítónőként vállal munkát, hogy szebb jövőt építhessen saját magának és a kislányának.
0: Második sorozatunk nem más, mint a szerelem vagy kötelesség. Amikor a svéd uralkodó család fiatal hercege, Wilhelm Edvig Riding egy elfajult partival hirtelen botrányhőssé válik, ezzel szégyent hozva a családjára, és tanulmányait egy előkelő bentlakásos iskolában kell folytatnia. Wilhelm természetesen nincs elragadtatva, amért kikerül a megszokott közegéből, és elveszíti a barátait. Az új helyen minden lépése bizonytalansággal társul, ám ha már találkozik valakivel, aki előtt levetköztetheti gátlásait, és nem kell fenntartani a tökéletesség látszatát, ám ezzel együtt egy minden eddiginél nehezebb próbatétel elé állítja az élet, hogy elfogadja valódi önmagát és identitását.
1: A negyedik sorozat, amiről legalább egy közösségi médián hallott az ember, az nem más, mint a Nyerd meg az életet című sorozat. A Netflix történetének legsikeresebb sorozata lett a Squid Game, magyar címe Nyerd meg az életed. A dél-koreai készítésű 9 részes film. Anélkül, hogy lelőnék a poénokat, azoknál, akik még nem látták a sorozat kulcsa, egy egészen brutális, meghökkentő sztori. Adósságokkal és mindenféle személyes tragédiákkal küzdő embereket ismerhetünk meg, akiket busás pénznyereményért egy játékba szerveznek be. Egy lakatlan szigeten 6 dél-koreai gyerekjátékokra hasonlító próbatételen kell átesniük, a győztes körülbelül 12 milliárd forintnak megfelelő pénzt nyerhet, de van egy olyan körülmény, amelyet a résztvevőkkel előre nem közölhetünk.

szakmázas bájolgás mögött azonban tragikus sorsok rejtőznek. A szőke Lorelai, azaz Georgia Brian Hovey, a felszínen egy kőgazdag, dögös szőkenőnek tűnik, aki után mindenki megfordul az utcán. Azt viszont már kevesebben gondolnák, hogy az egyedülálló anyát kiskorában verte, molesztálta a nevelő apja, tinédzserként gyereket szült egy szintén utcagyereknek, és nem talált eddig egyetlen olyan férfit sem, aki mellett huzamos ideig meg tudott volna állapodni. A nő tragikus múltjára visszatekintésekből derül fény, és ezek elég drámaira sikerültek, helyenként szíven is tudják ütni az embert. Érdekesen is hatnak ezek a hirtelen stílusváltások, de abszolút jól működik, hogy a készítők válogatják a megmosolyogtató szappant és a kőkemény drámát. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna, és beszélgető társam Simon András, a Láncos Kornél gimnázium tanulója, aki török mezőn a Spartaris Age grupjában a negyedik helyezést érte el. Bandó, mióta üzöd ezt a sportot?
1: Hát úgy 3 éve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, 19 márciusában kezdtem úgy el ezt a sportot.
0: És ez pontosan miről szól?
1: Hát terepfutás főleg, és akadályversenynek is mondható.
0: Hogy néz ki egy verseny?
1: Itt Magyarországon 3 fokozat van, van a sprint, az a legkisebb, az 5 km 20 akadály minimum, van a super, az a második, ugye az minimum 10 km 25 akadály, és a beast, ugye a legnagyobb táv, az 21 km 30 akadály minimum. De most török mezőn egy ilyen másfajta versenyen voltam, az olyan, hogy az a neve, hogy trail, ebből is szintén 3 fokozat van, 10 km, 21 és 50, most a 10 kilométeresen értem már 4. helyezést, és itt nincsenek akadályok, csak szintkülönbség ugyanajobb.
0: Kikkel készülsz erre?
1: Van egy ilyen csoportunk a Polgárdiban, Spartan Training Group Polgárdi néven, velük készülök 3 éve. Az edzőm Dobos Kornél készített fel a versenyekre, kb. Olyan 50-en vagyunk, be is követettek Facebookon, STG Polgárdi.
0: Hogy néz ki egy edzés?
1: Hát most jelenleg 1 héten 6 edzésem van, 1 szerdán, 3 szombaton, 2 vasárnap. A szerdai edzés az lehet választani, hogy erdőbe, vagy ilyen

0: Börke út parkban van-e, van ilyen rekordtámpája is Polgárdiban. Erdei edzések nehezebbek szoktak lenni, mert ugye ott nagy a szintkülönbség, ott szoktunk felkészülni általában ilyen versenyi időszakon a versenyekre. A szombati edzés az a legdurvább, az 3 óra, ott full erdőbe vagyunk, ott is a Polgárdi erdőbe készülünk fel rá. Vasárnapi edzésre szúgyoljuk meg, hogy meglegyen a táv is, ne csak az erdőben futkorászunk, hogy kimegyünk Kőszárhegyre futni a, hát ugye mondható a hegynek.
1: Mennyire nehéz egy ilyen edzés? Nagyon el lehet benne fáradni?
0: Hát kezdőknek igen, van olyan edzés, amin én is majd kiköpöm velemet, olyan nehéz.
1: Te mit szeretsz ebbe a sportákba a legjobban?
0: Én a közösséget szeretem nagyon, azt, hogy a barátaimmal futhatok, és szeretem a futást így magát, szóval szerintem abban a sportban vagyok így a legjobb, azért is kezdtem el.
1: Visszatérve egy kicsit a versenyre, mennyi idő volt erre felkészülni?
0: Volt egy konkrét idő, felkészülési idő, mert ugye ezt előre bejelentik évelején, hogy mikor, hol lesz verseny. Én most éppen nem tudtam nagyon felkészülni rá sérülések miatt, szóval nekem olyan egy hetem volt rá felkészülni.
1: A 4. helyezés egy nagyon jó eredmény, és érezted, hogy jó formában vagy? Érezted, hogy ez most sikerülni fog, hogy egy jó eredményt fogsz hazavinni?
0: Őszintén nem éreztem olyan jól magam, hogy jó formában vagyok, láttam volna jobban is. Szóval örülök a 4. helynek, de többet vártam magamtól, azt várom, hogy jobb eredményekkel térjek haza a következő versenyről.
1: Nagyon sok sikert kívánok neked, és gratulálok az eddigi eredményeidhez.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 92 hét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik, a levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön, nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni. Y'all ready?

0: Láncvejét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most megtudhatsz pár dolgot Tom Hollandról. Thomas Stanley Holland 1996. június 1-én született a délnyugat londoni Kingston upon Thames-ben Nicola Elizabeth Frost, fotós és Dominic Holland humorista és író gyermekeként. Három öccse van, Harry, Sam és Paddy. Holland Kingston upon Thames-ben él, szülei és testvérei házának közelében. Mivel szülei kreatív szakmát végeznek, gyakran inspirálják őt. Apját tekinti példaképének, aki az iparágban szerzett tapasztalatai miatt nem hivatalosan a menedzsereként dolgozott.
1: Holland a Wimbledonban található Donhead katolikus előkészítő iskolában tanult. 7 éves korában diszlexiát diagnosztizáltak nála, szülei őt és testvéreit magániskolába járatták, hogy megkapják a megfelelő figyelmet. Habár Hollandnak tetszett az új iskola, ez kezdte hátrányosan befolyásolni a családja anyagi helyzetét. 2012-ig a Wimbledon kollégba járt egy önkéntesen támogatott jezsuita általános iskolába, majd ezt követően a Croydonban található brit előadó művészeti és műszaki iskolában tanult.
0: Tom pályafutása 9 éves korában kezdődött, amikor beiratkozott egy táncórára, ahol egy koreográfus felfigyelt rá, aki elintézte, hogy a Billy Elliot a musical meghallgatásán szerepeljen a londoni Victoria Place színházban. 2 éves felkészülés után 2008-ban mellékszerepet kapott, és abban az évben kinevezték a címszerepre, amelyet egészen 2010-ig alakított.
1: Tom a Lehetetlen című katasztrófa drámában debütált, amiért elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle díját. Ezt követően Holland úgy döntött, hogy főállású színészi karrierre vált, szerepelt a Majd újra lesz nyár című filmben, valamint történelmi személyiséget alakított a Tenger szívében című filmben és a Farkas bőrben című minisorozatban.
0: A Marvel moziverzum 6 szuperhős filmjében elsőként az Amerika kapitány polgárháborúval kezdődően a pókemberként szerzett nemzetközi elismerést. A következő évben megkapta a BAFTA Rising Star díját, később pedig a legfiatalabb színész lett, aki főszerepet játszott a Pókember hazatérés című filmben, a Pókember idegenben és a Pókember nincs hazaút folytatásaiban. Ezek egyaránt több mint 1 milliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, az utóbbi az év legnagyobb bevételét hozó filmje lett.
1: Elismerései között szerepel egy brit filmakadémia díj, 3 Saturnus díj, egy Guinness világrekord és a Forbes listáján való szereplés. Egyes kiadásukban generációjának egyik legnépszerűbb színészének nevezték.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Ausztráliának is lesz nemzeti űrhivatala.
1: Az Ausztrál Oktatási Ügyi Minisztérium az országban folyó nemzetközi űrkutatások kongresszusán jelentette be a szervezet megalakítását, amelynek az ausztrál űripari tevékenység koordinálása és nemzetközi kapcsolattartás lesz a célja. Az ausztrál kormány adatai szerint a világ űripara 1998 és 2015 között évi átlagban 9,5%-kal nőtt, és az űriparból származó bevétel 2015-ben mintegy 323 milliárd dollárra rúgott.
0: Az ausztrál döntés után a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet 35 tagállamából már csak Törökországnak nincs önálló űrhivatala.
1: Ausztráliából Görögországba a svájciak segítségével megtalálták Artemis több mint 100 éve keresett szentélyét.
0: Svájci régészek megtalálták Artemis görög istennő több mint 100 éve keresett szentélyét a görögországi Évia szigetén fekvő Amarüntos falu közelében. Az Artemis szentély, vagyis az Artemision létezése az ókori görög dokumentumokból, köztük Strabon görög földrajzíró műveiből ismert volt, de maradványainak helyét egész ez év nyaráig nem tudták biztosan azonosítani.
1: A templom maradványai mintegy 10 kilométerre fekszenek attól a helytől, ahol korábban feltételezték. Az elmúlt 10 évben svájci régészek a Lausanne-i Egyetem egyik professzorának vezetésével próbálták meghatározni a templom helyét. A feltárások során találtak egy vastag falat, amely a templom melletti oszlopcsarnok része volt, és az épület egy nagyobb részét is sikerült feltárni.
0: Görög hírportálok szerint az idei ásatásokon bukkantak a régészek először olyan bizonyítékra, amely véglegesen megerősítette, hogy az Artemision maradványait találták meg Évia szigetén. Az épületeket a Krisztus előtt 6. és 2. század közötti időszakban emelték. Találtak egy szökőkutat, Artemis feliratokat, Artemisnek és ikertestvérének, Apollonnak és anyjuknak, Létónak szóló felajánlásokat. Ez az Artemis szentély volt az istennő fő kultusz helye az Athénhoz közeli térségben.
1: Amikor férjhez mentek egy áldozati mágián, fel kellett áldozniuk addig szűz gyermekéletük holmiait, így a babákat, játékokat és hajfürtjeiket. Artemis istennő leghíresebb szentélye Efezoszban, a mai törökországi Izmirtől nagyjából 50 kilométerre állt. Építését még a perzsák uralmának ideje alatt Krisztus előtt 550 körül kezdték meg.
0: A 105 méter hosszú és 52 méter széles szentélyt az ókori világ 7 csodája közt tartották számon. Építése több mint egy évszázadot, kereken 120 évet vett igénybe. A drága cédrusfából készített tetőzetet 127, egyenként 18 méter magas oszlop tartotta. A szentély mélyén állították fel Artemis, a római mitológiában Diana, istennő 2 méter magas szobrát. Az ókor egyik leghíresebb temploma tragikus véget ért. Krisztus előtt 356. július 21-én egy Hérosztratosz nevű ember felgyújtotta a szentélyt, mivel így akarta halhatatlanná tenni a nevét. A templom egész éjszaka égett, és teljesen megsemmisült. Soha többé nem építették újra.
2: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97.5 Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonoknál Dombi Judit és Naád Barbara. A mai adásban elhoztunk nektek az olyan ifjúsági könyvet, amit mindenképp érdemes elolvasnotok, ha lányok vagytok, és elmúltatok 14 évesek.
1: Az első Karen M. McManus-tól a Lehull a lepel című könyv. Ebben a magával ragadó történetben megtudhatjuk, mi történik, amikor 5 idegen együtt sétál be egy terembe, de csak 4-en jönnek ki élve. Hétfő délután a Bayview Gimi 5 diákja a büntetését tölti egy osztályteremben. Ők Bronwyn az ész, Eddie a szépség, Nate a bűnöző, Cooper a sportoló és Simon a különc. A Bayview Gimi hírhet pegykarovatának szerkesztője. Mielőtt még kijöhetnének a teremből, Simon meghal. A nyomozók szándékosságot sejtenek a halál körül. Simon hétfőn halt meg, kedden viszont egy pletykarovat jön ki, ami mind a 4 gimist agyanúsítottak közé sorolja. Vagy az is lehet, hogy mindannyian egy szabadon portyázó gyilkos bűnbakjai? Mert mindenkinek vannak titkai, nem igaz? De vajon milyen messzire mennél el, hogy ne lepleződj le? Egy biztos, a vége nem az lesz, amire számítottál.
0: Második ajánlásunk Bence Blankától a Pulcsiban alszom. A történet Márnáról szól, aki egy átlagos középiskolás lány volt. Sajnos erről már csak múlt időben beszélhetünk, mivel egy nagy csalódás után már semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit mutat a mérleg. Egy idő után nem fontosak sem a barátok, sem a suli, csak is a kalóriák és a dekagrammok. Óriási bő fekete tuccokban jár, és folyton fázik, Pulcsiban alszik. Vajon lesz ki kizökkentse ebből az állapotból Márnát? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv a Dimili trilógia. Ez a sorozat 3 kötetből áll, plusz íródott hozzá egy kiegészítő 4. kötet, ami a főszereplő fiú történetét írja le. A könyv tartalma következő. Amikor a 16 éves Adam Munro beleegyezik, hogy a nyarat rég nem látott apjánál tölti a kaliforniai Santa Monica-ban, még nem sejti, mi vár rá. Adam szülei elváltak, és az apja új családot alapított. Ez azt jelenti, hogy Adam találkozik a 3 mostoltestvérével. A legidősebb Tyler Bruce egy heves természetű, hatalmas egójú problémás kamasz, aki mindenben szöges ellentéte Adamnek. A fiatal lány nem sokára egy új élményekkel teli világban találja magát, mert Tyler baráti köre úgy dönt, hogy a szárnyai alá veszi a jövevényt. A legnagyobb rejtély Tyler jelenti a számára, és minél jobban próbálja megérteni a fiút, annál jobban megtetszik neki. A könyvből kiderül, hogy a mostoltestvéredben nem érdemes beleszeretni.
0: Negyedik ajánlásunk Natalie Sommerstől a lányok regénye. Ez a humorral teli üdetörténet 4 különböző karakterű francia tinilány mindennapjairól, örömeiről, gondjairól, vágyairól, titkairól szól. A főszereplők Kiara, Lili és Mael, akik már általános iskolából ismerik egymást. Egy gimnáziumba is mennek tovább, ahol találkoznak a szép és titozatos Melisandal. Így a trióból 4-es fogat lesz. A lányok regénye rengeteg kalandba és olykor veszélyekbe, na meg persze a szerelembe viszi be leolvasóit.
1: Utolsó könyvjavaslatunk Eddie Elzéttől a Soha, Mindig, Néha című könyv. A főszereplők Dave és Julia, barátok. Már a középiskola elején eltökélték, hogy sosem válnak sablonos diákokká. Még saját listát is írtak, a sosemek listáját. Mindarról, amit semmi szín alatt nem akartak megtenni a középiskolában. A legtöbb szabály könnyen betartható. Például az 5. sosem festjük a hajunkat a szivárvány színei között megtalálható árnyalatra. Vagy a 7. sosem szűrjük össze a levet tanárral. Dave azonban titkot őriz. Nem tartja be a 8. szabályt, sosem epekedünk némán valaki után a középiskola egész tartalma alatt. Máskülönben ugyanis a 10. szabályt sértené meg, miszerint sosem randizunk a legjobb haverunkkal. Így amikor a szép, badóc és hirtelen természetű Júlia azt javasolja, hogy hajtsák végre mindazt, ami a sosemek listáján szerepel, Dave örömmel megy bele a játékba. Még a haját is hajlandó borzalmas zöld árnyalatúra festeni. Tréfának indul a dolog, ám azután valami furcsa történik. Dave és Julia fölfedezik, hogy a sablonok mellőzésével tulajdonképpen elszalasztották a középiskolát, sőt, talán a szerelmet is.
0: Elolvassod a könyvek valamelyikét, írd meg nekünk Facebookon, hogy tetszett.

0: is fönn tudtam ez jársz.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősikelt a hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Savigny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
2: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbeöltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
3: Tök lámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
1: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezbeöltöző bekopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
2: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
3: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babonafajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.
4: 97.5
5: All the time.
4: Táska Rádió.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. október 9-e. Megérkeztünk, itt vagyunk. Múzeumpedagógusok, pedagógusok szakmai találkozója. Segítség ruhaadományokkal. Városrészi szűrőnap lesz október 17-én a Köfém Művelődési Házban. A mikrofonnál Winter Diana. Megérkeztünk, itt vagyunk. Múzeumpedagógusok szakmai találkozója. A Múzeumok Összi Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz idén is több eseménnyel csatlakozott a Szent István Király Múzeum. Hétfőn múzeumpedagógusoknak szóló szakmai találkozóval indult a program. A megértési nehézséggel élők a múzeumban műhelynapnak a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központ adott otthont. Hogyan értelmezhet egy műalkotást egy megértési nehézséggel küzdő embertársunk? A múzeumi szakemberek mit tehetnek, hogy a megértési nehézséggel élők is hozzáférjenek a múzeumokban őrzött kulturális ismeretekhez? Hogyan lehet infografikákkal elkezdeni akadálymentesíteni egy múzeumi teret? Hogyan lehet könnyen elérhető nyelvezetű múzeumi szövegeket létrehozni? Ezekre és hasonló kérdésekre keresték a választ a szakemberek a Szent István Király Múzeum szakmai műhelynapján, amelyet a Múzeumok Közi Fesztiválja keretében rendeztek meg. A múzeum pedagógusokat, érdeklődőket Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója köszöntötte, majd Dabi Farkas Rita, a Ludwig Múzeum pedagógusa mutatta be azt az integrált családi délelőtt elnevezésű programot, amelyet nagy érdeklődés mellett valósítottak meg. A program a megértési nehézséggel élőknek és hozzátartozóiknak teremtett lehetőséget élményszerzésre, miközben a múzeumlátogatók és a múzeum munkatársainak érzékenyítését is szolgálta. A szakember szólt a szemléletváltási kísérletekről is. A múzeumpedagógus részletesen szólt azokról a mérhető változásokról, amelyeket megtapasztaltak az elmúlt évek során. Mint mondta, foglalkozásról foglalkozásra érzékelhető volt a résztvevő gyermekek egyéni szintű haladása, a finom motorika és a fókuszált figyelem fejlődése. Az alkotási idő feszültségmentes jelenlétet adott, így erősítve a szabad önkifejezést, növelve az önbizalmat. Keresztes Gabriella, az Arany János Egymi ezredéves tagintézménye gyógypedagógusa, aki értelmileg akadályozott fiatalokkal rendszeres látogatója a fehérvári kiállítóhelyeknek. Arról osztotta meg tapasztalatait, mi kell ahhoz, hogy mindenkinek élmény legyen a múzeum látogatás. Végül a PIM, Kassák Múzeum, a múzeumi kommunikációs és közönségkapcsolati munkatársai, Szikra Renáta és Jónás Andrea múzeumpedagógusok, akik, azaz a múzeumban elérhető, könnyen érthető kommunikáció fontosságáról tartottak előadást. A Múzeumok Közi Fesztiválja keretében a következő időszakban emlékfonó címmel nyugdíjasoknak szóló interaktív programra várják a 15 fős csoportokat a tárgyalkotó hagyomány Fejezetek Fejér megye néprajzából című kiállításába. Segítség ruhaadományokkal. A Sörháztér 7-es szám alatt várják a felajánlásokat. A Kríziskezelő Központ hajléktalanok számára ismételten adományokat gyűjt. A felajánlásokat a Sörháztér 7-es szám alatt tudják leadni reggel 8 és délután 18 óra között a segítő szándékúak. A tél közelettével ellátottjaiknak férfi melegítő nadrágra, edzőcipőre, alsó neműre lenne szüksége. Az adományozóktól azt kérik, hogy ha tehetik, törölközővel, mindkét nem számára pulóverrel, farmer nadrággal, kabáttal, pólóval és zoknival segítsenek a rászorulóknak. Városrészi szűrőnap lesz október 17-én a Köfém Művelődési Házban. Október 12-én napközben telefonon lehet bejelentkezni az október 17-i Városrészi Egészségnapra. A Köfém Művelődési Házban tartandó szűrés idén az utolsó ilyen jellegű lesz. A részletekről és köztük egy új mentálhigiéni és foglalkozásról hétfőn tartottak sajtótájékoztatót. Nagyon kedvelt programmá váltak már a Székesfehérváron a Városrészi Egészségügyi Szűrőnapok, emelte ki a hétfő sajtótájékoztatón Östör Anna Mária egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, a program vétnöke. Hozzátette, kezdettől fogva arra törekedtek, hogy ezeket a vizsgálatokat helybe vigyék, és mára elmondható, hogy olyan gépekkel, eszközökkel rendelkeznek, amelyek segítségével valóban releváns szűrések végezhetők, és az érkezők reális képet kapnak testük állapotáról. Örülünk, hogy a mi város részünkben is elérkezett a szűrővizsgálat, és idén bőrgyógyász is várja a jelentkezőket. Remélem, ezúttal is sokan élnek az ingyenes szűrés lehetőségével, hangsúlyozta Békési Ferencné, a 14. választókörzet önkormányzati képviselője. A rendezvény másik védnöke arról is beszélt, hogy a vizsgálatokra érdemes még a panaszok előtt, vagy már enyhe panaszok esetén elmenni, hiszen a prevencióra időben történő beavatkozásra így lesz lehetőség. A rendezvénynek otthont adó Köfém Művelődési Ház igazgatója Sima József arról beszélt, az ő családjában is volt már arra példa, hogy egy hasonló szűrés során fedeztek fel a szakemberek olyan betegséget, amelyet később sikerült meggyógyítani. A programjaink sorába szervesen illeszkedik az egészségnap, hiszen a kulturális rendezvények mellett az egészségvédelemnek is biztosítani igyekszünk a helyet. És ha már a sportnál tartunk, intézményünk számos olyan egyesületnek ad helyet, akik sportprogramokat is szerveznek. Tai Chi, karate és go klub is működik nálunk, tette hozzá az igazgató. Idén ez lesz az utolsó városrészi egészségnap, így aki szeretné még a tél előtt általános állapotfelmérésen részt venni, szeretettel várjuk, invitált mindenkit, Keresztúri Lászlóné. Október 12-én hétfőn reggel 8 és délután 4 óra között lehet telefonon bejelentkezni a vizsgálatokra. Csak ezen az egy napon van lehetőség, s mivel ilyenkor a vonalak égnek, érdemes többször is próbálkozni. COPD mérésre, állapotfelmérésre, inbody testösszetétel mérésére egyébként bejelentkezés nélkül is lehet érkezni. Legkésőbb 12:30. A szakmai vezető azt is kérte, hogy aki mégsem tud részt venni a regisztrált vizsgálaton, az telefonon szóljon, ezzel ugyanis a Városisten szereplők kaphatnak lehetőséget. Az október 17-i programon az iroda pszichológusainak segítségével újdonságként elindult egy mentálhigiéniés program is. A Köfém Művelődési Házban a kötődés témáját elemzik majd ki az érdeklődők egy kis csoportos foglalkozás keretében, illetve a pszichológus egyéni kérdezfelelekre is rendelkezésre áll majd. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az október 17-i szűrőnapra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kis hiány sikerült, a hosszabbításban kikapott a Volán az osztrák ligában. A rendes játékidő utolsó percében még 2 gólos előnyben volt a Volán a Pusztertál ellen. A házigazdák azonban először szépítettek, majd az egyenlítés is sikerült, végül a hosszabbításban a bónuszpontot is megszerezték. A Pusztertál és a Volán összecsapásának az első harmadban csak helyzetig jutottak a csapatok. Gól nem esett, a harmadik harmad azonban igazi gólesőt hozott. A Volán a megszerzett egy pontjával továbbra a 10. helyen áll az osztrák hoki liga tabelláján. Folytatás ma a Salzburg ellen hazai pályán a Met Arénában.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Pitmanti tanítónénál Szonya Luca. A következő percekben a környezetvédelemről fogunk beszélni. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabbá válik az életünkben. Rengeteg helyen hallhatjuk ennek súlyosságát, mind a médiában, hírekben, az interneten, de még egyes tankönyvekben is szerepel, mint tananyag. Maga a környezetvédelem egy rendkívül sokrétű dolog, mi most csak pár olyan szokást szeretnénk megosztani veletek, amiket ti a hétköznapokban is meg tudtok tenni. Nem igényel különösebb előkészületet, csak egy kis odafigyelést. Első. Vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Azzal is rengeteget tehetünk, ha kevesebbet vásárolunk.
1: Második. Kerüld a nylon zacskók használatát. Helyette vegyél csomagolásmentes termékeket, vagy próbálj meg vászonból készült tasakokat használni, amiket újból és újból alkalmazhatsz.
0: Harmadik. Ha van rá lehetőséged és nincs ellenedre, a növényi hulladékaidat komposztált házi vagy kültéri komposztálóban. Ha ezt nem szeretnéd, még egy lehetőségként használhatod a ShareWaste applikációt, ami megmutatja, hogy a környezetedbe akad-e valaki, aki befogadja a növényi hulladékod.
1: Negyedik. A használt étolajat gyűjtsd össze és add le például a molkutaknál, ahol bioüzemanyag készül belőle.
0: Ötödik. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. Részben a pálmaolaj tehető felelőssé az erdőirtásokért.
1: Hatodik. Ha dohányzol, semmiképp se dobd el a csikket. Egy cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.
0: Hetedik. Válassz le bomló glittert a fesztiválozáshoz. Azok a glitterek, amiket mondjuk egy fesztiválra felraknál a sminkethez, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, ami hatalmas károkat okoz, ha kijut a természetbe.
1: 8. Térj át növényi alapú táplálkozásra, vagy fogyassz kevesebb húst és egyéb állati eredetű élelmiszert. Egy haszonállat tartásához rengeteg mennyiségű vízre, takarmányra és legelőre van szükség. Földünk képtelen 7 milliárd húsevő embert eltartani, mivel teljesen kimerítjük az erőforrásainkat. Arról nem is beszélve, hogy háztartásonként évente rengeteg mennyiségű élelmiszer vész kárba.
0: 9. Ne vásárolj állatokon tesztelt kozmetikumokat. Bele se gondolná, hogy azok a termékek, amiket kint látsz a drogériák polcain, több mint a háromnegyede állatokon van tesztelve. Azok a nyulak, kutyák, macskák, majmok és egerek a tesztelések során olyan kínzásokon mennek keresztül, mint például belekenik a szemükbe, lenyeletik velük, vagy belég fecskendeztetik az adott terméket. Ezektől az állatok többnyire megvakulnak, vagy egyéb maradandó kár keletkezik bennük, így alapítják meg, hogy a kozmetikum biztonságos-e az ember használatára. Ez azonban teljesen felesleges, mivel ma már a vállalatok tudnak olyan laboratóriumi körülmények között tesztelni, amihez nem kell élő állatokat kísérletek alá vonni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenikár Krisztián és Jancsek Roland. Kilincsel előre. Krisz, hallottad ezt a kifejezést?
1: Persze, ezt az autósok a driftelésre mondják.
0: Úgy bizony, az autófanatikusok nagy örömére ebben az adásban elhoztuk a driftelést. De mi is az a drift? Az autó tökéletes uralásának és irányításának látványos bemutatása, oly módon, hogy az autó egy centimétert se haladjon a szokásos módon egyenesen.
1: Onnan is indult ez az egész. A drift 1960-as évekből Japánból ered, amikor megrendezték az akkoriban divatos, illegális hegyi versenyeket. A versenyzők, úgynevezett rolling zokuk, egyetlen cél, hogy minél előbb teljesítsék a hegyi út két kijelölt pontja közötti távolságot. Néhányan közülük ralliból elesett kanyarvételi technikákat alkalmaztak. Ebből nőtte ki magát később a drift. Maga a sportág 1980-as évek utcai japán autóöteknek köszönhető, akik tuningolt hátsó kerekes autóikat közút helyett versenypályán próbálták ki. De ahhoz, hogy ez a sport nagyot üssön, Digero Ineda autófanatikus látomására volt szükség.
0: Magyarországon három drift kategória van, a Street, Pro és a Pro 2. A Street kategóriában egyedül kell menni, és három pontozó bíró értékeli a pilótát. Azt pontozzák, hogy a pilóta az úgynevezett érintő zónákba hogy érkezik. Minél nagyobb sebességgel és szöggel kell érkeznie, de vigyáznia kell, a nagy szög miatt megtorpanhat az autója, és ellenullázzák a körét. A Pro-ban és a Pro 2-ben szintén van ezekben a kategóriában, csak ott kvalifikációnak hívják. Ez alapján döntik el, hogy hányadik a pilóta, és ezután kezdődik a párbaj, ami úgy zajlik, hogy az első megy az utolsóval, és a bírók pontozás alapján kiderül ki ott tovább.
1: De mint minden autóversenyben, a driftnél is úgy van. A kocsi nagyjáteszi a pilótát, a pilóta nagyjáteszi a kocsit. Zárásképpen bemutatnánk két magyar pilótát. Kezdve Piskolti Kevinnel, aki egy BMW E92-t vezet, ami egy 6.2-es V8 motorral szerelt, egy LSX kompresszorral van megfejelve, és így 740 lóerős. A következő magyar pilóta, akit bemutatunk, Zabec Norbert, aki egy Nissan 200 SX S13-at hajt, ami egy 3 literes 2 JZ motorral szeret 620 lóerős Verda.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Papluca, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Hallottatok már arról a zenei stílusról, ami hangszerek nélkül képes igazi zenét létrehozni? Ha nem, most megismerhetitek. Ez az a kapella. Az ilyen zenészek pusztán az énekhangjuk használatával képesek szinte bármilyen hangszerhangját utánozni.
1: Bármilyen hihetetlennek is hangzik, amit az előbb hallottatok, az kizárólag emberi hangokból áll össze. Ez az egyik legnépszerűbb a kapella együttes, a Pentatonix Levegen című száma volt. Az ilyen együttesek, mint ahogy ők is, legtöbbször 4-5 tagból állnak. Hárman a főszólamokat éneklik, egy ember pedig a basszust. Az utolsó tagot a legnehezebb helyettesíteni, ő a beatboxer, vagy magyarul szájdobos.
2: A beatbox az, amikor a zenész a szájával utánozni tudja a dobot, és többféle elektronikus hangot is. A Pentatonix három alapító tagja, Scott, Mitch és Kirsty együtt jártak egyetemre, ahol jó barátok voltak, és ekkor kezdtek együtt zenélni. A basszus énekes Evie Kaplan később csatlakozott hozzájuk, amikor eldöntötték, hogy létrehozzák az együttest.
0: A csapat szájdobosát Kevint, aki mellesleg cellón is játszik, a YouTube videóin keresztül találták meg, és kérték fel, hogy utolsó emberként csatlakozzon a csapathoz. Ezután elkezdtek amatőr feldolgozásokat készíteni popszámokból és feltölteni őket az internetre. A banda 2011-ben vált széles körben ismerté, amikor megnyerték a Sing Off nevű tehetségkutató harmadik évadát. Ekkor több zenei kiadóval is leszerződtek és elkezdtek dolgozni első albumukon.
1: A nevük a Pentatonból ered, ugyanis ez a zenei skála 5 hangból áll, és az együttesnek is 5 tagja van. 2015-ben meghívták őket, hogy szerepeljenek a Pitch Perfect második részében, ahol a film végén az a cappella világbajnokságon ők alakították a kanadai együttest. Ekkorra már több kislemezt és 2 albumot is kiadtak, amiken olyan slágerek feldolgozásai szerepelnek, mint a Somebody That I Used To Know. Can't hold us.

lerappent a Tonixet az egész világon nagyon sokan ismerik. A koncertjeik mindig teltházasak, és most készülnek a második amerikai turnéjukra. Egy interjúban elmondták, hogy a kedvenc énekesük Beyoncé, és sok inspirációt szereznek a dalaiból. Taylor Swift számait viszont még egyszer sem dolgozták fel. Már többször is megpróbálták, de valahogy sosem sikerült jól leutánozniuk azt a hangzásvilágot, ezért inkább felhagytak a próbálkozással.

0: készült előtt kivált a csoportból. Elmondta, hogy azért hozta ezt a döntést, mert a folyamatos koncertek miatt nem tudott családjával lenni, és túl sok stresszt okozott neki ez az életforma. Az ő helyére jött az együttes legújabb tagja, a basszusos Matt Sally.
1: Reméljük, fel tudtuk kelteni az érdeklődéseteket az a cappella iránt, és ajánljuk, hogy hallgassátok meg a többi zenéjüket is. Ha tetszett, írjátok meg nekünk Facebookon, hogy mit gondoltok róluk.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban a magyar ételekről lesz szó, hiszen mindannyian szeretjük a magyar étkeket, most ezeknek a múltjáról fogunk beszélni. Ha az ember arra gondol, hogy mit ettek a középkorban élők, mindig hatalmas királyi asztalokat képzelünk magunk elé, különböző sültes tálakkal. Bár ez a kép részben pontos, és a középkorban fogyasztott ételeket ma is fogyasztjuk, természetesen sokkal modernebb változatban, a legrégebbi fennmaradt receptekig, csak a reformkorba tudunk visszanyúlni.
1: A magyar ember az általános köztudattal ellentétben a 17-18. Századig nem fogyasztott levest, legalábbis nem abban a formájában, ahogy ma is ismerjük. Ugyanakkor a régi magyar konyhából fennmaradtak a lév néven említett étkek, mint például a vadragulév, vagy éppen a leghíresebb, a fekete lév. Ezek valójában nem levesek, hanem sűrű mártások, raguk voltak, melyek minden komolyabb lakoma fontos elemeit képezték. Az emberek ezeket a mártásokat vagy a húsokra, halakra, tésztákra öntötték rá, vagy különféle lepényekkel, cipókkal törölték ki a közös tálakból. A fekete levesről mindenki azt hiszi, hogy a kávéról van szó, de ez egy súlyos tévedés, hiszen a korabeliek nem a kávéra utaltak a fekete lévvel, hanem egy sötét színű mártásra, ami valószínűleg vér felhasználásával készült.
0: Érdekes tény, hogy az igazi, régi magyar konyha jellemzően még csak nem is húsokat, hanem elsősorban halat használt. Hazánk tele volt bőven termőfolyókkal, tavakkal, patakokkal, a magyar ember pedig, ha tehette, előszeretette fogyasztott halat. Délen a Vaskapunál jöttek fel a legízletesebb tengeri halak a Dunába. Sokan nem ismerik a ritka, már veszélyeztetett vizát, ami a tokfélék családjába tartozik, és akár mázsás súlyúra is megnőhetett. A vize a jobbágytelkektől a királyi lakomasztalokig egyaránt nagyon népszerűnek számított. A vizet nagyon nagy számban fogták ki Felső Magyarországon is, a Csalló közben például, ahol különös hagyománya volt a vize halászatának, máig büszkék rá, hogy luxemburgi Zsigmond idejében az itt kifogott vizáknak köszönhetően tudták megfékezni az ország szívében kialakuló éhínséget.
1: A ragukon kívül szintén a teljes középkora, sőt a középkort követő évszázadokra is jellemző tartósító módszer a húszszárítás. A besózott, majd vékony szeletekben kiszárított hús nagyjából fél évig eláll, és többféleképpen is felhasználható. Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből maradt ránk a korabeli beszámoló, mely szerint a magyar katonák alapellátmányát képezte a szárított hús, melyet porrá őrölve, különféle fűszerekkel elkeverve, dobogó vízben megfőzve, a féle középkori instant levesként ettek a katonák. A szárított húst persze a lehető legegyszerűbb módon is fogyasztották, azaz menetelés közben kézzel rákcsálták. Több száz évvel későbbről maradt ránk az alföldi gulyások kedvelt receptje, mely szerint kondérban megfőzött káposztára, ahány főre készült az étel, annyi marék szárított húst főztek bele.
0: Az ételek ízesítéséhez természetesen leggyakrabban sót használtak, de emellett használtak tárkonyt, majorannát, petrezselyem zöldjét, illetve mindenféle zöld fűszert, ami helyben megtermett. A borsot és a sáfrányt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A paprikás fokhagymás ízesítések ezekben az időkben még nem voltak népszerűek, a fokhagymát amúgy is inkább gyógyászatra használták.
1: Az édességek jellemzően gyümölcsökből készültek, de legtöbbször a gyümölcs maga volt az édesség. Gazdag házaknál ezeket mézzel, fahéjjal, főve, párolva vagy sülve, akár gesztenyepürével körítve vagy töltve is készíthették. A gyümölcsöket aszalással tartósították, és gyakran tésztába sütve fogyasztották.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Legyél óvatos, soha se felületes.
1: A maszk elsősorban arra van kitalálva, hogy kifelé védjen. Befelé is hatékony, de értelemszerűen egy covidos betegeket kezelő orvosnak azért sokkal komolyabb védőfelszerelésre van szüksége. Egyébként sem olyan biztos, hogy annyira megvéd, ez függ a maszk típusától is, például a textil vagy a sima maszk közel sem a leghatékonyabb az összes többi közül. A legkomolyabb darabok is, mint például a P3-nak vagy N100-nak 99,95%-tól 99,97%-ig terjed a szűrőképességük. Jogosan merül fel a kérdés, miszerint minek hordjak maszkot, ha sokan nem alkalmazzák. Mindenkinek megvan a saját álláspontja, és ezt mi nem tudjuk befolyásolni.
0: A helyes kézmosás még önmagában nem elegendő, ezért célszerű kézfertőtlenítőt is használni, amely számtalan kórokozót képes eltávolítani. A járvány előtt is oda kellett volna figyelni a tisztaságra magunk körül, például én eddig is rögtön kezet mostam, miután leszálltam a buszról vagy az edzésről hazajöttem. Probléma, hogy mások számára mostanáig nem volt evidens az igényesség egy foga. Lehetőleg kerüld a nagy embertömegeket, zsúfolt zárt helyeken, mert valószínű, hogy ott baktériumok, vírusok bújhatnak meg. Tökéletes példa erre, amikor elkísértem a hugomat az házi orvoshoz, ugyanis náthás volt és köhögött, nem tőle kaptam el, hanem a körülöttem lévő gyerekektől, felnőttektől.
1: A vírusok önmagukban nem szabadulnak ki az ember testéből, náluk sokkal nagyobb vízből, proteinből és más szerves anyagokból álló cseppecskékhez tapadnak, azokkal repülnek át új testekre. Ezek a cseppecskék jóval nagyobbak, mint a maszk anyagának lyukai, ezért a maszk hatékonyan tartja őket vissza.
0: Rengeteg tudós és gyógyszerész dolgozik nap mint nap az egészségügyben a jobb életminőségért. Ám akadnak páran, akik rendkívül mellé beszélnek, és az a nem mindegy, hogy kinek mit hiszünk el. Összességében a társadalmunkat elárasztják a hamis tények a kialakult helyzetről, viszont nekünk kell észnél lenni és rendjén kezelni a dolgokat, tehát neked is.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Minden évben elérkezik a várva várt osztálykirándulások időszaka az iskolában. Ezzel együtt pedig minden évben előkerül a dilemma. Mit tegyünk a hátizsákba? Mi az, ami nem maradhat otthon? Mire lesz szükségünk ebben a néhány napban? Hiszen kizárólag úgy lehet igazán élvezni az osztálykirándulás, ha szemfülesek vagyunk, és minden eshetőségre felkészülünk. És a hátizsákban mindig ott lapul valami csodaszer, amit könnyen megtalálhatunk.
1: Érdemes attól függően pakolni, hogy hány napos osztálykirándulásra indulunk. Minden napra készítsünk be egy tiszta pólót, fehér neműt és zoknit. A pulcsi is elengedhetetlen, mert az időjárás bizony néha igen kiszámíthatatlan. Eső vagy zápor ellen érdemes esőkabáttal vagy esernyővel is készülni. Nem tudhatjuk, hogy mikor érkezik egy jó kis nyári zivatar, vagy épp estére mennyire hűl le a levegő a tiszta csillagos ég alatt. Bármilyen meleg is van, indokon minimum egy meleg felsőt betenni a kirándulás idejére. Legyen az pulóver, egy vékony dzseki, egy kardigan, vagy épp egy túrázós felső.
2: A fürdőpapucs használata idegen helyen szinte kötelező. Így elkerülhetők a fertőzések. Ha a hátizsákba csupán egy papucs fér bele, akkor legyen műanyag vagy gumi változatú, amit zuhanyzásnál és a szobában is hordható. Nagyobb méretű törölköző a zuhanyzáshoz, arcmosáshoz és a tusfürdő vagy a szappan tisztálkodáshoz használható. Egy kirándulásra feltétlenül tegyünk be fogkefét és fogkrémet, és az adott esetben szájvizet. Emellett a fésű is hasznos utitárs lehet. A lányoknál nem maradjon otthon se hajgumi vagy hajcsat, illetve náluk nem árt egy kis ajakápoló sem.
0: Bár nem kell egy egész élelmiszerboltot bepakolni a táskába, ezért néhány alapvető enni és innivalóra biztosan szükségünk lesz. Érdemes bekészíteni pár könnyű szendvicset, némi rágsálnivalót, műzit és esetleg egy kis csokoládét vagy gyümölcsöt. Nagyon fontos a megfelelő folyadék, ezért minimum 2 liter csomagoljunk. Mindenképp olyat választunk, amely nem édes és nem forr fel a melegben. Például teát. De a hidratálás miatt nagyon fontos a vízfogyasztás is. Ne aggódj, ha valami nem fér be, vagy otthon marad. Manapság minden helyen lehet hideg üdítőt vagy ásványvizet venni.
1: Tavasz végén és nyár elején nagy szerencsénkre ragyogóan süt a nap. Ezért, ha nem szeretnéd, hogy rákvörösre égjél, akkor nem árt betenni a naptejet sem. A biztonság kedvéért kirándulás előtt is jó, ha bekenjük a bőrünket. Emellett a rovarriasztó sprék nagyon hasznosak lehetnek. Főként akkor, ha erdő közelében vagy vízpartra szervezték az osztálykirándulást. Az ugyanis egyáltalán nem kellemes, ha vörös csípésnyomok, kis dudorok vannak mindenhol, és a bőr folyton viszket. A kis vérszívók sem éppen a legbarátságosabbak. A legjobb, ha nem is adunk esélyt nekik a csípésre.
2: Ma már szinte mindenkinek van telefonja, és ez egy osztálykiránduláson is elengedhetetlen kellék. A töltő sem véletlenül került fel a listára, hiszen a mai mobilok elég hamar lemerülnek, ami nem jó. A költőpénz pedig mindig jól jön, ha megkívánunk valamit. Például egy fagyit vagy egy palacsintát a Velencei tó mellett szórakozva. Soha nem lehet tudni, mikor jön jó a pár forint.
3: Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor már sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziá kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé. Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A gyermekvasút maga nemében páratlan látványosság, ahol gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen. Normafán, Csillebércén, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és a megállóhelyek közelében fekszenek.
1: A gyermekvasút története 1947-ben kezdődött. Ebben az évben döntöttek az illetékes állami szervek, hogy keskeny nyomközű vasutat építenek a budai hegységben, melyet iskoláskorú gyerekek bevonásával fognak üzemeltetni. Az építkezés 1948. áprilisában kezdődött, mely egyben a környék úttörővasúti korszakának kezdetét is jelentette. Még ez év nyarán átadták az első, mindössze 3 kilométeres szakaszt, amely a Széchenyi-hegytől a mai Virágvölgy állomásig tartott. A következő évben újabb szakaszt adtak át a mai Szépjuhásznéig, majd 1950-ben egészen Hűvösvölgyig hosszabbították meg a vonalat. A budai hegyek kihívást jelentettek az építők számára, a hegyi terepen a vasútépítés sok nehézségbe ütközött.
0: A tervezés és építés során felhasználták az akkor még kiterjedt, keskeny, nyomközű vasúti hálózat létesítése és üzemeltetése során nyert tapasztalatokat. Üzemeltetésével a Magyar Államvasutakat és a Magyar Úttörők Szövetségét bízták meg. A kisvasút célja egyrészt az volt, hogy biztosítsa az eljutás lehetőségét a szintén akkor épülő Csillebércei gyermektáborhoz, másrészt a kisvasút üzemeltetésébe bevont 10-14 éves gyerekekkel ismertesse meg és kedveltesse a vasúti közlekedést. A vasút elkészültét követő 2,5 évtized igazi fénykornak számított. Jól jelezte mindezt az ide látogató évi 1 millió utas. A hanyatlást a politikai figyelem csökkenése okozta, mivel ennek hiányában a finanszírozási problémák megoldatlanul maradtak. Az utóbbi időkben azonban ismét kezd népszerűvé válni a gyermekvasút, köszönhetően a fejlesztésnek, valamint az új kedv csináló látogatóbarát szemléletmódnak.
1: A fél vagy egynapos kirándulásra induló családoknak, baráti társaságoknak, iskolás és óvodás csoportoknak kényelmes eljutási lehetőséget biztosítanak az erdei sétautak kiindulási pontjához. A vasúti közlekedés irányt érdeklő gyerekek és felnőttek közelről figyelhetik meg a járműveket és a gyermekvasutas szolgálatot ellátó gyerekeket. A kisvasutat kezdetektől fogva a MÁV üzemelteti.
0: Hűvösvölgy állomás első vágánya mellett interaktív kiállítás mutatja be kisvasutunk történelmét. A gyermekvasút múzeum és ajándékbolt a család minden tagja számára tartogat izgalmas elemeket, így színesítve az állomáson eltöltött időt. Ti jártatok már a gyermekvasuton? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Complexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlősszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a Föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Mána. Retro cuccok új fényben. A közösségi médiában, valamint a való életben is észre lehet venni, hogy a tinik egy része visszafele halad a korban, míg a másik fele előrébb megy. A mai stílusok nagyon hajaznak a 90-es évekbeliekre, emellett a régi zenék visszakerültek a playlistekre.
1: A tinédzserek a szobájukat magnókkal, lemezekkel és kazettákkal dekorálják. Egyre több fejen látni régebbi kiadású fejhallgatókat, mint az újabb és kisebb fülberejthető AirPods-okat.
0: Az Apple új telefonjaira sincs akkora kereslet, és sok felhasználó választ inkább Androidot, mondván, hogy az Apple túl gyorsan halad a korral, és ők a jelenben szeretnének élni. Talán már inkább vissza is szeretnének menni kicsit.
1: A bő kargónadrágok, a csípőfarmerek és a tabadós trikók is visszatértek a tini világba. Újra menő lett az orr és a köldök piercing, valamint a hosszú, természetes körmök. A lányok a hosszú hajukat fokozatosra vágják, ezt wolfcutnak hívják, míg a fiúk fülig érő kócos hajjal járnak. Képregényeket is többet látunk a gyerekek kezében, és az őskori filmeket megint vetítik a moziban, mint például a Titanicot vagy a Grinchet.
0: Új stílusok nincsenek, inkább a régiek térnek vissza. A szülők nagy része örülhet, hogy a tinédzserkori ruhájukat tovább adhatják gyerekeiknek.
1: Bizony, újra divatba jön a földig érő nadrág és szoknya, de ezzel egyidejűleg a rövidebbnél is rövidebb, mininél is minibb szoknyák is hódítanak majd. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki stílusos lesz, aki felveszi, hiszen a minivel érdemes óvatosan bánni, csak keveseknek áll igazán jól.
0: A nagyon hosszú szárú, szinte földet söprő nadrágokhoz pedig stílusosan túlméretezett kiegészítők lesznek menők, leginkább az oversized sálak és az oversized táskák. A földig érő darabok nyújtják a sziluettet, de a túlméretezett darabokkal érdemes óvatosabban bánni, hiszen kilókat is pakolhatnak ránk.
1: A minták és a szabások terén is több régi ismerős köszön vissza, ráadásul a farmerok között is hódítanak majd a 90-es éveket idéző változatok. Egyes trendek már tavaly megjelentek újra, de idén még inkább kiteljesednek, míg másokkal csak nyáron találkozhatsz majd a kirakatokban.
2: Táska Rádió.

0: Kilencvenéző Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállóan megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon kereshet egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágokban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be, amíg az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan meseszép helyek, amiket látnod kell életedben. Tel is tele vannak a látványos helyekkel foglalkozó újságok, magazinok, olyan összeállításokkal, amelyek megítélése erősen relatív, hiszen minden egyes embernek más az érdeklődési köre, és más jelenti számára a szépet. Ezért összegyűjtöttem pár meseszép helyet, amit, hogyha meglátogatsz, biztosan nem bárod meg.
1: Ilyen például a Santorini sziget Görögországban. A meredek ormokra települt apró falvak, a hófehér házak, kék ajtók, ablakok és kupolák látványa festői panorámát nyújt a tenger mély kékjében. A sziget az Égei-tengerben helyezkedik el 200 kilométerre Athéntól. Elég híres üdülőhely, és azt kell mondjam, megéri a nevét, hiszen tényleg gyönyörű gyöngyszem az a sziget.
0: A Plitvicei tavak Horvátországban található túrendszer. Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy különleges geológiai és hidrogeológiai karszt jelenség. A túrendszer egy völgyben terül el, erdős hegyek veszik körül. Ez a legnagyobb, legrégibb és leglátogatottabb horvát nemzeti park. Rengeteg tó van benne, nem is beszélve a vízesésekről, folyókról vagy csak patakokról.
1: A Subway a Zion Nemzeti Park legkedveltebb túraútvonala, s nem véletlenül. Ebben a lenyűgöző parkban a Subway az egyik legváltozatosabb és legszebb kanyon, amit vétek lenne kihagyni. Néhány kötélen való leereszkedés és néhány rövid úszótáv az, ami bőségesen fűszerezi a kalandot. A vörös Navajo homokkőből a Virgin folyó által kifaragott 24 km hosszú, helyenként 800 méter mély, dús növényzettel és vízeszésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű kanyon. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból vagy autóbuszból tekinthetjük meg ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé.
0: Végül, de nem utolsó sorban az Angkor, Kambodzsa. Angkor nevének jelentése az, hogy város. A kambodzsai Angkor valóban a világ kötelező látnivalóinak egyike. A Khmer birodalom fénykorában a fővárosnak 600 ezer, 1 millió lakója lehetett, több mint a korabeli európai városok bármely. Angkor francia kutatók fedezték fel újra a 21. század közepén. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Mila Kuniszt ismerhetitek meg.
1: Mila Kunisz teljes nevén Mila Markovna Kunisz, amerikai színésznő, 1983. augusztus 14-én született Csernovikban, az akkori Szovjetunió ukrán részén. Zsidó családba született, de 1991-ben családja az Egyesült Államokba emigrált, és Los Angelesben telepedett le.
0: Kunisz részt vett az iskolai színjátszókörben. A 90-es évek közepétől reklámokban, valamint kisebb televíziós és filmszerepekben jelent meg. A Kifutó a Semmibe című Angelina Jolie főszereplésével készült életrajzi filmben Jolie karakterének fiatalabb alakját játszotta.
1: 1998-ban a színésznő főszerepet kapott az Azok a 70-es évek show című televíziós sorozatban. A meghallgatás idején 14 éves volt. Mivel a producerek 18 évnél húzták meg az alsó korhatárt, azt állította, hogy 18 éves lesz a születésnapján, nem mondva, hogy konkrétan melyiken. A sorozat sikert aratott. Mira híressé vált Jackie Burkhardt szerepével. Az Azok a 70-es évek show 2006-ban ért véget.
0: 2000-től Kunisz adja meg Griffin hangját a Family Guy című rajzfilm sorozatban. Eközben filmekben is megjelent, ezek közül a legjelentősebbek a Kiheverett haver, Kirsten Dunst főszereplésével, az Amerikai Szihó 2 és a Kusza kapcsolatok.
1: Karrierje 2008-ban új lendületet vett. A Lepattintva című komédiában Rachel Jensen szerepét játszotta. A film pozitív kritikát kapott és több mint 105 millió dollár bevételt hozott. Ugyanebben az évben a Max Payne című videójáték film adaptációjában megkapta Mona Sachs szerepét.
0: 2009-ben a Kivonat című vígjátékban jelent meg Jason Bateman és Ben Affleck mellett. Szerepet kapott továbbá az Éli könyve című 2010-es filmben Denzel Washingtonnal együtt. Darren Aronofsky Fekete Hattyú című filmjében pedig egy balerinát játszott Natalie Portman mellett. Ezért a szerepéért Golden Globe díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. 2016-ban főszerepet kapott a Rossz anyákban, majd 2017-ben a film második részében a Rossz anyák karácsonyában, mint Amy Mitchell. Karrierje során ezek a szereplések a legismertebbek közé tartoznak.
1: Mila Kunisz 2002 és 2010 között együtt élt Macaulay Culkin színésszel és énekessel, akit legfőképp a Reszkesetek betörők egy és második részének kell mindjaként ismerhetünk. 2015-ben feleségül ment Ashton Kutcher színészhez, akitől két gyermeke született. 2014. október 1-én jött világra Viat Isabelle Kutcher, és 2016. november 30-án második gyermeke Dimitri Porthut Kutcher is megszületett.
0: Neked melyik a kedvenc Mila Kunisz filmed? Írd meg nekünk Facebookon!
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amiről nem tudtad, hogy jó valamire.
1: Minden egyes nap használjuk őket, mégsem tudjuk, hogy bizonyos részeik mire valók.
0: Az első a sapka boltja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítő elemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladást hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrém tubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrém tubusok végein különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszék el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigő Barnabás. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található. Elektromos robogókat, elektromos kerékpárokat, normál pedálos kerékpárokat, elektromos mopedeket és automegosztó rendszereket üzemeltet a világ különböző városaiban. A rendszer dokkoló nélküli járműveket kínál, amelyeket a felhasználók egy okostelefon alkalmazáson keresztül találnak meg és oldanak föl, amely a GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználók beolvassák a QR kódot a robogó feloldásához. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközre, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi az utazást.
0: Az utazás befejezéséhez a felhasználó leparkolja a járművet, majd az alkalmazáson keresztül befejezi az utazást. Az utazására azonnal levonásra kerül a felhasználói fizetés módjáról, kivéve ha előre feltöltött RidePass használ. A Lime megköveteli a felhasználóktól, hogy készítsenek képet a parkoló járműről és annak környezetéről, hogy ellenőrizzék, nem megfelelően parkoltak-e le. Ha bármilyen probléma merült fel az utazás során, például egy hibás jármű, a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártál már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez a feloldás után derült ki?
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehová. Világszerte már több mint 150 városban elérhetőek a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Bármikor használhatod, akár suliba mész, barátokkal találkozol, a felnőttek is imádják, nincs dugó és hamar be lehet érni a munkahelyre.
0: A roller töltéséről. A rollert a népesség tölti, akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak megüteti a zsebét egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város, megye, önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét.
1: Visszaélés nem lehetséges, hisz a visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók. Le tudják ellenőrizni a töltöttségét és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utazni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. Ha regisztrálsz, az első 6 perc rollerezés ingyenes, utána 60 forint per perc a fizetendő összeg.
2: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A Lego egy generációkon átívelő jelenség, amelyel kicsik és nagyok egyaránt szeretnek játszani. Azonban a legdrágább Lego szetteket nem feltétlenül játékra gyártják, sokkal inkább számítanak műalkotásnak. Itt van a jelenleg kapható 5 legértékesebb Lego készlet.
1: Melyik a legdrágább Lego? Aki kicsit jobban ismeri a Legót, az most meglepődhet, hiszen a legdrágább szett nem az, amire sokan gondolnának. Egész pontosan az első helyen holtverseny alakult ki, hiszen a LEGO Star Wars birodalmi lépegetőért, illetve a LEGO Star Wars Millennium Falconért átszámítva 340 ezer forintot kell fizetni.
0: A dobogó tetején mégis mindenki kedvenc robot tevéje állhat, mivel a birodalmi lépegető kevesebb darabból áll, mint a sólyom. Ez azt jelenti, hogy a készlet egyes darabjai drágábbak, a listán így kerülhetett az élre. A LEGO Star Wars birodalmi lépegető 6785 darabból áll. Ezekből egy darab 69 cm magas, 62 cm hosszú és 24 cm széles. Az összeállított LEGO kívül és belül is részletgazdagon lett megtervezve. A lépegető oldala levehető, hogy hozzá lehessen férni az utastérben lévő birodalmi rohamosztagosokhoz, illetve a pilótákhoz. A készlethez 9 darab minifigura is jár, hogy még jobb legyen az élmény.
1: A LEGO Star Wars Millennium Falcon a lista második helyére fért fel, de azt is el lehet fogadni, ha valaki ezt tartja a legértékesebb LEGO szettnek. Az 1000 éves sólyom 7541 darabból áll össze, és 8 minifigura is jár hozzá, amelyek között a sorozat főszereplői is ott vannak. A LEGO sólyom 84 cm hosszú és 56 cm széles. Kívül és belül is részletgazdag, a fedőlapok levételével pedig az űrhajók különböző helységeihez is hozzá lehet férni.
0: A harmadik legdrágább LEGO készlet nem egy média által felkapott termék, ez egy munkagép, méghozzá a LEGO Technic Leaper lánctalpas daru. A gép ugyancsak 2883 darabból áll össze, viszont különlegessége, hogy a mozgása tökéletesen mintázza az igazi munkagépet. Ezen felül egy mobilos applikáción keresztül még távirányítással is mozgatható az összeállított daru. A Leaper lánctalpas daru ráadásul a LEGO legmagasabb modellje, hiszen összeszerelve a teljes magassága eléri az 1 métert. Ezért a különlegességért 278 ezer forintot kérnek el.
1: A listán tovább haladva egy újabb járműhöz érünk el, és ezúttal vízre szállunk. A LEGO Icons sorozatának legdrágább darabja a Titanic pontos mása. Ez a monstrum 9090 darabbal áll, teljes hosszúsága eléri a 135 cm-t. Az összeszerelt modellt három részre lehet szétbontani, így a belsejét is meg lehet csodálni. A kazánház, a lakosztályok és a nagy lépcsőház mása is megtekinthető így. Egy ilyen hatalmas szettnek meg is kérik az árát. A LEGO Icons Titanic 275 ezer forintba kerül.
0: A legdrágább LEGO készletek többsége a Star Wars univerzumból került ki, így a listát is egy ilyen modell zárja. A klónháborúk ikonikus űrhajóját, a LEGO Star Wars Venator osztályú köztársasági csatahajót 264 ezer forintért lehet hazavinni. Szinte már említeni sem kell, hogy a csatahajó rendkívül részletesre lett megtervezve. Kívül belül tökéletes másolata a George Lucas által megálmodott űrhajónak. Teljes pompájában egy 109 cm hosszú, 54 cm széles és 32 cm magas modellről van szó. A Venator 5374 darabból kell összerakni, de bőven megéri a fáradozást.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Nové-Carnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Anna és Nerebecki Máté. A mai adásban különböző rekordokat megdöntő filmeket járunk körbe. Sokaknak meglepő lehet, hogy a valaha készült legdrágább film nem más, mint a Karib-tenger kalózai filmek negyedik része, az Ismeretlen vizeken. A 2011-es film bár a Karib-tenger filmek legrosszabb darabja, mégis rengeteg pénzt hozott a kasszára, amire szükség is volt, mivel a film összköltségvetése 379 millió dollár volt. Az alkotók szerencsére több mint 1 milliárd dollárra rúgott a bevétel, így pénzügyileg egyáltalán nem volt bukás a film. A rengeteg egzotikus és korhű díszlet, illetve a sztárok fizetése rengeteg pénzt vitt el, csak Johnny Depp 35 millió dollárt kapott, de egyesek szerint 55 millió volt a fizetése.
1: A legtöbb statisztát mozgató film az 1982-es Gandhi volt. A Sir Ben Kingsley főszereplésével készült Gandhi temetési jelenetében szürreálisan óriási emberáradatot láthatunk. Ennél hitelesebben nem is lehetett volna ezt megmutatni a filmben, hiszen az igazi Gandhit több mint egy millióan kísérték végső nyughelyére. A filmben mintegy 3000-en vannak csak a menetelő katonák, és az egész tömeg mintegy 350-400 ezret számlálhat. Ez abszolút rekord. Mivel ma már a CGI technológia segítségével csinálnak tömegeket, ezt a rekordot senki sem fogja megdönteni, és a Gandhi jól megérdemelten meg is kapta a legjobb látványtervért, jelmezért, rendezésért és főszerepért járó Oscart.
0: Voltak idők, amikor még a 90 perc volt az ideális filmhossz, ma már viszont egyre gyakoribbak az ennél jóval hosszabb filmek áradata, hiszen 2022 végén és 2023 első pár hónapjában a legtöbb közönségfilm és művészfilm 2,5 órás, 3 órás játékidővel bírt. Ezeket mind lepipálja a Logistics című svéd alkotás a maga 35 nap és 17 órás vetítési idejével. A film egy lépésszámláló útját követi visszafelé, vagyis a boltból jutunk el a hajóúton át egészen a kínai gyárig. Erika Magnusson és Daniel Anderson rendezők valós időben majdnem 5 héten át forgatták a filmet, amely percben mérve még többnek hangzik. 51.420 perc hosszú.
1: Ha arra gondolunk, hogy vajon melyik filmben lehetett a legtöbb elhalálozás, eszünkbe juthatnak a pörgős akciófilmek és természetesen a horrorfilmek. Ennek ellenére mégis a létező legviccesebb képregényfilmben haltak meg a legtöbben. A Galaxis őrzői tartja nem kevesebb, mint 83.871 a képernyőn látható halállal a rekordot, és itt most fontos, hogy ezek láthatóak, hiszen a bosszúállók végtelen háborúban Thanos csettintése miatt milliárdok pusztulnak el, de azt nem látjuk, csak tudjuk. A filmben csak 80 ezer űrhajó pilótája leli halálát, és mindez csupán a fináléban történik.
0: A valaha volt legtöbb káromkodással a Wall Street farkasa büszkélkedett. A káromkodások összesített száma 868, ami rengeteg egy hollywoodi produkciónál, de rengeteg egy Martin Scorsese filmhez képest is. Természetesen van a filmnek kihívója, a Swearnet The Movie című, senki által nem látott 2014-es kanadai vígjáték, amiben állítólag 935 F betűs szó és más káromkodás szerepel.
1: Az akciófilmek elengedhetetlen részei a hatalmas robbanások. Hollywood legnagyobb robbantgatójaként Michael Bay-re, a Transformers filmek rendezőire szoktak gondolni, mégis Sam Mendes James Bond filmjében a Spectre-ben volt a létező legnagyobb, nem digitálisan megalkotott robbanás. A robbanást a marokkói sivatagban csinálták, a robbanóerő 68,47 tonnányi TNT-nek felállt meg, ezt 8418 liter kerozinnal érték el, plusz mindezt 33 kg lőporral robbantották be. Y'all ready?

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak. Ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrű keltették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Friel pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 férj nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbosus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Komplexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlőszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyforma karikagyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak, ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrű keltették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Friel pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 férj nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bubossus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a szél megélénkül. Napközben lehűl az idő. Délután 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

csak nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Komplexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlőszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél megélénkül. Napközben 20 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyforma karikagyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb cápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak, ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrű keltették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Free pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretetvágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 férj nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bubossus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél megélénkül, napközben 20 fokot mérhetünk.
0: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: Tiltott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Endorka és Frasi Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mik lehetnek a világ legveszélyesebb állatai? A kőhal, vagy más néven sziklahal, vagy skorpióhal, a fürdőzők és a búvárok rettegett ellenségei. Ezek az állatok alapjáraton nem agresszívak, de mivel igen rosszul úsznak, támadás esetén menekülés helyett erős idegmérgükkel próbálják elijeszteni az ellenfelüket. Mivel álcázásuk tökéletesítésre van fejlesztve, szinte lehetetlen megkülönböztetni őket egy sziklától. És ha véletlenül netán rálépnénk egy kőhalra, a méreg szempillantás alatt kiárad, ami akár végtagamputációhoz vagy halálesethez is vezethet.
1: A fekete mamba egy afrikai kígyófaj, ami a világ leggyorsabb kígyójaként van számon tartva. Akár 20 km per óra sebességgel is képes kúszni, ráadásul rettentően agresszív. Hajlamos akkor is támadni, amikor senki sem akarja bántani. Mérgelégzés bénulást okoz, de az ellenszírum hatására tünetek gyorsan alábbhagynak. Ezek a kígyók akár 4 méteresre is megnőhetnek. A nyílméregbéka a világ egyik legmérgezőbb állataik közé tartozik. Bőrmirigyeik annyira erős mérget termelnek, hogy az indiánok a vadászat előtt ezzel az anyaggal kentik meg nyilvesszőik hegyét. Akár egyetlen csepp méreg több állat leterítéséhez is és megöléséhez is elegendő volt. Viszont mérgüket az elfogyasztott rovarokból szerzik, így a fogságban tartott nyílméregbékák bőre nem termel mérgező anyagot.
0: Egy kétgyűrűs porip, körülbelül golflabda méretű puha testű állat, amely annyi mérget rejteget magában, amennyi elég lenne 26 felnőtt ember megöléséhez is. Ha megzavarják, akkor az eredetileg fehér színű állat karjain kék gyűrűk jelennek meg. Erős idegmérge beszédzavart, látászavart és bénulást okoz, mivel a mérgére nincsen ellenszer, csak a mesterséges lélekeztetés jöhet szóba. A cecelégy egy csupán néhány centis rovar, amely évente 4 millió ember haláláért felelős. Vérszívás közben az álomkor egysejtű kórokozóját jutatja a bőr alá, és ezzel már is megpecsételte a szerencsétlen áldozat sorsát. Kiirtásukra eddig még nem sikerült megfelelő módszert találni.
1: A komodói sárkány egy Indonéziában honos óriási gyík, amely akár közel 3 méteresre is megnőhet, mivel nem válogatós, ami az útjába kerül, azt megtámadja. Az áldozatát harapással öli meg, melynek során mérget juttat az állat szervezetébe. Egyik kedvenc eledele a szarvas, de az embert is zsákmányának tekinti. Akár a saját utódait is szívfájdalom nélkül megeszi. A maláriaszúnyog a jelenleg világon élő legveszélyesebb állatfaj. Csípésükkel halálos kórokozók tömegét juttatják az áldozatuk szervezetébe. Évente 2-3 millió ember halálát okozzák.
0: A kocka medúzák miatt több ember hal meg, mint a fehér cápák, krokodilok és kőhalak miatt együttvéve. Ha veszélyben érzik magukat, csalánsejtjeikből tüske lövel ki, ami felsebzi az áldozat bőrét és mérget fecskendez bele. A kínzó fájdalom okozta sok, megbénítja az embert vagy az állatot, és hamarosan megfullad. A hiének falkába sokszor erősebbek az oroszlánoknál is, és harapásuk olyan erős, hogy szinte képes porrá őrölni a csontot.
1: A gömbhal az egy kis tengeri halacska, ami a legmérgezőbb állatok egyike. Japánban csemegének számít, de a rosszul bontják fel, a lakoma halállal is végződhet. Ha megtámadják, testüregeit megkeríti vízzel, hogy nagyobb megtűnjön.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Varga Dóra és Vértes Lili. Elzárva a külvilágtól, bemutatjuk a szentinelézek törzsét.
1: Szinte lehetetlen elképzelni, hogy ebben a modern és rohanó világban léteznek még olyan nomád törzsek, akik vadászó gyűjtögető életmódot folytatnak, bármiféle a napjainkban már számunkra is jól ismert technikai vívmányok nélkül. Ugyan elzárkózva, de rengeteg olyan törzs él szerte a világon, melyek köszönik szépen, nem kérnek a modern világból. Közülük is akad egy, melyről még pontos létszámot sem tudunk biztosan.
0: Talán már te is hallottál az északi Sentinel-szigetről.
1: Az itt élő szentinelézek a világ egyik legelszigeteltebb népcsoportja, mindazok mellett, hogy nagyon érzékenyek az általunk behurcolt betegségekre, illetve ellenségesek az idegenekkel.
0: Zárkózottságuknak és agresszivitásuknak köszönhetően csupán keveset tudunk róluk. Eddigi tanulmányozások sorai szerint írástudatlanok, kőből készült tárgyakat használnak, és a létszámuk is kérdéses, ugyanis 40 és 500 fő közé teszik. Valószínűleg 55 ezer éve élnek a szigeten, és a saját elszigetelt szentinelész nyelvüket beszélik, mely nem rokona a közelben előforduló nyelveknek.
1: A történelem során jó páran próbálkoztak barátkozni a benszülöttekkel, azonban ez ritkán végződött jól. Nagyport kavart a hír, hogy egy misszionárius, John Allen, kétszer is ellátogatott a szigetre, de bár ne tette volna. Első alkalommal is épp hogy meg tudott menekülni a nyílzápor elől, azonban a második próbálkozása során nem tért vissza a csapatához. Azonban nem ő volt az egyetlen, aki ismerkedni akart velük.
0: A Portman expedíció. Mikor Portman és emberei kikötöttek az északi Sentinel szigeten, néhány nap után egy idős pár és 4 gyermek nyomára bukkantak, akiket aztán fogolyként magukkal hurcoltak. Bár Port Blair alig néhány kilométerre helyezkedik el a szigettől, a két idős szentinelész szervezete nem tudta felvenni a harcot az ismeretlen környezet baktériumaival, így fokozatosan elgyengültek, majd meghaltak a fogságban. A 4 gyermeket ajándékokkal látták el, majd ismét partra tették őket a szigeten. A gyermekek azonnal eltűntek, és soha nem is látták őket többé.
1: A máig egyetlen barátságos találkozás a törzsel 1991-ben történt T.N. Pandit vezetésével.
0: Közelebb mentünk, biztonságos távolságot tartva a parttól, amikor még több férfi bukkant elő a szokásos fegyverekkel felszerelve és azzal fenyegetőzve, hogy ránk lőnek. A férfiak minden irányból közeledtek. Néhányuk már derékig volt a vízben és úgy fenyegetőztek. Mindazonáltal közelebb mentünk és néhány nagyobb halat dobtunk feléjük. Ez a gesztus kicsit enyhítően hatott a harcias hangulatukra. Többen is leeresztették fegyverüket és azt mutogatták, hogy dobjuk oda a halat. A nők is előjöttek az árnyékból. Magasságra és termetre épp olyanok voltak, mint a férfiak, csak lágyabb vonásokkal, és nem volt náluk fegyver. Még közelebb mentünk a parthoz, és sikerült is néhány halat partra tenni. Néhány férfi oda ment, és elvitte a halakat. Hálásnak tűntek, de az ellenséges hangulat nem enyhült, fejtette ki Pandit.
1: A csapat délután visszament az őslakosokhoz, ekkor már több mint 2 tucatnyian várták őket, és fegyvertelenül futni kezdtek feléjük. Pandit kókuszdiót dobált nekik, majd kiszállt a hajóból. A törzstagok körülvették őt, és személyesen adhatta át nekik az ajándékokat. Nagyon megtisztelő volt találkozni velük, de ők döntöttek úgy, hogy közel engednek magukhoz, és a találkozó is az ő feltételeik szerint zajlott. Oda jöttek a hajónkhoz, mire ajándékokat adtunk nekik, a szigetre azonban még így sem tehettük be a lábunkat, mesélte Pandit.
0: Fun fact, hogy valaki még meg is kérdezte, hogy van-e ott bármire is lehetőség a gyerekeknek, amire a válasz csak annyi volt, hogy szabad íj és nyíl leckék. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara Eszter és Szabó Vilma. Visszatér a retro stílus mindennapjainkba. Rikítos mink vagy mint a mintán? A retro stílus bizony nem csak színes ruhákból áll, hanem másból is. Ha kíváncsi vagy miből, akkor tarts velünk! A 80-as évek híres a magasra tupírozott kreppelt frizurákról és a fényes platformcipőkről. Ám manapság egyre népszerűbbek a retro stílusú zenék is. Ilyen zenéket készítenek ezek az előadók. Kieran Joyce, Clyro, Dayglo, Twinkie Beans és még sokan mások. Általában a retro zenék videóklipjei is 80-as évek témájúak és nagyon vidámak. Nem csak a zenékben fedezhetjük fel a retro stílust, hanem a fast fashion boltokban is. Manapság elég nagy divat lett újra a trapéznadrág, a mom jeans és az állatmintás ruhák. Egyre több híres nagymárka dob ki újabb és újabb retro inspirálta darabokat. Sokan úgy tartják, hogy a 70-es, 80-as évek stílusát a Stranger Things Netflix sorozat kezdte visszahozni. Barbie, neked tetszenek az ilyen ruhák, például a mom jeans?
1: Hát mom jeansem van, meg az ilyen oversize cuccokat alapvetően szeretem, szóval azokkal így nincsen bajom. És Vilma, neked?
0: Nekem nagyon tetszenek, és igazad van, ugye ez a mom jeans nagyon kényelmes, és én is nagyon szeretem ezeket a paperback cuccokat.
1: Még a retro kiegészítők is divatosak lettek. Ilyenek az óriási anyag hajgumik, a scrunchik, a gyöngyel díszített hajcsatok, a fejkendők és hajpántok. Sok boltban lehet találni ilyen kiegészítőket, sőt még retro stílusú ékszereket is. Ilyenek a színes absztrakt főbevalók és jópofa kitűzők. A mintás és színes darabok is nagyon híresek manapság. Az állatminta is óriási divat lett most, például a jobbőr mintájú nadrágok, tehén mintás szoknya és a szörmekabátok. Vilma, neked tetszenek az ilyen állatmintás dolgok?
0: Hát szerintem még a tehén mintás szoknya úgy viszonylag jó pofa lehet, de nekem kifejezetten nem tetszenek ezek a krokodil kígyó mintás bőrtáskák, bőrcipők, bőrhatású nadrágok.
1: Ja, egyetértek.
0: Most jut eszembe, hogy valamelyik nap a kezembe került egy album, és találtam anyukámról egy tinédzserkori képet, amikor fel volt tupírozva a haja, ilyen oroszlánosra is be volt kreppelve, és borzasztó furának tűnt ahhoz képest, hogy manapság milyen nagy divat lett a szögegyenes frizura. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát az amúgy elég menő, mert szerintem tök egyedi lehetett, hogyha így, nem tudom, így feltupírozták a hajukat, meg nem tudom, és mindenki így járkált az utcán, az mennyivel jobb, mint a szögegyenes haj.
0: És a retros mink ehhez képest milyen őrült volt?
1: Miért, az milyen?
0: Hát én úgy láttam a képen, hogy anyukámnak ilyen kék páva szeme volt, ami igazából egy monoklira hasonlított inkább, és óriási nagy vörös pirosító csík és vörös szájfény.
1: Az igen!
0: Ami nagyon merész volt, és én utcán nem viselném, de neked erről mi a véleményed, vagy neked tetszik ez, vagy szerinted ugye egyedi-e?
1: Hát ezt mostanában inkább csak ilyen farsangi dolgokra szokták, már mint hogy ilyen farsangi eseményekre szokták felkenni az ilyen sminkeket, de amúgy utcára furcsa lenne, ha most valaki megjelenne, de az a durva, hogy akkor meg mennyire természetes volt, hogy mindenki így járkál, és hát gondolom.
0: Igen, még iskolában is ez volt az alap, hogy így kinkenték magukat.
1: Az nagyon durva. És neked tetszik a retro stílus? Megírhatod nekünk a 0620 9445 135-ös Viber számon.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge, Gázsombor és Matkó Rebeka. Sokszor látni a kínai üzletekben és ázsiai termékeket forgalmazó boltok bejáratánál a gyakran aranyszínű integető macskát, de komoly cégek irodájában is találkozhatunk vele. Bár naponta elmegyünk egy-egy ilyen szobrocska mellett, a történetét már kevésbé ismerjük, ezért most úgy döntöttünk, hogy utána nézünk és elmeséljük.
1: Miért integet a cica? Gyakran hallani, ahogy a gyerekek felteszik a szüleiknek ezt a kérdést, és sokféle válasz születik rá. Van, aki azt mondja, hogy köszön a betérő vendégeknek, vagy mások úgy vélik, szerencsét hoz, de valójában ennél kicsit varázslatosabb a története. Mielőtt a legenda mélyére ásnánk, el kell oszlatnunk egy általános félreértést. Az integető macska figurája nem kínai, és nem is integet. Az eredetileg japán szimbólum, a manekineku, nevet őrzi, ami pontosabb volna abban a fordításban, hogy hívogató macska.
2: A hívogatás ottani kézjelét valahogy úgy lehetne leírni, hogy a tenyerünk és ujjaink a föld felé néznek, majd a kezünkkel előre-hátra mozgást végzünk. Ez annyiban fura, hogy Európában jobban hasonlít arra, amikor valakit elküldünk, de Japánban ez a hívás jele. Eredetileg három különféle mese is köthető a hívogató macska alakjához. Az egyik legrégebbi történet, amely a szakrális oldalát fogja meg a macskák japán megítélésének, egészen az Edo korszakig nyúlik vissza. A történet szerint a helyi földesúr, a daimyo az erdőben vadászott, mikor viharos idő támadt. Épp a Gotokui templom mellett haladtak el, ahol a helyi apát Tama nevű macskája a bejáratnál ült és hívogatta őket. A macska térítette el őket útjukról, ezzel megvédve őket egy ott lesújtó villámtól. A földesúr hálája jeléül a templom védőszentjévé nevezte ki a macskát, amelynek szentét is emeltek.
0: A másik történet, amely inkább a varázslatot keresi a legenda mögött, egy egészen pontosan behatárolható 1852-ből származó mese. Az imadó szentély közelében élt egy idős nő a macskájával. Súlyosan elszegényedett, és amikor már magának sem tudott ételt venni, elküldte a macskáját, hogy keresse magának megfelelő botont. Ezen az éjszakán az idős nő álmot látott, ahol a macska megjelent, és azt mondta neki, hogy ha szobrokat készít az ő képmásával, akkor szerencsét és jólétet fog neki hozni cserébe. A nő így is tett, kerámia szobrokat készített szeretett macskájáról, majd elment a szentélyhez, hogy ezeket eladja az embereknek. Az apró figurák olyan népszerűek lettek, hogy hamar kihúzták az idős nőt a szegénységből, és élete végéig jólétet biztosítottak neki.
3: A harmadik történet már sokkal egyszerűbb és életszerűbb példa, ami az emberiség meséjeként maradt fenn. Bár a népmeséket többféleképpen is ismerik, központi alakja egy elszegényedett boltos, aki alig bírta már fenntartani üzletét. Bár neki is alig volt pénze ételre, egyik nap mégis befogadott egy éhező kóbormacskát, aki megesett a szíve. Miután a macska megerősödött, kiült a bolt kirakatába, és hívogatta a vásárlókat, akik innentől előszeretettel tértek be az üzletbe, amely felvirágozott. Ez a történet terjedt el a legszélesebb körben, és ennek hála ma rengeteg kisbolt bejáratánál lehet látni a manekineku, az integető macska szobrocskáját.
4: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Podhorszky Sára és Pavel Kardél. Harry Potter témájú hotel nyílt Londonban 2014-ben. A 163 éves épületben található Georgian Hotel szobái Roxford híres termeit utánozzák. A filmbeli hálótermeket imitáló szobák üstökkel, varázskönyvekkel és bájitalos üvegcsékkel is fel vannak szerelve. Emellett a hotel olyan extrákat is kínál, mint egy vezetett séta azokhoz a londoni helyszínekhez, amelyek ismerősek lehetnek a Harry Potter filmekből, valamint a csomagrésze egy látogatás a Warner Brothers filmstúdióba is. A londoni Georgian House Hotel a roxforti házak szobáinak berendezését kelti életre. Eleve egy könyvespoltnak átszázott ajtón keresztül jutunk a varázslatos, eldugott helyiségbe. Baldahinos ágyak, bájital, palackok a polcon, Gryffindor címer a függönyön, kandalló, sötét faburkolat, díszfabagoly. Látszik, hogy odafigyeltek a legapróbb részletekre is. A recepción ráadásul kikacsinozhatjuk a Harry Potter filmek valamelyikét, amit aztán a szobánk saját tévéjén újra nézhetünk.
1: Hallottam, hogy a Harry Potter stúdió túra volt a legnépszerűbb turista attrakció Londonban az elmúlt években, és mivel a buszok a Victoria állomástól indulnak, ezért kitűnő hely ahhoz, hogy oda csalogassák a stúdióba igyekvő turistákat.
0: A tulajdonosnő azt nyilatkozta, hogy a vendégeket gyertyagyújtással és zenével fogadják a szobákban, az egyedi hangulat megteremtése érdekében. Bár mindezzel elsősorban a gyerekeknek igyekeznek maradandó élményt nyújtani, nem csupán gyermekes családok látogatják a hotelt.
1: Meglepő, hogy mennyi fiatal pár jön el erre a helyre, talán a gyermekkoruk és a Harry Potter sorozat iránt érzett nosztalgia miatt. Az ár tartalmazza a reggelit is. Londoni tartózkodás az tökéletes választás.
0: Ráadásul nem csupán Harry Potter rajongóknak tökéletes szállás ez, hanem azoknak is, akik egy hamisítatlan, vidéki angol házikóban szeretnének pihenni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vas Eszter, Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 10 hasznos tippet az egészséges fogyókúrához.
1: Szeretnél lefogyni, és lehetőleg gyorsan? Elérheted úgy az álomalakot, hogy közben ne árts az egészségednek?
2: Nos, a legtöbb táplálkozási szakértő szerint a legegészségesebben úgy fogyhatunk, ha fokozatosan adjuk le a súlyfelesleget. Ellenkező esetben a zsírszövet helyett a csontokból és az izmokból fogunk feszíteni. Ha úgy szeretnénk karcsúbbak lenni, hogy közben még egészségesebbek is legyünk, érdemes betartani a következő hasznos tanácsokat.
0: Az egészséges fogyókúra alapja, hogy hetente átlagosan fél vagy egy kilogrammal több ne legyen a fogyás mértéke, mert az fokozza az epekő kockázatát. Ha ennél többet szeretnél leadni, akkor kérd dietetikus tanácsát.
1: Második tippünk, ne higgyünk a gyors fogyást ígérő termékeknek és diétáknak. Csak megbízható táplálkozási szakértő által javasolt vagy személyre szabott diétát kövessünk, és olyan fogyókúrás étrendet válasszunk, melyet hosszú távon is be tudunk tartani.
2: Ügyeljünk a kellő vízfogyasztásra. Ha étkezések előtt is megiszunk egy pohárral, nem csak az emésztést serkentjük, de kevesebbet is fogunk enni.
0: Csökkentsük a cukorfogyasztást. Elsősorban az üdítőkben, sütikben lévő hozzáadott cukorról van szó. A napi hozzáadott cukor mennyisége ne legyen több, mint a kalóriák 10%-a.
1: A zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat semmiképpen ne hagyjuk ki a fogyókúrás étrendből. Értékes vitamin, ásványi anyag és rostforrások, melyeknek köszönhetően jól lakottabbnak fogjuk érezni magunkat. Ha a hízlaló köreteket párolt zöldségre cseréljük, már is nagy lépést tettünk a sikeres fogyás irányába.
2: Válasszunk alacsony glikémiás indexű élelmiszereket, mert ezek lassan emésztődnek és nem okoznak vércukorszint ingadozást, így gátolják a túlevést. Az ételeket párolva és ne sütve készítsük el, ez is csökkenti a GI értéket.
0: Együnk több fehérjét, mert csökkentik az étvágyunkat és segítenek megtartani az izomzatot.
1: A telített zsírokat cseréljük le telítetlenekre, növényi olajokra vagy olajos magvakra.
2: A 9. tippünk, hogy együnk naponta 5-6 alkalommal kisebb adagot, így kevésbé törnek ránk az éhségrohamok.
0: Utolsó tippünk, a fogyás nagy mértékben segíti, ha száműzzük a folyékony kalóriákat, a cukrozott üdítőt, az alkoholt és inkább vizet, ásványvizet, citromos vizet és cukrozatlan teát fogyasztunk.
1: Persze a sikeres fogyás érdekében a testmozgás is elengedhetetlen. Bármilyen betegségben szenvedünk, vagy nem ismerjük pontosan az egészségi állapotunkat, a fogyókúrát beszéljük meg orvosunkkal.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. 500 forintos gombóconkénti ár ide vagy oda, a nyári melegben nehezen állunk ellen a fagylalt édes és hűsítő vonzásának. De milyen ízt válasszunk? Ebben a kérdéskörben két ember létezik. Az, aki már előre tudja, hogy mit kér, illetve az, aki percekig böngészi a kínálatot, mielőtt dűlőre jut. Egy, az ízeket feltérképező oldalon a felhasználók legfeljebb 5 csillaggal pontozhatják az ízeket, ezek átlagából pedig könnyedén megkapjuk a kedvenceket.
1: De először is tisztázzuk, hogy fagyi vagy jégkrém. Sokan a mai napig rendre összekeverik a fogalmakat, így érdemes tisztázni a fagyi és a jégkrém közötti különbséget. A két termék között már a készítés és az alapanyagok között is van eltérés, de a legegyszerűbb talán arról megjegyezni őket, hogy a fagyit a fogyasztás helyszínén készítik, míg a jégkrémet nem.
0: A szavazók kedvence a pisztácia volt 4,5 csillaggal. Minden olasz fagyizó alapíze a pisztácia. A magokból készült krémet összekeverik a klasszikus teljes alappal, esetenként pedig megszórják tört pisztáciával az egészet. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Hajszál híján elsők lettek az étcsokoládék 4,5 csillaggal, és a sima csoki, ami 4,4 csillagot kapott a szavazóktól. Ezen a listán az étcsokis variáns megelőzte a sima csokis fagyit. Ebben a változatban együtt jön ki a fagyi alapvető édessége, illetve a magas kakaótartalmú csokoládé keserűsége.
0: A csokit követte a stracciatella 4,3 csillaggal. 1962-ben találták fel a bergamói Ristorante La Maria étteremben a csokidarabos fagyit, mely sokak kedvence. Nevét egyébként egy, az étterem kínálatában lévő leves után kapta, ahol ugyanúgy törték a tojást a húslevesbe, mint a csokit a fagylaltba.
1: A top 5 utolsó tagja a magyaró 4,3 csillaggal, klasszikus ez is. A földi magyaró és a tejcsoki elegye gazdag ízt alkot. Az olasz fagyi, amely a lista 5. helyezettje, nem tartalmaz magyaró darabokat, ehelyett magyarókrémet veszi alapul. Ilyet már a 19. század óta gyártanak Olaszországban, a Piemont régiójában.
0: A figyelmen kívül hagyjuk a pisztáciát, a legjobb gyümölcsfagyi díját a citrom nyerni 4,2 csillaggal. Kicsit savanyú ízével mindig felfrissíti az embert, nagy titka igazából nincs az íznek. Vannak fagyizók Olaszországban, ahol citromlé mellett limoncellót is kevernek a fagyiba, izgalmasabbá téve az ízt. Legtöbbször önmagában fogyasztják, de esetenként friss bazsalikommal vagy kandírozott citromhéjjal is találkozhatunk mellette.
1: Neked melyik a kedvenc fagyid? Írd meg nekünk kommentben!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ájhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válaszunk a jó alvásért. 97.5 Táska Rádió.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A Darwin díj. A Darwin díj egy gúnyos kitüntetés, amit azok érdemelnek ki, akik úgy vesztik életüket vagy egyéb testrészüket, hogy valamilyen bonyolult és buta célt próbálnak elérni. A díjat 1994 óta minden évben kiosztják virtuálisan. A Darwin díj nevét a 19. században élő Charles Darwin evolúció elmélet kidolgozója után kapta. A hülye halált halt egyének hozzájárultak az emberi evolúcióhoz azzal, hogy saját magukat szelektálták a génállományból, mondta.
1: A leghíresebb példa erre az első díjazott bal szerencséje 1994-ből egy amerikai férfi története, aki addig rángatta az italautomatát egy ingyen üdítő reményében, amíg az rábarult és agyonnyomta.
0: Aztán történt egy másik eset, ami tényleg a karma műve. 2002-ben történt ugyanis, hogy egy iraki terrorista levélbombát küldött az áldozatának, de nem fizetett elég pénzt, hogy a küldeménye célba érjen. Gondolom, mind sejtitek már, mi történt ezután. Vissza a feladónak. A terrorista addigra elfejtette a dolgot, így kinyitotta a levelet. Aki vermetás, maga esik bele.
1: Valószínűleg az autópálya díjszedő munkakör nem a legfárasztóbb állások egyike, legalábbis az alábbi sztori ezt támasztja alá. 2001-ben ugyanis két díjszedő a tél közepén elkezdte hógolyó csatával szórakoztatni magát. Az azonban érthetetlen, hogy egyikük miért tartott a jó ötletnek, hogy egy éppen áthaladó teherautóról próbáljon leszedni egy újabb golyóra valót. A férfi keze beleakadt a ponyva kötelébe, a továbbra is mozgó jármű pedig kirántotta a bódéjából, és húzta maga után szerencsétlent, aki így nem élte túl a hógolyó csatát.
0: Egy másik amerikai férfi 1995-ben épp észre felfoghatatlan elgondolásból egy olyan gyorsító rakétát erősített az autójára, ami amúgy a jumbo jetek felszállásában játszik szerepet. Emberünket ez nemhogy nem ijesztette meg, hanem egyenesen felvillanyozta, és úgy dönsült nitrós autójával a nevadai sivatagig ment, ahol aztán begyújtotta a rakétát, valószínűleg nem lesz meglepő, ha azt mondom, a mutatványt nem élte túl. Körülbelül 480 km/órával vágódott neki az első hegyoldalnak.
1: 2003-ban egy michigani férfi úgy döntött, rövidít az útján, és ha már komp nem közlekedik, ő bizony a teherautójával átkál a Saginaw-öböl jegén. A súly alatt a jég természetesen beszakadt, ám a sofőr ébőrrel megúszta, ki tudott ugrani a süllyedő járműből. Az eset azonban nem hagyta nyugodni, és úgy döntött, még egyszer megpróbálja a műveletet, ezúttal a terepjárójával. Talán nem nagy meglepetés, hogy a jég ezúttal is beszakadt az autó alatt, a férfi azonban ezúttal már nem volt olyan szerencsés, mint az első próbálkozás. A kocsijával együtt elsüllyedt.
0: Hashtag Titanic.
2: Ne is belefér.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Complexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlősszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vész kijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a Föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél megélénkül. Napközben 20 fokot mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente. Mint azt mindenki tudja, a Harley Davidson motormárka mindig is arról volt híres, hogy ők a világon az egyik legjobb motorgyártó cég, akik remek műveket készítenek, amelyek mindig is benzinnel mentek. Ám ez most megváltozik.
1: Ez nem másnak köszönhető, mint hogy a Harley kiadta és legyártatta az első olyan motorját, amely elektromos meghajtású. Volt már hasonló próbálkozásuk, de az még gyerekcipőben járt. Ám most megtörtént a nagy előrelépés.
0: Az első próbálkozásuk még 2021-ben volt, a Márka Múzeumban a 115. születésnapjukon. Ez volt az első sorozatgyártású elektromos csodamotor. Hadd soroljak fel pár fontos tulajdonságot, amely segítette a második elektromos motor kiadását a későbbiekben. Elsősorban rengeteg új módot kapott, van a sport, az utcai, a távolsági és az elsős időkre, illetve rendelkezett egy olyannal, amelyet személyre szabhattál magadnak. 60 perc alatt 100%-ra feltölt, és 100% töltöttséggel 11 órát lehet használni, illetve 3 másodperc alatt nulláról képes felgyorsítani 60 km per órára.
1: 2022-ben pedig bemutatkozott a márka második modellje, amely mind műszakilag, mind megjelenésben egy teljesen új irányt képvisel. Az S2 Delmar névre keresztelt újdonságot már az új moduláris Arrow motorkerékpár platformra tervezték a mérnökök, azaz más műszaki alapokon nyugszik, mint a vállalat első elektromos motorja. Viszont a Livewire One esetében a Harley Davidson igyekezett minél többet megőrizni a hagyományos járműveinek design elemeiből, addig az S2 Delmar inkább a fiatalabb vásárlókat célozza a lazább stílussal.
0: A motor körülbelül 190 kilót nyom, teljesítménye 60 kW, illetve 96 km per órára pedig nagyjából 3,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetbe. Városi forgalomban mintegy 160 km a hatótávolsága. A Livewire One-nal ellentétben azonban nem képes diszkonnektet töltésre. További műszaki adatokat eddig nem árult el a Livewire, és még ezek sem tekinthetők véglegeseknek, hiszen a jármű majd csak 2023 második negyedévében kerül piacra. Kereslet azonban már most van rá, a 17.699 dollárért kínált megjelenési kiadást mind a 100 példányt percek alatt lefoglalták. Az S2 Delmart legolcsóbban a 15.000 dolláros áron lehet majd hazavinni, azaz fele annyiba fog kerülni, mint a Livewire van.
1: Ám ez nem minden. A gyártó már most bejelentette, hogy már készül a harmadik kiadás, és megpróbálnak még többet lefaragni a motor súlyából.
0: Ti mit gondoltok? Jót tesz a motoroknak egy kis elektromos motor, illetve annak elődjeinek leváltása? Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Közel 300 egészséges madár hullott el az 5G mobil hálózat tesztelésekor.
1: Arról, hogy veszélyesek az 5G-s hálózatok, már sok vita folyt. Az 5G már bevezetés előtt áll, azonban felháborító, ami Hágában történt.
0: Manapság az életünk szerves részévé vált az internet kapcsolat. Imádunk Wi-Fi-hez kapcsolódni, szeretjük használni a mobilnetet. Sok mindenben megkönnyíti mindennapjainkat. Azonban világszerte veszekedés kerekedett nemrég a bevezetésre váró 5G-s hálózattal kapcsolatban.
1: Viszont az új hálózat tesztelésekor két hágai parkban is találtak feltehetően ugyanakkor elhullott madarakat. A Huygens Park egyes részeit ezután a rendőrség lezárta, és megtiltották a kutyák sétáltatását is.
0: A Holland Élelmiszerhatóság és a Wageningen Egyetem állatorvosi laboratóriuma megvizsgálta a tetemeket. A madarak nem voltak betegek, egyszerűen lehullottak a fákról, mondta Sharon Lexmond. Valószínűleg hirtelen szívmegállás miatt haltak meg.
1: Egy héttel később kiderült, hogy röviddel előtte a HS Telecenter tetején egy új mobiladót építettek, ami alulról nem látható. Ez az árbót 5G átviteli és vételi rendszerrel van felszerelve. Egyelőre csak feltételezhető, de nem bizonyítható, hogy ezek a madarak egy 5G kísérlet áldozatai voltak. A teszt 7,4 GHz-es csúcsfrekvencián történt, amely 4 cm-es hullámhossznak felel meg. Ez a hullámhossz rezgéseket hozhat létre a szervezetben.
0: Ráadásul egyes szemtanúk azt is jelentették, hogy a parkbeli tóban a kacsák is furcsán viselkedtek. Mindannyian szinte egy időben víz alá tugták fejüket, mintha megpróbálnának elkerülni valamit. Néhányan el tudtak repülni, de néhány szárnycsapás után visszaszédültek.
1: Több kutatás szerint az 5G wifi és a daganatok kialakulása között bizonyíthatóan kapcsolat áll. A közbeszédben nagyrészt jogtalanul emlegetik a csendes gyilkosként. Állítólag alattomos, és senki nem gondolja róla, hogy káros lenne.
0: Szerintetek érdemes lehet bevezetni az 5G-t? Megéri ez nekünk a gyorsabb sebesség érdekében? Válaszaitokat írjátok meg nekünk.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Bendegúz és Kelemen Patrik. A foci minden idők legnépszerűbb sportja. A 2014-es foci VB minden idők legnézettebb sporteseménye volt, maga mögé utasítva az olimpiákat is. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a foci önmagában népszerűbb a tévénézők körében, mint az összes többi sportág együttvéve, mert egyszerű, kötetlen és bárhol játszható.
1: Na de hogyan lett a foci a legnépszerűbb sport? A labdarúgás már a 20. század elején is elterjedt sport volt, de népszerűségét az első világháborúnak köszönheti, hiszen akkoriban hívták be a hadrafogható férfiakat, akik a kiképző központokban kapcsolatba kerültek a sportággal.
0: Sztárok és marketing. A futball hatása a szélesebb értelemben vett kultúrában is elkezdett megmutatkozni. A legnagyobb játékosok neve bekerült a táncdalok, kabarék és varieték világába. A játékosok filmszerepeket kaptak, és az arcuk egyre több reklámban bukkant fel. A szappantól a cukorig, a ruházattól a szeszes italokig, így szép lassan azok is megismerték a nevüket, akiket egyébként hidegen hagyott a labdarúgás.
1: Mi különbözteti meg a labdarúgást a többi játéktól? A focinak egész sor olyan adottsága van, amelyet természetesnek veszünk a fejlődése szempontjából, mégis döntő jelentőséggel bír. Ezek közül is kiemelkedik a futball több szinten is jelentkező egyszerűsége.
0: Vetétársaitól eltérően a futballban csak egyféleképpen lehet pontot, gólt szerezni, és minden találat értéke megegyező. Például a kosárlabdában 1-2-3 pontszerzési lehetőség van, viszont a foci meccseket nem ritkán egyetlen gól dönti el, ami miatt izgalmasabbá válik a játék.
2: 97.5 Táskará.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. A legtöbb utazó úgy tartja, hogy New York minden évszakban képes más arcát mutatni. Azt ajánlják, aki megtekinti, mindenképpen látogasson el oda tavasszal, nyáron, ősszel és télen egyaránt, mert teljesen más oldalát fedezheti fel a városnak.
1: New York télen. Bár a New Yorki tél általában igencsak fagyos, számtalan bisztrót és kávézót találunk a városban, ahol felmelegedhetünk. Ebben az időszakban a kinti programok helyett érdemes a beltéri lehetőségeket számba venni. A Times Square szomszédságában kifejezetten ajánlatos betérni az 54-es bárba, amely híres a Manhattan és az Old Fashion koktéljairól. Ha karácsony környékén szeretnél utazni, semmiképpen ne felejtsd el megnézni a város lélegzetelállító karácsonyfáját.
2: New York tavasszal. Ha a naposabb, melegebb évszakban látogatod meg New Yorkot, akkor még szabadtéri programok között is bőven válogathatsz. Sétálj vagy bicikliz át az 1883-ban épült Brooklyn hídon, és nézd meg a várost más szemszögből. Vegyél részt a Fry's Art Show kortárs vásáron. Látogass el a New Yorki botanikus kertbe, vagy tekints meg a Sakura Matsuri cseresznyevirágzás fesztivált a Brooklyn Botanic Gardenben.
0: New York nyáron. A tikkasztó nyári hónapok ideálisak a külső városrészek felfedezéséhez. Tölts el egy napot a Coney Island Luna Parkban, vagy tegyél esétet a Brooklynban a Domino Park, a Brooklyn Flea és a Williamsburg felé. A Manhattanán kívüli negyed ugyanolyan izgalmas, mint maga a városközpont.
1: New York ősszel. Ősszel is számos szabadtéri program vár New Yorkban. Nem beszélve a lehulló színes levelek látványáról. Indulj el a Manhattan déli csücskéből észak felé, a Battery Parkon keresztül fel a Zsidó Örökség Múzeumába, majd igyál meg egy forró teljes kávét a Café 1668-ban a Tribeca nevű városrész szívében.
3: Sztorik, pletykák és a

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép lak Emma és Szigő Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesíteti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A Roboket kínai Yui Mao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor doromboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macska robot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a roboketet.
1: Egy másik téma a macska sétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázó macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében, vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosságot a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek. Ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Rácz Adrián és Podhorszky Sára. Most megtudhatod, hogy hogyan rendezhetsz feledhetetlen házi bulit.
1: Házi bulit rendeznél, de kifogytál az ötletekből. Szeretnél a barátaiddal, szeretteiddel közösen ünnepelni. Összegyűjtöttünk néhány fontos tippet, amit mindenképp érdemes megfogadni egy jó házi bulihoz. Egy igazán jó házi buli szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Rengeteg előkészület szükséges, például kiegészítők beszerzése, a menü kitalálása, a buli hely kidekorálása és persze a vendégek meghívása. Összeállítottunk egy listát, hogy elkerülhessd a tipikus bakikat és egy igazán feledhetetlen házi bulit rendezhess.
0: Választ ki a megfelelő helyet. Sokan bele sem gondolnak, de privát bulit nem csak otthon, hanem más helyszínen is lehet szervezni. Ha nincs elég hely a lakásodban, bérelj ki egy helységet, vagy keres egy olyan szabadtéri helyet, ahol nem fog senkit sem zavarni a hajnalig tartó móka. Gondold át, kiket hívsz meg. Mielőtt mindenkinek küldeni a meghívót, mérlegelj, hogy hány főre van kapacitásod. Gondold végig, hogy kiket szeretnél mindenképpen látni a házi bulitban, hányan fértek el a kiválasztott helyszínen, és mi az a szám, ami már veszélyt jelentene a berendezésre. Jó tanács, kalkulálja azzal is, hogy lesz olyan, aki plusz főt szeretne majd hozni.
1: Találd ki a menüt. Az italok mellett fontos, hogy legyenek finomságok, vendégváró faladok. Nem kell háromfogásos vacsorát csinálni, elég a pár szendvicset, ropogtatnivalót kikészítesz. Manapság gyakori, hogy a vendégek hoznak ételeket, italokat. Ha nincs időd, pénzed mindezt beszerezni, nyugodtan jelezd előre, hogy járuljanak hozzá a házi bulihoz. Készítsd elő a terepet. Már a házi bulit megelőző napokban érdemes kitakarítani a lakást vagy azt a helységet, ahol a bulit fogod tartani. Szakadj el a hallára unt konfettitől és lufitól, inkább készíts valami egyedit és emlékezeteset.
0: Írj listát a teendőkről. Érdemes összeírni, hogy milyen ételekre, italokra és egyéb kellékekre van szükséged a házi bulihoz. Az utolsó pillanatban ugyanis gyakran elfelejthetjük a legfontosabbakat. Hozd ki magadból a DJ-t. A jó zene elengedhetetlen kellék egy élvezetes házi bulinak. Arra azonban nem árt odafigyelni, hogy a meghívottainak eltérhet a zenei ízlésük. Éppen ezért érdemes körbe kérdezni, hogy kinek mi a kedvence, és ezek alapján bővíteni a gyűjteményed. A vendégek nagyon fognak örülni, ha a kedvenc számaikra bulizhatnak. Jó tipp, legyen a helyen egy számítógép vagy laptop, ha kifogytok, bármikor berakhassatok partizó zenéket a YouTube-ról.
1: Légy a házigazdák ásza. Ha már túl vagy a meghívókon, az előkészületeken és a buli megszervezésén, nem marad más dolgod, mint figyelni a vendégekre. Legyél jó fej, mutasd be az ismeretleneket egymásnak, figyelj a vendégeid igényeire. Próbálj meg mindenkivel beszélgetni, ha klikkesedsz, azzal sokakat megbánthatsz. Ha megfogadod tippjeinket, nem lesz panasz a vendéglátási stílusodra. Meg fogod látni, hogy az előkészületek nagyon meghatározzák a buli kimenetelét. Ha beleadsz mindent abba, hogy vendégeid jól érezzék magukat, biztosan senki sem fog csalódni, és a házi buliról csak jókat fogsz majd visszahallani.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai Hellóban a legfurcsább és legérdekesebb állásokról fogunk beszélni. Vége az érettséginek, és a diákok nagy része eldönti addigra, hogy mi lesz majd a foglalkozása. Akik nem tudtak eddig dönteni, azoknak az is jó lehetőség lehet, hogy akár kimennek külföldre keresni valamilyen érdekes munkát. Most a legfurcsább, legérdekesebb, legkényelmesebb és legjövedelmezőbb munkákról lesz szó.
1: Hét alvók, figyelem! A NASA évek óta keres olyanokat, akiknek a feladatuk feküdni az ágyban egész nap. A fizetés 2 hónapra és egy rehabilitációs időszakra. 5 millió forintnak megfelelő euró. A munkahelyszíne egy németországi kutatóbázis, ahol a súlytalanság hatását vizsgálják az emberi szervezetre. Mielőtt még útnak indulnál, hogy ez lesz álmaid munkája, fontos figyelembe venni, hogy szó szerint mindent az ágyban kell majd csinálnod, magasba tett lábakkal és tilos felkelned. Az ágy pozícióját néha változtatják, de ha végeztél a munkával, újra kell tanulnod a járást, mint az űrhajósoknak hazatérés után.
0: Másik ilyen furcsa munka a csúszdatesztelés. A csúszdatesztelők feladata a csúszdák átvizsgálása, az esetleges repedések miatt és az élményrészlegek ellenőrzése. Pontos a jó fizikum, és fel kell készülni, hogy legalább 100-szor le kell csúsznod a hatalmas csúszdákról. A fizetés havonta 500.000 forintnak megfelelő euró.
1: Kifejezetten nyugis munka panda gondozónak lenni Kínában. A feladatod, hogy 365 napot tölts pandákkal, simogasd, gondozd és foglald le őket. Tulajdonképpen egy babysitter munka, csak fekete-fehér szőrgombócokkal. Az állás 32.000 dollár fizetéssel, ingyen közlekedéssel és szállással jár.
0: Ha édesszájú vagy, akkor a fagylaltesztelő tökéletes munka neked. A munka lényege, hogy mindenféle fagylaltot kipróbálj, véleményez és akár új ízeket is kigondolhatsz. Hogyha mindig is profi voltál székfoglalóban, akkor megmutathatod eme képességedet önkéntes székfoglalóként. A székfoglalók feladata, hogy színházakban, gálákon és fontos eseményeken helyet foglaljanak a fontos embereknek. Talán az egyetlen negatívum, hogy ezért nem adnak pénzt, de ki tudja, milyen hírességekkel találkozhatsz a munka közben.
1: Ez lett volna tehát néhány érdekes foglalkozás. Ti mivel szeretnétek foglalkozni a jövőben? Írjátok meg Facebookon!
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hulla ugra hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hoop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucégké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üszletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 97.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mesedíjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget takar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
0: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
1: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem. Vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
0: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
1: Ejtsünk néhány szót az alvásparalízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor ilyet élsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban, következmények nélkül. Ezzel viszont együtt jár az alvásparalízis. Az a jelenség, amikor a tested ébren van, de az agyad még alszik. Ezáltal beképzelsz magadnak olyan dolgokat, amik igazából nincsenek körülötted. Például azt hiszed, hogy áll valaki a sarokban. Körülbelül 3 percig tart ez az egész. Léna, neked volt már paranormális élményed?
0: Egyszer volt egy nagyon durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy ház, mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott, és akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlomon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Gréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként. És igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb szápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak. Ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrűkkel tették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Free pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretet vágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 fér nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésre szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbosus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél megélénkül, napközben 20 fokot mérhetünk.
0: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek már arra a viselkedéstudók, hogy milyen jól tudunk beszélgetni idegen emberekkel csupán a gesztikulációk útján. Az ember nem csak szavakkal kommunikál, a nyelvi jeleken kívül másokat is használ, mozog az arca, a keze, a teste. Az ember arca a legmozgékonyabb és így a legkifejezőbb az állatvilágban. A kezünket akkor is mozgatjuk beszéd közben, ha telefonálunk, és a másik nem látja. Vannak népek, amelyek annyira mozgatják kezüket beszéd közben, hogy azzal csúfolják őket, hogy lekötött kézzel nem is tudnának beszélni. De nem csak a kéz ad jelzéseket, hanem az egész test, karok és a láb is.
1: Amikor valakivel beszélünk, vagy valakit hallgatunk, nem csak a szavait figyeljük, hanem az egész embert. Ha összhang van a szavak a testbeszéd között, akkor az illető hitelesnek tűnik, ha nincs összhang, alakoskodónak. Gyakran nem is vagyunk tudatában annak, miért is érezzük meggyőzőnek a beszélőt. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, izzadás, pupillamozgatás, apró rezzülések és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és próbáljuk értelmezni. Vannak olyan jelek, melyeket minden ember egyformán használ, függetlenül a kulturális környezettől. Minden ember egyformán érti a barátság, a meglepődés, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A helyeselés és tagadás, bólintás és fejrázás is meglehetősen egységes, de ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják, mint a magyarok.
2: A gyakorlat testbeszédolvasó számára minden mozdulat mesél valamit. Tudhatja, hogyha valaki egy kérdésre válaszolva kerüli a tekintetet, vagy picit megrándul az arca, vagy a szája előtt elhúzza a kezét, talán nem őszinte. Felmérheti az igazi figyelmet, ha valakivel szemben állva észreveszi, hogy a beszélgető teljes testével felé fordul, lábfejeit is feléje tartja. De fel is hívhatja beszélgetőtársa elkalandozó figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Mint minden új elsajátításkor, így a testbeszéd esetében is a szemlélődés az első, amit meg kell tanulnunk. Erre a legalkalmasabb a nagyobb bevásárló áruházak pihenőhelyei, ahol az emberek megfáradván kicsit elfelejtenek viselkedni, és így könnyű megfigyelni, ki hogyan testbeszél, ha úgy gondolja, hogy senki sem figyel. Testtartásból, a mozdulatok hirtelenségből, vagy éppen lassúságból, a szemjátékából ez a legárulkodóbb, hamarosan pontos következtetéseket vonhatunk le.
0: Ha zárkozottság, elutasítás jeleit szeretnénk megismerni, akkor válasszuk a zsúfolt, tömegközlekedési eszközöket, vagy a szűk lifteket. Ilyenkor ugyanis igyekszünk elszigetelődni a többiektől, és az is nagyon jellemző lehet egy-egy emberre, hogy ezt milyen módon teszi. Aki a testbeszédet tökéletesen el akarja sajátítani, annak azt ajánljuk, vegye figyelembe az 5-6 év körüli gyerekeket. Ők még rendkívül nyíltak, és náluk összhangban van az érzelem és a testbeszéd. Figyeljük a kéz és a karmozdulatokat, testhelyzeteket, arcmimikákat, szemkontaktust, légzést. A testbeszéd minden formája különböző jelentéssel bír, csak fel kell ismernünk a helyzetet és a hely jelentőségét.
1: A gyermekről így módon szerzett sok-sok tapasztalat megszerzése rengeteg új információval lát el bennünket, és általuk egy új, gazdagabb, mély kapcsolat nyílik meg előttünk. Szépségét az adja ezen új ismereteinknek, hogy gyermekei még tisztán tükrözik érzéseiket, és jó érzésüket azt teszi teljessé, hogy központjában szeretett gyermekeink állnak.
2: Beszélgetés, udvarlás, munka vagy üzleti tárgyalás közben az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. A szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy közben mit mond a beszélgető partnerünk teste, akkor nem fordulhat elő, hogy félreértünk valamit.
0: A testbeszéd megértésével olvashatunk embertársaink gondolataiban, mi több, titkaiban. Aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be. Vannak emberek, akiknek jók a megérzéseik, ők könnyen értik a testbeszédet. Az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit, azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal. A testbeszéd jelei ugyanis megtanulhatók.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kurusz Regina és Duka Alexandra. A Vámpénaplok című sikersorozat már több mint 6 éve véget ért, ám a legtöbb ember még mindig siratja. De vajon mi történt a benne játszó színészekkel? Nina Dobrev. A Vámpénaplok sztárja a sorozat vége előtt kezdte úgy érezni, hogy neki ez már sok, és kell egy kis szünet. Miután a sorozat véget ért, úgy döntött, kis időre szünetelteti a karrierjét. Pár kisebb szerep után úgy tűnt, sikerült kibújnia ellen a szerepe alól, ám kellett neki pár év, hogy rendesen visszarázódjon.
1: A Matt Donovant játszó színész akárcsak a sorozatban, úgy a karrierjében is néha előtérbe került, ám néha csak ült a kispadon. Néhány szerep után ismét feltűnt a Vámpírnaplók egyik folytatásában, majd kapott egy nagyobb szerepet a Dare című filmbe.
0: Ian Somerhalder nem vált nagy sztárra azóta, ám néhány éve úgy döntött, inkább a feleségére és lányára koncentrál. Viszont teljesen nem állt le, mivel leforgatta a V-Wars vérháború első évadát, ám nem lett nagy sikere. Azóta viszont visszatért és szerepelt pár sorozatban, ám ő inkább a Vámpírnaplók előtt volt sikeres.
1: Matt Davis, aki Alaricot alakította, a folytatásként készült sorozatban is kulcs szerepet játszott. A The Originals-ban ugyan nem volt nagy szerepe, a Legacies-ban megkapta az egyik főszerepet, mivel ő játszotta az iskola igazgatóját, 2018-ban megnősült, és azóta már van két gyerekük is.
0: Candice Akola még javában forgatta a Vámpírnaplókat, amikor teherbe esett, ezért a forgatókönyvbe beleírták a babavárást, hogy ne legyen feltűnő. Ám ennek az ötletnek köszönheti a nagy sikerét a Legacies-ban. Viszont mostanában inkább az anyasággal foglalkozik, mivel van két lánya, 2 éve elvált a férjétől.
1: A csapatból Bonnie Bennettet alakító színész az egyik legfoglalkoztatottabb. Sajnos még Oscar-díjat nem kapott, ám a Netflixen több karácsonyi filmben is Adventi Naptár és a Karácsonyi Lovak című filmben is nagy sikert aratott.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Bali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. A sárkánygyümölcs. A sárkánygyümölcs egy egzotikus finomság, amit ma már sok helyen lehet kapni. Az íze először furcsa az európai embereknek, de érdemes megkóstolni. Nálunk is lehet kapni a boltokban, amiből akár saját növénykét is nevelhetünk házilag.
1: A pitaja, vagy más nevein kaktuszgyümölcs, sárkánygyümölcs az oszlopos kaktuszok nemzetiségébe tartozó kaktuszfajok termése. A hullámos kúszó kaktusz termését termesztik a trópusokon, és a téli szezonban ebből kerül a hazánkba is.
2: Fajtól és fajtától függően külseje változatos. Lehet sárga színű, nagy dudorokkal tarkítva, vagy erősen piros vagy zöldes árnyalatú, lengoló, pikkelyekkel tarkítva. Nem meglepő, dragon fruit sárkánygyümölcs elnevezése. A sárga héjú változat gyümölcshúsa fehér, fekete magokkal, a piros-zöld héjú változaté pedig piros vagy fehér, szintén fekete magokkal. Állaga hasonlít a kivéjéhez, puha, lédús, íze frissítő, kissé savanykás. Nyersen magában vagy gyümölcssalátába keverve fogyasztható.
3: A sárkánygyümölcs állítólag az alábbi gyógyhatásokkal is rendelkezik. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin és vércukor szintet, rák megelőző hatású, a bőrünk és hajunk egészségét elősegíti. A hullámos kaktusz május-júniustól kezdve folyamatosan virágzik, majd augusztustól egészen decemberig tart a szüret.
1: A sárkánygyümölcs íze. A sárkánygyümölcsnek különleges íze van, ami miatt elég megosztó. Kicsit olyan, mintha a kivét és az uborkát keresztezték volna.
3: Sárkánygyümölcs ára. A sárkánygyümölcs itthon nagyobb hipermarketekben kapható, nem olcsó, mert messziről hozzák. Általában darabos kiszerelésben lehet kapni, körülbelül 1000-2000 forintot kérnek itthon egy-egy darab áráért.
4: Sárkánygyümölcs termesztése házilag. A sárkánygyümölcs megvetéssel vagy dugványozással szaporítható, akár otthon is próbálkozhatunk nevelésével. Mossuk ki a gyümölcshúsból az apró fekete magokat, majd nedves homokos talajra szórva, meleg helyen pár nap alatt megjelennek a kaktuszhajtások.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Tévhit, hogy a sikeres oktatási rendszer tanít.
1: 2019 márciusában robbant ki az egyetemi felvételi botrányként elhíresült incidens az Egyesült Államokban. Az eset még 2018-ban kezdődött, amikor a felvételi botrányban is benne lévő Maury Tobin üzletembert egy egészen más eset miatt hallgatták ki az FBI emberei. Maury alkut kötött az őt kihallgató ügynökökkel, és a felvételi botrányból feltárt információért cserébe az ellene felhozott vádak enyhítését kérte. Az ezt követő egyetemi felvételiket övező nyomás feltárta, hogy a séma akkor már több mint 7 éve futott, dollármilliókért vesztegettek meg tanárokat és felvételi bizottsági tagokat bizonyos szülők, hogy gyermekük továbbtanulását egyengessék.
2: A séma olykor banálisan egyszerű volt. A tehetősebb szülők a felvételi bizottságot direktben környékezték meg, és egy nagyobb pénzösszeg elnében a bizottsági tag a szülő csemetéjét favorizálta a felvételi eljárások alatt. Olykor azonban meglepőbb eszközökhöz folyamodtak a szülők. Volt példa a gyermek középiskolás edzőjének lefizetésére is, aki ellenszolgáltatásképpen komplett sportmódot fabrikált a diáknak. Ezután az egyetemnek nem is kellett feltétlenül tudnia a csalásról, a kimagasló teljesítményt látva azonnal előnyben részesítették a diákot. De miért fizették le a bizottsági tagokat, illetve miért volt elegendő sokszor a tornatanát bevonni a csalásba?
0: A válasz talán nem túl meglepő módon nem az, hogy a gyermekeket jobb oktatásban részesítsük. Ugyanis ahhoz, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten egy oktatási rendszer sikeres legyen, nem kell feltétlenül hasznos dolgokat tanítani az iskolákban és felső oktatási intézményekben.
1: De mikor fogjuk ezt az életben használni? Szól a kérdés sok diák szájából, és bizonyára nektek is volt már olyan pillanat az életetekben, amikor legalább egyszer magatoknak is feltettétek a kérdést, hogy miért is kell egy bizonyos tantárgyat tanulni. Nos, a munkaerőpiaci közgazdaságtan egy igen egyszerű magyarázatot ad a fenti kérdés megválaszolására. Azért kell megtanulni, hogy megmutasd, megtudod.
2: Mint a pszichológiában oly sokszor, a közgazdaságtanban is fontos kérdéskör a természet vagy a nevelés dilemma. Míg előbbi kifejezés arra utal, hogy viselkedési, tanulási és kognitív képességeink javarészt velünk született genetikai adottságok, úgy utóbbi a születés utáni környezeti és nevelési faktorok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Amikor Michael Space 1973-ban megalkotta a jelzésen alapuló munkaerőpiaci elméletét, értelemszerűen az első, azaz természeten alapuló pszichológiai feltételezésből indult ki.
0: Az elmélet dióhéjban a következő. Velünk született, véletlenszerűen elosztott képességeink miatt az általános társadalom lebontható átlagon felül és alatt teljesíthető polgárokra. A munkahelyi teljesítmény nem figyelhető meg előre, vagyis az interjú során nem lehet biztosan meghatározni, hogy aki velünk szemben ül, melyik képességi kategóriába esik. A veszteséget elkerülendő munkaadónk átlagos bért fizet, vagyis az alacsony képességű munkavállalót felül, míg a hatékonyabb kollégáját alul fogja fizetni. Természetesen, ahogy telnek az évek, a képességek megfigyelhetővé válnak a munkahelyi tapasztalatok alapján, így a bér

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugrálókötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzéstervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maratont súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness

0: a teljes kifáradásig edzeni, nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
1: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihensz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihulna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötét hajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötét haj azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyút egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 g-ot bírál, az összes hajban font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autó súlya. A hajszál azonban 50-80 gram után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teliholdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Frecsi Zsófia. A tökéletes ébresztőhang létezik?
1: Sajnos sok felnőttnek, diáknak ismerős lehet a koránkelés nehézsége. Sokszor nagyon korán kell kelnünk, hogy le tudjuk győzni a reggeli rohanást. Ezért is kiemelten fontos, hogy az ébresztőnk hangjával a lehető legjobban induljon a napunk. De milyen típusú dallam biztosíthatja a legmagasabb éberségi szintet már ébredéskor?
0: Egyes dolog, leginkább az energiát felpörgetni tudó vidám dallamok képesek ellensúlyozni az ébredés után érzett álmosságunk.
1: Bizonyos hangjelzések valóban fokozhatják az éberségünket már az ébredéskor. Különösen a harmonikus dallam tulajdonságokkal rendelkező hangok, ugyanis olyan dallamokkal rendelkezik, amelyek energiával töltik fel a hallgatójukat, és ezért nagyon hatékonyak a jobb ébredéshez.
0: A rossz ébredés soha nem esik jól sem a szervezetünknek, sem a lelkünknek. És az, hogy hogyan ébredünk egy adott napon, nem csak a hangulatunkra és a nap kilátásaira, hanem az észlelésünkre és a szellemi teljesítményünkre is hatással lehet. Ha valaki megfelelően ébred, az pozitívabb szemléletet eredményezhet.
1: Az alvásból az éber állapotba való átmenet nem követi a be-kikapcsolószerű rendszert, amint azt az agyi képalkotó technikák kimutatták.
0: A legjobb ébredéshez érdemes néhány praktikát betartani. Így az éber ébrenléthez részben olyan mechanizmusokra lehet szükség, amelyek elősegítik a véráramlás újraelosztását az agyban. Erre pedig bizonyos hang- és zenetípusok is képesek. Egy másik tényező, amely befolyásolja az ébrenlét utáni éberséget, az az alvás aktuális szakasza.
1: Mennyire fontos a hangfrekvencia és a dallam? A hangjelzés hatékonysága az életkortól is függ. A 18 és 25 év közötti fiatal felnőtteknek hangosabb ébresztésre van szükségük, mint az idősebbeknek. A kiskamaszoknak pedig nagyobb dallamra, mint a fiatal felnőtteknek.
0: De vajon mi lehet a legjobb választás, ha a tökéletes ébresztő hangot keressük? Hiszen egyre több bizonyíték utal arra, hogy a különböző jelzések pozitívan befolyásolhatják az emberi teljesítményt ébredés után.
1: A kutatók megállapították, hogy az a mód, ahogyan az emberek ébresztéseiket hangoltságuk szerint értelmezik, azt is tükrözi, hogy ébredés után milyen nyűgösnek érzik magukat. Azok a jelzések, amelyek könnyen dúdolható dallamot takarnak, kevésbé fognak zavarni, mint a szabványos csipogó riasztók.
0: Más tanulmányok szerint a populáris zene, amely dallamosnak is értelmezhető, jól ellensúlyozza az alvási tehetetlenséget egy rövid szúnyókálás után, és még inkább, ha olyan zenéről van szó, amelyet a hallgató személyesen élvez.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az erejében. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedventként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska! Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméliateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvük kezdik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Legendás állatkerti szökések. Sokféle állat él a világon. Ahány faj, annyi féle viselkedés, lakóhely, táplálkozás. Így az egyes állatkertek rengeteg feladatot ellátnak, hogy az állatok otthonosan érezzék magukat. Azonban az itteni nagy kényelem nem veszi el a lakó kíváncsiságát, hogy alkalmattán felfedezzék a nagyvilágot.
1: 2010-ben Japánban a Kiotói Egyetemhez tartozó elkerített erdőrészről 15 majom csoportos szökést hajtott végre igazán egyedi módszerrel. Megfeszítették a fák ágait, és egyszerűen csak kikatapultálták magukat az 5 méteres magas feszültségű kerítés fölött. Mit te mondjak, igazán bámulatos terv volt, de a végén kudarcba fulladt. A kirepült majmokat a kint várakozó kutatók hamar visszacsalogatták egy kis finomsággal. Egy másik alkalommal 2020-ban szintén Japánban 70 majom szökött meg a Takagoyama parkból. Feltételezhetőleg valaki lyukat vágott a japán makákó kifotójának kerítésébe.
0: Vannak olyanok is, akik egy sikertörténetet tudhatnak maguk mögött. 2005-ben egy afrikai flamingó a Wichitai vihar során megszökött a Kansas-i állatkertből. Az eltűnés után több helyen is látták, azonban véglegesen 17 évvel később Texasban találták meg, viszont az állatkert illetékesei úgy döntöttek, nem fogják be újra a flamingót.
1: Voltak azonban hazai szökések is. A legutóbbi eset 2022. márciusában történt, amikor is Sanyi, a budapesti állatkert 4 hónapos kis pingvinje nekivágott a Dózsa György útnak. Szerencsére nem jutott messzire, a rendőrök épp az úton átkelés közben kapták el a szökeményt.
0: Egy másik pingvin eset is volt 2000-ben. Fülöp, a pápaszemes pingvin 2010-ben is szerencsét próbált. Egyszer, amikor új kifutóba költöztek, majd másnap, amikor egészen a trolli megállóig totyogott, majd ott türelmesen várta a következő járatot.
1: Vagy itt van például Suzy, a lajhár. Suzy, a győri állatkert lakója, egy notórius visszaeső volt, ugyanis már több alkalommal próbált megszökni. Egyszer azzal a csalafinta tervvel állt elő, hogy kimászott a villanypásztor alatt, majd átúszott a halastavon, ám az út a vadon hamar véget ért, ugyanis a gondozók fülön csípték. Azonban 2004-ben Suzy sikeres szökést hajtott végre, és 3 napig keresték, míg rá nem bukkantak az állatkert melletti erdőfái közt.
0: De volt olyan is, hogy az állatkerti állatok meglátogatták egymást. A budapesti állatkert ormányos medvéjének egy szép napon kedve szottyant egy kis találkához. Ezen felbuzdulva meglátogatta az oroszlánt, aki vendégszeretete jeléről adott neki egy taslit, úgyhogy inkább hazament.
1: És egy tökéletes zárásként itt van Böbe, a veszprémi állatkert csoda csimpánza. Böbe a 60-as években kiszökött az állatkertből, és az állatkerthez közeli városrészben meglátogatott egy családot. Szerencsére nem volt pánik, hiszen Böbe az állatkert sztárja, az ország kedvence volt. Rajzolt, festett, kávét főzött és borotválkozott, ahogy ezt a gondozójától elleste. Habár ő általában megette a magára kent habot.
2: Táskarádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Complexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlősszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél megélénkül. Napközben 20 fokot mérhetünk.
0: A tezerén indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynolds-ról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és kotfelmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles muszáj lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett úszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az úszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét ért el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Waverider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Waverider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegy város részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
0: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
3: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi Ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi Ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből, a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével, és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a gánti bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákozd, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődél nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.
4: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: hogy maradjál.
1: Jelenzé 5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Az energiaital tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
2: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége. Így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
1: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenést, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffein érzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
2: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek. A fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptatóanyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
1: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
2: Tudtad? Hazánkban minden 5. 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. A tanárok ki vannak tőle, az orvosok nem ajánlják, mégis előszeretettel csináljuk.
1: A rágózás elég megosztó dolog. Vannak olyan tanárok, akik csak-csak eltűrik óráikon a kérődző diákokat, de vannak, akik félelmet nem ismerve köpetik ki.
0: Ha esetleg te azok közé tartozol, akik imádnak rágózni, van egy jó hírem. Rengeteg pozitív dolog van ezekben a sok ízű cukorkákban. Ha szülő vagy tanár felhívja a figyelmet, hogy ne csináld, tisztelettel tudathatod vele a pozitív hatásait.
1: A szájhigiénia nagyon fontos, és nincs annál jobb érzés, ha frissnek érezhetjük lehelletünket. Ebben és a lepedék leszerésében segít a rágó.
0: Ha ideges típus vagy, támaszkodhatsz arra az érvre, hogy a rágózásnak nagyon jó nyugtató hatása van. Emellett stresszoldó, és az is hivatalos tény, hogy a folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agyvérellátása, ami segíti a koncentrációt.
1: Biológia tanárodnál nagy előnyt jelenthet, ha felhozod a savbázis egyensúlyt, ugyanis a rágózás fokozza a nyáltermelést. Ez azért is jó, mert ezáltal a lepedék nem tud megtelepedni a fogakon, így a száj megőrzi az egészséges pH értékét.
0: Adódik a kérdés, hogyha ennyi pozitív hatása van, akkor miért tiltják a tanárok, néhány szülő, de még a fogorvosok is. Ha órán rágózunk, az a tanárokkal szemben nem csak tiszteletlenség, de olykor gyomorforgató látvány is.
1: És vannak nyomósabb indokok is, amiért nem ajánlják. Miközben rágózol, egy kicsit becsapod a szervezetedet, ugyanis a rágózás azt a hatást kelti, mintha ennél. Viszont nem nyelsz le semmit, így elindulnak az emésztési folyamatok, és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a túl sok gyomorsav elkezdi marni a gyomorfalát.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mostantól el kell hagynod ezt a szokásod. Csak ezek fényében érdemes betartani a rágózás ideális időtartalmát, ami 5-15 perc napi 2-3 alkalommal.
1: A rágózás lehet jó, de tudni kell a határokat és annak helyét.
2: Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végig kíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagainkban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Az árnyak hangja. Az árnyak hangja L. K. Patricia első megjelent könyve. A fantasy főszereplője Sorel, a lobbanékony nő, aki a családjáért küzd. Az apja súlyosan megbetegszik, miután meghűlt egy viharban, és az egyetlen esélye Sorel, aki nem tétovázik, minden esélyt megragad, hogy segítsen. Egy félelmetes boszorkány kunyhajába is bemer menni, aki a segítségért cserébe egy férfit és egy könyvet akar. Egy bizonyos férfit és egy bizonyos könyvet. Sorel elindul, hogy megszerezze, de vajon mennyi ideje van, miközben az apja bármelyik percben meghalhat?
1: Útja során a már elfogott bizonyos férfitől is segítséget kell kérni. De vajon Kilian tud neki segíteni, miközben a saját múltja és démonjai elől menekül több-kevesebb sikerrel? A férfi egyre jobban megkedveli a kitartó Sorelt, aki nem mond neki teljesen igazat, míg a nő is megkedveli az idegesítő Kiliant, de semmit sem tud róla. Sorel óvatosan próbálkozik, de Kilian pajzsát csak nehezen lehet áttörni. Sorelnek megvan hozzá az elég kitartása, de vajon érdekli eléggé, hogy küzdjön? Sikerrel járhat egyáltalán, miközben ezernyi más gondja is van, miközben az idő szorít és a vonzalom egyre inkább lángra lobban.
0: Az árnyak hangja egy sötét tündérmese, ami tökéletes bevezető a fiatalabb korosztály részére is a kitalált, mágikus és lebilincselő világok univerzumába. Remekül átadja az érzelmeket, a mágiát, a humort és a bátorságot, miközben a történet végig söpör az ember szívén. Sorel fájdalommal, reménnyel és haraggal teli útját kísérhetjük végig, és le sem lehet rakni közben a könyvet.
1: Kilian és a lány külön-külön is elképesztően jól megformált karakterek, mindketten tele fájdalommal, de rengeteg erővel és mágiával. Együtt viszont az egész világot tudnák uralni. A vége kissé kérdéses, ezért valószínűleg lesz második része. A rajongók már alig várják, hogy megtudhassák, hogyan folytatódik Kilian és Sorel kapcsolata, a mágia örvénye, vagyis ez az elképesztően jó történet. Ha te is kíváncsi vagy rá, a könyvesboltokban megtalálod, és reméljük nem sokára a második részét is.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában, ugyanis illetlenségnek számít. Érdemes követni az alábbi etikett szabályokat, ha látogatóba mész, hogy elégedettek legyenek veled. Az első az ajtó. Nagyon illetlen dolog beengedni magunkat más házába. Még akkor sem szabad benyitni, ha épp nyitva maradt az ajtó, annak ellenére, hogy a filmekben mindig ez történik. Kopogni, csengetni kell, és meg kell várni, hogy beengedjenek, ráadásul nem szabad hamarabb érkezni a megbeszélt időpontnál, mert az is kellemetlenül érintheti a vendéglátót.
1: Következő a padló utcai cipővel. A cipődet még a bejáratnál érdemes levenned, akkor is, ha a házigazda cipőben mászkál a lakásban. Nem vagy biztos magadban, kérdezz rá, de az illem úgy diktálja, hogy az utcai cipő maradjon közel a bejárati ajtóhoz.
0: A hálószobára is több szabály vonatkozik. Tilos belépni anélkül, hogy a másik megengedni. Miután kimentél a mosdóba, nem szabad elkoborolni a hálószoba felé, hogy felfedezze terepet. És persze tilos megérinteni bármit is ebben a szobában, vagy leülni az ágyra.
1: Illetlenség a hűtő és a szekrények nyitogatása is. Ha éhes vagy, szólj a házigazdának, de semmiképp se kezd el felfedezni más hűtőjének a tartalmát. Ez rendben van, ha felajánlod, hogy hozol valami nassalnivalót, vagy segítesz főzni, de ebben az esetben is érdemes engedélyt kérni arra, hogy a szekrényeket nyitogathasd.
0: Az ötödik az ablakok és a termosztát. Mivel a házigazda az, aki fizeti a fűtés számlát, joga van eldönteni, hogy mennyire fűti fel a lakást, vagy mikor szellőztet. Ettől függetlenül persze bármikor jelezheted, ha fázol, vagy épp meleged van. A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadtól ablakot nyitsz, esetleg felveszed a fűtést, amíg a másik kimegy a mosdóba.
1: Végül az íróasztal. Sokan vannak, akik home office-ban dolgoznak, ezért a hálószobájukban alakítottak ki egy kis otthoni irodai sarkot. Ez azt jelenti, hogy simán ott hagyhatnak az íróasztalon néhány hivatalos iratot, ami nem tartozik senkire. Épp ezért nem illik ennek a területén sem matatni, és jobb, ha távol tartod magad tőle.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Egyforma karika gyűrűt láttak Bradley Cooper és Gigi Hadid kezén. Jön a pogánytánc. A világ egyik legkisebb szápáját fedezték fel az óceán mélyén. A mikrofonnál Breznai Aura. Újra szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Bradley Cooper és Gigi Hadid talán titokban összeházasodtak. A párt szombat este Párizsban fotózták le, amint egy privát vacsoráról távoztak. Ám ezúttal nem a romantikus randevú, hanem a bal kezükön viselt, egymáshoz hasonló aranygyűrűkkel tették fel a figyelmet. Az 51 éves Bradley egy sötétzöld overallt és világos barna kabátot viselt, miközben jól látható volt a bal gyűrűs ujjára húzott aranykarika. A 31 éves Gigi szintén egy hasonló gyűrűt viselt ugyanazon az ujján. A modellel kapcsolatban különösen érdekes a részlet, mivel a páros már augusztusban is esküvői találgatásokat indított el hasonló ékszerekkel. Október 30-án, pénteken, 19 órakor Brian Free pogánytánca kerül műsorra a Marconi projekt előadásában, Micskó Zoltán rendezésében. A történet a tökéletlen emberi létezésről szól, a családról vagy annak hiányáról, a szeretet vágyról, arról, hogy az idők megváltoznak és a történelem hogyan söper át rajtunk. A helyszín egy eldugott kis írországi falu a 20. század 30-as éveiben. 5 fér nélkül maradt nővér, egy kissé koravén, 7 éves kisfiú, egy hitelhagyott pap és egy időnként felbukkanó kedves csirkefogó. Emlékül anyáinknak, nagyanyáinknak és mindazoknak, akik összekapaszkodva mindenen át a boldogulást keresve megélik az élet minden szépségét és tragédiáját. Korábban ismeretlen cápafajt azonosítottak Mauritius közelében, az Indiai óceán mélyén. A felfedezésre szóló tanulmány szerint az új faj az Ethmopterus bulbosus nevet kapta, és a lámpás cápák családjába tartozik. A lámpás cápák kistermetű, mélytengeri halak. Mivel több száz méteres mélységben, sötét és nehezen hozzáférhető vizekben élnek, életmódjukról meglehetősen keveset tudunk. Nevüket a testükön található fénykibocsátó szervekről, az úgynevezett fotofórákról kapták. Ismét csúszik a Batman 2 premierje, így egyelőre nem tudni pontosan mikor jelenik meg Robert Pattinson főszereplésével a folytatás. Matt Reeves rendezőről nemrég derült ki, hogy családi okok miatt egyelőre nem tudja folytatni a forgatást, amely jelenleg szünetel. A hivatalos bejelentésben a készítők hozzátették, hogy a DC Studios támogatja Reeves-t, és várják, hogy folytathassák a közös kalandot. A The Batman 2022-ben jelent meg, Pattinson alakította a szuperhőst, ám a második rész már több hátráltatáson is átesett. Eredetileg idén októberben jelent volna meg, ám a Warner Bros. Eltolta a dátumot jövő októberre. Aztán újabb csúszás történt, és júliusban már arról volt szó, hogy 2028. februárjában lesz látható a film. Jelenleg azonban nem tudni, mikor kerül a mozikba.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Eredményes volt az Alba Régia Atlétikai Klub Kecskeméten, az ügyességi és gátfutó magyar csapatbajnokságon, ahol az atléták összesen 6 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. A fiúk, amiben elindultak, 100 méteres gátfutásban, 300 méteres gátfutásban és 5-ös ugrásban is bajnoki címet szereztek. Az U16-os lányok 80 és 300 méteres gátfutásban is aranyérmet szereztek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél megélénkül, napközben 20 fokot mérhetünk.

hát külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de itt nincs már. Mert aki van velem, az nincs. Egyszer kipúra tötődik a tár. Ha vad is nem merem, egy nap a szerelem. De holnaptól hozzám már kötődni kár. Hurikán, unikum, buti, tájnkulizunk. Egy pohár hely. Betonkész állapotban voltunk, leszünk is. Hogy

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. Színpadi jelmezbe öltözve fosztogatta a Magyar Színházat egy betörő. A mikrofonnál Breznai Aura. Shakira rekordot állított fel madridi koncertjével. A koncertet közvetlenül a Shakira stadionból közvetítették. Az ideiglenesen felépített koncerthelyszín az Iberdrola Music Complexum területén található, ahol az énekesnő világkörüli turnéja keretében összesen 12 koncertet ad. A madridi este különleges meglepetés is tartogatott a közönség számára. Dua Lipa csatlakozott Shakirához a színpadon, hogy közösen, akusztikus formában adják elő az Antológia című dalt. A szerzemény Shakira 1997-ben megjelent Peace Descalos című albumán található. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy ezt a dalt, amely olyan sokat jelent nekem, ezzel a nővel énekelhetem el, akit világszerte ennyien szeretnek és tisztelnek. Mutatta be a színpadon a különleges vendégét Shakira. 240 millió éve élt állatfajt fedeztek fel Afrikában. A tudomány számára korábban ismeretlen őslényt írtak le Afrikából, amely mintegy 240 millió éve a triász időszakban élhetett. A felfedezésről szóló tanulmány szerint az új faj a Dinodontosaurus Isiavamanda nevet kapta, és maradványait Tanzániában találták meg. A dinodontosaurusok megjelenésükben a dinoszauruszokra emlékeztetnek, ám valójában nem hüllők voltak, hanem egy, az emlősökkel távoli rokonságban álló külön csoporthoz, az emlőszerűek osztályához tartoztak. Különös betörés borzolta a kedélyeket szeptember 28-án éjjel a 7. kerületi Hevesi Sándor téren. Egy 18 éves fiatalember egy kiszakított parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát, majd a teátrumba bejutva jelmezbe öltözött, illetve értéktárgyakat pakolt össze. A rögtönzött előadásnak a kiérkező rendőrök vetettek véget. Az egész világon, Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete. Hívja fel rá a figyelmet Ürge Vorsesz Diana, klímakutató, a Meteorológiai Világszervezet legfrissebb a Föld vízkészleteinek állapotáról szóló jelentése alapján. A több mint 100 oldalas dokumentum a 2025-ös évet elemzi, és megállapításai szerint Közép- és Kelet-Európa globálisan is kiemelkedik, mint a talajvíz hiánya a leginkább érintett régió. A nem megfelelő minőségű alvást régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A végéhez közeledik a legendás fehérvári jégcsarnok rekonstrukciója. A helyszíni bejáráson az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia vezetői részletesen bemutatták az eddig elvégzett munkálatokat. Mészáros Attila alpolgármester pedig köszönetet mondott a projekt mögé felsorakozó vállalatoknak, akik lehetővé tették, hogy megújulhasson a székesfehérvári jeges sportok otthona.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél megélénkül. Napközben 20 fokot mérhetünk.

meg szakadok, akkor is vannak rossz szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani kisz ez vagyok én.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Láthatatlan víz jeljön a ChatGPT-be, ami sokakat lebuktathat. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök. Bruno Mars újabb mérföldkőhöz érkezett. A mikrofonnál Sarfjanka. Nagy változásra szánta el magát az OpenAI az Európai Unióban. Hamarosan minden ChatGPT és a Codex által generált szöveghez egyfajta láthatatlan vízjelet adnak hozzá, amelyekkel visszakereshető lesz, hogy emmi generálta egy írásos munka vagy nem, számolt be róla a Bleeping Computer. Az OpenAI közlése szerint a vízjel nem lesz látható a szöveg olvasása vagy másolása során. Ehelyett az OpenAI egy új TextGrain nevű technológiát használ, amely kissé megváltoztatja a modell szóhasználatát, hogy egy később észlelhető statisztikai mintázatot hozzon létre. Az OpenAI az EU-ban már az elkövetkezendő hetekben bevezeti ezt az újítást, azonban egyelőre nem teszi globálisan alapértelmezetté. A cég az EU-s bevezetés mellett pályázatokat is kiírt a vízjel detektálásához, ám a hozzáférés kezdetben csak a jóváhagyott kutatókra és a kiválasztott szakértői szervezetekre korlátozódik. Runsétra és Vegard Shirley fémkeresővel kutatott a kelet-norvégiai Mørstad birtokon, amikor áprilisban 11. századi érmékre bukkantak. Mintegy 4900 ezüstpénz került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. A gabonabetakarítás után azonban a páros visszatért, kezük nyomán pedig mára a norvégiai régészet történetének eddigi legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvilágra hozni. A szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget, hogy jobban hozzáférjenek a mélyebben fekvő leletekhez. Bruno Mars újabb mérföldkőhöz érkezett, megjelentette a Dance With Me című dalához készült hivatalos videóklipet, amely legújabb The Romantic című albuma egyik legnépszerűbb darabja. A felvétel vizuális anyaga nem sokkal azután látott napvilágot, hogy Mars a 2026-os VMI gálán egy energikus élő produkcióval nyűgözte le a közönséget. A kisfilmben a kolumbiai énekesnő Karol G is feltűnik, mint vendégszereplő, a két előadó korábbi Steel című közös sikere után. A gáláról egyébként a színész nem ment haza üres kézzel, 7 jelöléséből egy újabb ikonikus Moon Person szobrot váltott díjra. A 16-szoros Grammy-díjas előadó 4. szólóalbuma, a The Romantic karrierje eddigi legsikeresebb anyaga lett. A Billboard 200-as lista élén debutált, emellett az Apple Music és a Spotify globális albumlistáinak legfelső fokát is meghódította. A lemezen olyan gigaslágerek kaptak helyet, mint az I Just Might, amellyel Mars megszerezte pályafutásának 10. Billboard Hot 100-as első helyezését, valamint a Risk It All, amely tovább döntögette a rekordokat a slágerlistákon. Első alkalommal szerveznek vállalkozói és közösségi napot Székesfehérváron. A rendezvénynek a Sóstói stadion ad helyet. A programon a környék szolgáltatóit lehet megismerni, és akár lehetőség lesz helyben vásárolni is. A vállalkozók szakmai programokon is részt vehetnek, lesznek előadások, workshopok és kerekasztal beszélgetés.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Városunk idén is csatlakozott a világ gyalogló hónapprogramhoz, amelynek keretében számos helyszínen szerveznek az egészséges életmódot szolgáló sportos programot. A rendezvényekre most is, mint minden évben egy Nordic Walking edzés keretében hívták fel a figyelmet. Az Aszalvölgyben a Nostalgia Klub Egyesület, a Videóton Nyugdíjas Szervezet és az Öreghegyi Nordic Walking csapattagjai 4000 lépéssel járultak hozzá egészségük megőrzéséhez.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mérhetünk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. Mit is takar a fóbia kifejezés és milyen fajtái vannak? A fóbia maga indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem rendszerint állatoktól, helyektől, személyektől vagy különböző élethelyzetektől. Általában a fóbiás személy is felismeri, hogy szorongása és félelme túlzott mértékű, de mégsem tud szabadulni a félelem érzésétől. Félelmetesebb tulajdonságokkal ruházza fel azt a helyzetet vagy tárgyat, amitől fél, és igyekszik elkerülni azokat. A fóbiák esetén intenzív, irracionális szorongás jelenik meg. Maga a fóbia szó görög eredetű, rettegést, félelmet, menekülést jelent.
1: Betegségről csak akkor beszélhetünk, ha a szorongás függetlenedik a valóságtól, és intenzíven jelen van az érintett életében. Valamint a következményei jelentősen befolyásolják az illető életét, többnyire súlyosan nehezítve azt. A kórkép kialakulása közben a szorongás keres magának egy tárgyat, így a partalan szorongás helyében valamitől való félelem lép. Ez könnyebben kezelhető az adott személy számára. Egyszerű esetekben a félelemkeltő tényező könnyen elkerülhető. Ilyen mondjuk a kígyóktól való iszony, máskor viszont jelentősen nehezebbé teszi az egyén életét, például az emberektől, terektől való félelem.
0: Sajnos a fóbia hajlamos úgymond terjedni. Vagyis, amíg az illető eddig csak a buszoktól viszolygott, most már a villamosok, vonatok, de akár az utca is félelmetessé válhat számára. Gyakran társul rosszulét a fóbiákhoz. A rosszulét tünetei a fulladás, remegés, szédülés és akár a halálfélelem is. Ezek a betegeket menekülésre késztetik, és ezt követően majd elkerüli a hasonló helyzeteket. A fóbiák igen változatos formában fordulnak elő, több mint 60 változatukat különböztetjük meg, melyek három nagy csoportba sorolhatóak. Agorafóbiák, szociális fóbiák és egyéb speciális fóbiák.
1: Az agorafóbiák mindegyike jelentősen beszűkíti az adott személyi életterét, hiszen ide tartoznak a különböző helyektől, terektől való félelmek. A legismertebb ide tartozó félelem a tériszony. Súlyos esetben a beteg csak kísérővel tud kimozdulni saját otthonából, vagy még úgysem. Minden családtagjai támogatására szorul, ez a támogatás pedig túlféltéssé alakulhat, ami csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen esetekben sokszor a pszichoterápiás kezelés a megoldás, mely jelentős javulás esetleg gyógyulást is hozhat az érintett életébe.
0: A szociális szorongás csoportjában a társas helyzetektől óckodnak az emberek. Mondjuk be kell mutatni egy prezentációt az egész osztály előtt, válaszolni kell egy kérdésre, vagy több ember előtt kell lenni. Gyakori, hogy valaki szorongását alkohollal, gyógyszerekkel vagy drogokkal próbálja oldani, de ezek csak ideiglenes megoldások, mivel ezeknek a szereknek hamarabb függőjévé válhatunk. Természetesen a szociális szorongást is lehet kezelni, és javítható az életminősége az ezzel együtt élő embereknek.
1: A tárgyaktól, állatoktól, természeti jelenségektől és az életeseményektől való félelmek a speciális fóbiák csoportjába tartoznak. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne félne valamitől kisebb-nagyobb mértékben. Általában ebbe a csoportba tartozó fóbiák nem, vagy kisebb mértékben nehezítik meg az életünket. Többnyire gyerekkorban alakulnak ki ezek a félelmeink, és van, hogy okuk homályba veszik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az első helyen végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. A Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertén Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Ang Tae-hyun, ismertebb nevén Tae-hyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Tae-hyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenie Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. 6 tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túl unalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk 6 ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
1: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
2: A második, tanulj. Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
0: Harmadik, taníts. Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
1: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
2: A következő, hallgass. Ne csak ránk, hanem a kedvenc.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fejn Liliana és Podhorszki Sára. Most pedig a mai adásunkban a Well Hello-ról lesz szó. A Well Hello 2014. július 16-án alapított zenekar, tagjai az ismert magyar rapper Fluor Tomi és az énekes dalszerző Diaz. A formáció a Rakpart című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger és a rádiójátszási listák élére került. Első albumuk 2015. márciusában jelent meg, és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton. Ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult az elnöki turnéven.
1: Kezdetek! A Well Hello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel a Party Art című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Like-kal és a Mizuval. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt. Együtt dolgozott már

0: hősökkel, a Halott pénzzel és Éder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban, az Annibal Cannibals táborában. Elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt. Így Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk.
1: 2014-2015 fogadtatás és az első album. A Well Hello az első megjelent dala a Rakpart volt, amely már első nap az iTunes listájának első helyén nyitott, majd pedig a Mahasz több listájának, mint például Single Track Top 40-nek is az első helyére került. Nem.

0: Elhello tagjai: Fluor Tomi énekes, Diász dalszerző énekes,
1: Tóth Balázs szaxofon, Evi vokál, Budai Béla dob,
0: Körös Tamás basszusgitár, Faragó Viktor gitár, Kovács Felícián billentyű vokál.
1: És akkor most itt egy kis érdekesség a Valhallóról. Fluor és Diász egy régi fotó segítségével idézte fel az első lépéseket, ami így szólt.
0: Sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mennyi embernek lehetünk életpillanataiban egyfajta filmzeneként, hiszen elég sűrűn kapunk esküvői videókat, leveleket, visszajelzéseket, hogy jó volt megélni a dalainkra egy-egy szakítást, szerelmet, vagy épp összejövetelt. Kicsit úgy érezzük a film által, mintha beleshetnénk néhány ilyen történetbe. Minket elvarázsolt és nagyon izgatottak vagyunk, reméljük, hogy megfelelő lenyomatot tudtunk adni a generációnkról. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vány Viktória. Most megtudhatod a TikTok mögötti sötét igazságot. Valószínűleg már te is hallottál a TikTok nevű alkalmazásról, nagy eséllyel le is töltötted. És ha letöltötted, akkor nem érted, hogy a telefonod szerint miért töltesz el egyre több időt rajta. Hogyan lehet napi 2, akár 7-8 órát eltölteni egy alkalmazáson? Hogy érhetik el ezt a hatást? Mivel rövid videókat lehet csak feltölteni a felületre, ezért ha nem akarsz egy hosszabb szünetet tartani a teendőid közben, inkább felmész TikTokra. Itt rengeteg olyan videó fogad téged, amit a te érdeklődési köröd alapján dob fel, így elérve, hogy folyamatosan tovább görgess, így a pár percesre tervezett szünetedet is hosszabbra fogod nyújtani. Mivel mindig számodra érdekes videókat látsz a platformon, így nagyon szívesen nézel fel bármikor, amikor van egy pár perced. Ilyen módon a TikTok tulajdonképpen megfertőz téged, függővé tesz.
1: Már azt hiszem, érted, mitől ennyire vonzó, de hogyan is lett ilyen népszerű? Pár évvel ezelőtt az alkalmazás neve még Musical.ly volt, ahova kreatívabbnál kreatívabb videókat töltött fel mindenki. Majd mikor egy bizonyos cég megvette a platformot, átnevezte TikTokra, még senki nem gondolta volna, hogy ez hova fog vezetni. A dolgok eleinte jól mentek, megjelentek a táncos trendek, amik még teljesen ártalmatlanok voltak. Persze ekkor is voltak már trollok, de lényegesen kevesebb gonosz komment érkezett egy-egy videó alá. A dolgok akkor indultak el nagyon gyorsan a lejtőn, amikor az amerikai híres TikTokerek úgynevezett TikTok házakat alapítottak, amiknek az volt a lényegük, hogy a lakóik együtt gyártsanak tartalmat. A házak között egyre több lett a dráma, néhol rendesen elfajult a dolgok. Ekkor kezdett el egyre több ember utálkozó kommenteket írni a videók alá. Mikor látták, hogy a dráma csak még nagyobb nézettséget hoz nekik, ezáltal még több pénzt is, már szándékosan kezdtek el vitákba avatkozni.
0: A feltörekedni próbáló emberek is látták, hogy a nem megfelelő viselkedés nagy nézettséget eredményez. Nem feltétlen jót, de kit érdekel, ha sok pénzed van, nem? Az alapján nagyon sokan elkezdtek durva dolgokat csinálni. A helyzet folyamatosan rosszabbodik. A gyermekbántalmazástól elkezdve az állatkínzáson át egészen a gyilkosságig is elmentek néhányan, ezért a 10 perc hírnévért, ha lehet ezt egyáltalán annak nevezni.
1: Napról napra egyre több ember kerül veszélybe a TikTok miatt. Nem csak olyanok, akikkel a való életben történik valami TikTokerek által, hanem sokan a saját életüket dobják el maguktól a sok szemét komment miatt, mert az emberek azt hiszik, ha valamit az internet anonimitása alatt írnak, akkor az rendben van, és azzal nem tudnak a másik lelkébe tiporni.
0: Azért nem csak rossz dolgok történnek a TikTokon, mert vannak felhasználók, akik tényleg hasznos dolgokat osztanak meg. Például önvédelmi trükköket, akármilyen tutorialokat, vagy csak szimplán felszabadult mém videókat.
1: És bár vannak ilyen emberek, már őket sem annyira könnyű megtalálni a sok influencertől. Azt hiszem, őket inkább nem is véleményezném. Szóval, ha te megteheted, mindenképpen maradj távol az oldaltól, és ha mégis érdekelne, írd be a YouTube keresőjébe annak a TikToknak a fajtájának a nevét, amit nézni szeretnél, mert rengeteg egyveleg van fent belőlük ott is. Annyi különbsége, hogy oda általában csak tényleg értelmeseket töltenek fel.
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Táska Rádió.
2: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Hajnali fény, az élet kéke gén veled, életképregényben élek én. A
5: tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül.
4: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen.
5: Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Csóka Mira és Hódis Anna. És most következzen egy kis robot történelem. Az ember mindig arra törekedett, hogy a neki nem tetsző feladatokat másokkal végeztesse el. Az első ipari forradalom idején megjelentek a gépek, innentől kezdve az ember kivonulhatott a veszélyes, nehéz vagy monoton feladatokból. Az első gépek még vásznat készítettek, ma már a gépeket is gépek gyártják. Ehhez már lemelegedő maga a mechanikus szerkezet, szükség van egy vezérlőegységre, amellyel a gép előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Egy szoba felporszívózására, a fül lenyírására. Dolgozhatnak emberi irányítás alatt, de egy számítógép felügyeletével is.
1: Tágabb értelemben ezeket az elektromechanikai eszközöket nevezzük robotoknak. Szűkebb értelemben a robot az ember mintájára készített gép, amely képes az ember kiváltani. Ezeket humanoid, emberszerű robotoknak nevezzük. A robot a cseh robota szolgaságmunka szóval származik.
2: Isaac Asimov fektette le a robotika három törvényét. Első, a robotoknak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Második, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. Harmadik, a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a második törvény bármelyikének előírásaiba.
1: Napjaink egyik legnépszerűbb robotja az Asimo. Hosszú évek óta készül, rengeteg elődje volt. Úgy tervezték, hogy ideális legyen a magassága az irodai munkához. Problémamentesen eléri a kilincseket és kapcsolókat, könyök magasságban vannak az asztalok, személynek magassága megfelel egy ülő emberének.
0: Mozgásának alapja ZMP technológia, amely dinamikus, illeszerű mozgást tesz lehetővé. Képes kezet fogni, integetni és ezek kezdeményezésére reagálni. Felismeri a tárgyakat, az emberi mozdulatokat, az arcokat, akár mozgás közben is. Internet eléréssel le tudja kérdezni a híreket, a várható időjárást, így bizonyos kérdésekre válaszolni is tud.
2: A mesterséges intelligenciával felruházott robotok már túlmutatnak az egyszerű gépeken, képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra, így programjukat a körülményekhez igazíthatják, amely így nem merül ki előre megadott utasítások végrehajtásában. Minél okosabb egy robot, annál jobban képes valós időben alkalmazkodni, és annál kötetlenebb utasítások értelmezésére képes. Napjaink robotjai már képesek értelmezni például a köves vagy a gyere ide utasításokat, önállóan építik fel, hogy milyen mozgás elemeket és hányszor kell használjuk. Ez persze még messze van az emberi agy teljesítményétől, de hatalmas előrelépés egy gyártósoron dolgozó robotkárhoz képest.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Вторник, Блядькар. И шо те зарит?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este, hot or dizzy. Hello, hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Láthatatlan víz jön a ChatGPT-be, ami sokakat lebuktathat. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök. Bruno Mars újabb mérföldkőhöz érkezett. A mikrofonnál Sarfjanka. Nagy változásra szánta el magát az OpenAI az Európai Unióban. Hamarosan minden ChatGPT és a Codex által generált szöveghez egyfajta láthatatlan vízjelet adnak hozzá, amelyekkel visszakereshető lesz, hogy emmi generálta egy írásos munka vagy nem, számolt be róla a Bleeping Computer. Az OpenAI közlése szerint a vízjel nem lesz látható a szöveg olvasása vagy másolása során. Ehelyett az OpenAI egy új TextGrain nevű technológiát használ, amely kissé megváltoztatja a modell szóhasználatát, hogy egy később észlelhető statisztikai mintázatot hozzon létre. Az OpenAI az EU-ban már az elkövetkezendő hetekben bevezeti ezt az újítást, azonban egyelőre nem teszi globálisan alapértelmezetté. A cég az EU-s bevezetés mellett pályázatokat is kiírt a vízjel detektálásához, ám a hozzáférés kezdetben csak a jóváhagyott kutatókra és a kiválasztott szakértői szervezetekre korlátozódik. Runsétra és Vegard Shirley fémkeresővel kutatott a kelet-norvégiai Mørstad birtokon, amikor áprilisban 11. századi érmékre bukkantak. Mintegy 4900 ezüstpénz került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. A gabonabetakarítás után azonban a páros visszatért, kezük nyomán pedig mára a norvégiai régészet történetének eddigi legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvilágra hozni. A szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget, hogy jobban hozzáférjenek a mélyebben fekvő leletekhez. Bruno Mars újabb mérföldkőhöz érkezett, megjelentette a Dance With Me című dalához készült hivatalos videóklipet, amely legújabb The Romantic című albuma egyik legnépszerűbb darabja. A felvétel vizuális anyaga nem sokkal azután látott napvilágot, hogy Mars a 2026-os VMI gálán egy energikus élő produkcióval nyűgözte le a közönséget. A kis filmben a kolumbiai énekesnő Karol G is feltűnik, mint vendégszereplő, a két előadó korábbi Steel című közös sikere után. A gáláról egyébként a színész nem ment haza üres kézzel, 7 jelöléséből egy újabb ikonikus Moon Person szobrot váltott díjra. A 16-szoros Grammy-díjas előadó negyedik szólóalbuma, a The Romantic karrierje eddigi legsikeresebb anyaga lett. A Billboard 200-as lista élén debutált, emellett az Apple Music és a Spotify globális albumlistáinak legfelső fokát is meghódította. A lemezen olyan gigaslágerek kaptak helyet, mint az I Just Might, amellyel Mars megszerezte pályafutásának 10. Billboard Hot 100-as első helyezését, valamint a Risk It All, amely tovább döntögette a rekordokat a slágerlistákon. Első alkalommal szerveznek vállalkozói és közösségi napot Székesfehérváron. A rendezvénynek a Sóstói stadion ad helyet. A programon a környék szolgáltatóit lehet megismerni, és akár lehetőség lesz helyben vásárolni is. A vállalkozók szakmai programokon is részt vehetnek, lesznek előadások, workshopok és kerekasztal beszélgetés.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Városunk idén is csatlakozott a világ gyalogló hónapprogramhoz, amelynek keretében számos helyszínen szerveznek az egészséges életmódot szolgáló sportos programot. A rendezvényekre most is, mint minden évben egy Nordic Walking edzés keretében hívták fel a figyelmet. Az Aszalvölgyben a Nostalgia Klub Egyesület, a Videóton Nyugdíjas Szervezet és az Öreghegyi Nordic Walking csapattagjai 4000 lépéssel járultak hozzá egészségük megőrzéséhez.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Stéger Zina és Brizs Boglárka. 20%-kal kevesebbet alszunk, mint 100 évvel ezelőtt. Sok minden befolyásolhatja az alvásunkat, mint például a mennyiség, az idő, a hely, a környezet, az álmaink és az életkorunk is. Ezen kívül mindenkinek megvannak a saját alvási szokásai, hogy a lehető legnagyobb kényelemmel alhasson.
1: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyit is kellene aludni. Ideálisan 8 órát lenne szükséges aludni minden nap. Ez persze változhat, ha korán kelünk, de későn fekszünk, mert elhúzódott egy feladat, ami másnapra kell. Vagy egy rémálom miatt nem tudunk visszaaludni. Az is lehet, hogy a szobatársa túl hangosan horkol, vagy nagy vihar tombolt éppen aznap este.
0: A környezet és a hely is számít, ha alvásról van szó. Egy város zajosabb, mint egy falu, így rengeteg lehet a zajszennyeződés. Az is gyakori, hogy valaki csak a saját ágyában tud elaludni, szálláshelyeken vagy barátoknál pedig nem. Sokan azért képtelenek elaludni, mert alvásbetegségben szenvednek, mint például szomnifóbia.
1: A szokásaink is segítenek abban, hogy jobban aludjunk. Vannak, akik csak hűvösebb hőmérsékletű szobában tudnak elaludni, mások pedig inkább a melegebbet kedvelik. Sok ember halkzenével alszik, vagy esetleg valamilyen fényforrással. Egyeseknél még a párnak mennyisége sem mindegy vagy az, hogy milyen vastag a takaró. És még a felnőttek közül is rengeteg, aki még mindig szeret a kedvenc plussivel megosztozni az ágyon.
0: Az ember életkora is nagy szerepet játszik, mennyit is alszik. Az idősebbek általában jóval korábban kelnek, és korábban is fekszenek. A tinédzserek ezzel ellentétben későn fekszenek, és bár későig is aludnának, az iskola miatt előbb fel kell kelni. Ezért sok fiatal nem alszik eleget, ami fáradtsághoz és dekoncentrációhoz vezet, illetve karikásak lesznek a szemeik.
1: Azt tudtad, hogy horkolás közben nem tudsz álmodni? És azt, hogy 10-15 percre van szükséged ahhoz, hogy tényleg elaludj? Vannak olyan emberek is, akik nyitott szemmel is képesek szunyókálni. Sőt, mi több, az állatok, például a tehén, a ló vagy az elefánt tudnak állva aludni. A vízilovak pedig a víz alatt körülbelül 5 percig. A sügetek hiányelvén a vakok vízről is kép nélkül álmodnak. És végül tudtad, hogy csak az ember képes késletetni az elalvás időpontját, de a túlzott ébrenlét bizony károsítatja az agyat?
0: Az alvással kapcsolatban a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő körülményeket a pihentető alváshoz, az egészség megőrzéséhez. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma egy tengeri állatfajáról hoztunk érdekességeket nektek. A medúzák sejtjei valódi szőrteket alkotnak. Testszerveződésük két sejtrétek több mint 97%-ban vizet tartalmaznak. Kocsányos, vékony sejtes elemekben szegény. Kültakarójukat egy rétegű hengerhám sejtek alkotják.
1: Ragadozókat és planktonevőket különítünk el. Testükön egyetlen szájnyílás van, az űrbél. A szájnyílás peremén tapogatók helyezkednek el. A kisebb medúzák planktonokkal táplálkoznak. A nagyobb fajok kis rákokkal, mégpedig úgy, hogy karjaikkal vizet áramoltatnak szájnyílásuk felé, beszippantják és kiszűrik a táplálékot.
0: Egyes fajok aktív vadászok. Csalánsejtekkel tartalmazó tapogatókkal megmérgezett áldozataik akár halak is lehetnek. Ezeket is egészben juttatják űrbelükbe, majd megemésztik.
1: Mivel csalánozók, karjaik végén apró csalánsejtek találhatóak, amely a bőrfelülettel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. A csípések, melyek eleinte veszélytelennek tűnhetnek, körülbelül egy óra elteltével görcsöt és iszonyatos fájdalmakat okoznak. A csípés hatására a vérnyomás hirtelen felszökik, akár agyvérzést, szívbénulást is okozhat. Ha ilyen csípést tapasztalunk, akkor azonnal jöjjünk ki a vízből, mert rendkívül fontos, hogy a csípést követő 15-20 percen belül orvosi segítséget kapjunk.
0: A medúzák elszaporodása a tengerek élővilágának megváltozásával járhat. A medúzák a halak ikrájával táplálkozva egyes fajok kihalását is eredményezhetik. Más medúzák, mint például az óriás medúza Japánban a halászok munkáját keseríti meg, amikor a halakat elriasztva hálóiba úsznak és széttépik azt. A japán halászok fémhálókkal próbálnak védekezni a medúza támadások ellen, de a kisebb példányok a hálón áthatolnak.
1: A régi görög mítosz azt mondja, hogy a medúza egy szárnyas szűz, aki mindenkiben félelmet kelt. A világ végén tanyázik, a feje sárkánypikkelyes, haj helyett kígyók tekergőznek rajta. Szájából óriási vatkanszerű agyarak állnak ki, kezei vasból, szárnyai aranyból vannak. Medúza fogatát egyesek szerint szárnyas sárkányok vontatták.
0: Te találkoztál már medúzával? Ha igen, írd meg nekünk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibelicsi Járd.
1: Az anorexia. Az anorexia leggyakrabban 13 és 18 éves kor között jelenik meg. A vezető tünet a félelem az elhízástól. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik a mai szépségideál és a közösségi média. A mai napig sokan akarnak vékonyabbak lenni, úgy kinézni, mint egy modell. Az anorexia gyakran indul egy tudatosan megkezdett fogyókúrával, amit a személy nem tud abba hagyni. A fogynivágyás kialakulásában gyakran közre játszik a környezet, a család, a barátok, az osztálytársak megjegyzései. Ezek arra sarkalhatják az illetőt, hogy még többet és még gyorsabban fogyjon, hogy hamar elérje az általa kitűzött célt.
0: A beteg elkezd válogatni, és egyre több általa károsnak ítélt ételfogyasztását hagyja abba. Szerencsés esetben az egyre nagyobb bajt észreveszi a család vagy a barátok, hiszen egyre soványabb lesz és kevesebbet teszik. Azonban ha ezt maguk akarják megoldani, akkor gyakran csak újabb feszültséget, konfliktus okoz majd. Ezek után pedig a beteg lehetséges, hogy elkerüli, vagy teljesen feladja a családi étkezéseket, és csak egymagában eszik valamennyit.
1: A testsúly gyorsan csökken emiatt az életmód miatt. A betegség diagnosztizálásakor nem ritka a 30-40%-os súlyvesztés. A testi leépülés egészen odaig sodorhatja a beteget, hogy fel sem tud állni, mégis retteg az elhízástól. Jellemző a fokozódó szőrnövekedés és a nők menstruációs ciklusának felborulása, ez a hormonháztartás fokozódó zavarára utal.
0: Testi leépülés mellett egyéb pszichés tünetek is jelen vannak általában. Leggyakrabban depresszióval, hangulatingadozással vagy igen erős szorongási tünetekkel társul. A pszichés folyamatok részeként megszűnik a betegség belátás képessége. Ez késelteti azt, hogy eljusson a beteg egy orvoshoz, valamint megnehezíti a gyógyítását.
1: A betegeknek jellemzően testképzavaruk van. Azaz akkor is kövérnek látják magukat, amikor már csontsoványak, és nincsenek megelégedve magukkal. Ugyanakkor más emberek testsúlyát, alakját jól ítélik meg. Éheztetik magukat azért, hogy fogyjanak, és szerintük jobban nézzenek ki. A testsúly csökkenésére más módszereket is alkalmazhatnak az ételmegvonáson kívül. Ilyen a megerőltető sport, hashajtás és a vízhajtás. Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egészségesek. Az anorexia tünetei változhatnak az idő elteltével, bulimiás állapotba is átmehetnek. De ezek akár váltakozva is jelentkezhetnek.
0: Az anorexiának még napjainkban is magas a halálozási aránya. Kezelés összetett és nehéz, hosszadalmas folyamat. Azokat, akiknek súlyosan leromlott az állapota, vagyis 30 kg alatt van a súlyuk, kórházba kell kezelni. A kórházban intravénásan táplálják a betegeket, és megkezdik a terápiát velük.
1: Végül pedig, hogyan segítsünk valakinek, aki anorexiás? Először is felesleges evésre bíztatnunk, hiszen ezzel csak ellenállást váltanánk ki belőle. Ruházzuk inkább a betegre a felelősséget. Legyünk türelmesek és megértők, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy ez nehéz. Ez az időszak a család számára is nehéz lehet, de nem szabad elfelejtenünk, hogy sokat jelenthet és segíthet, ha a beteg mellett állnak a szerettei. Ezt lehet, hogy nem mondja, vagy csak gyógyulása után jön rá, de biztosan hálás lesz, amiért nem hagyták egyedül egy ilyen nehéz helyzetben, és küzdöttek érte. Miközben ő is próbált küzdeni a betegség és saját maga ellen is. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban Ördög Nórát és családját ismerhetitek meg. Biztosan sokat tudtok már róluk, és rengetegszer láttátok Nórit a TV képernyőn is, de reméljük lesz olyan, ami újdonságként foghatni.
1: Ördög Nóra Szegeden született 1981. szeptember 8-án. Az általános iskolát a Móra Ferenc általános iskolában végezte Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte Szegeden, és itt is érettségizett. Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL klubhoz gyakornokként. A Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát, első televíziós szereplése a Top of the Pops című zenei műsorban volt. Majd a Kölyök Klub és a Mozi Klub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt. Ezt követte a reggeli és a nagy sikerű Szombatesti Láz Stól Andrással. Majd a Csillag születik és az X-Faktor című tehetségkutató show háziasszonya volt. Emellett játszott a Mórahalmi színházi előadásokban is.
0: 2014-ben 3 éve elteltével otthagyta az RTL klubot, és átigazolt a konkurens csatornához, a TV2-höz, ahol a Rising Star című tehetségkutatóban tűnt fel először, később pedig az Ének iskolája című gyerek tehetségkutató műsort vezette. Ezután a Kocka című vetélkedőben láthattuk. 2016 tavaszán a Kismenők című gyerek tehetségkutató műsorvezetője volt. 2017. március 1-től a Vigyázat gyerekkel vagyok című műsorházigazdája is ő lett. Láttuk még a Séfek Séfében, és 2018. augusztus 27-e óta a MasterChef VIP Magyarországban is. Nagyobb munkái közé sorolható a 2017-ben indult Ázsia Express, valamint az is, hogy 2019. február 24-től az Oscar gálák közvetítésének műsorvezetője lett.
1: 2020-ban új pályákon is kipróbálhatta magát, például zsűri lett a Dancing with the Stars-ban, valamint versenyzett a Nicsak ki vagyokban is a Szív királynő jelmez alatt. De azért a műsorvezetői szerepből sem esett ki. Ugyanis láttattuk őt a koronavírus járvány apropóján szervezett Neked énekelek című műsorban, valamint a MasterChef VIP 2020-as évadának is műsorvezetője volt.
0: Most ejtsünk pár szót Nóri magánéletéről is. 7 évnyi együttélés után 2008. augusztus 2-án ment hozzá Rubin Kristófhoz, akitől 2008. decemberében vált el. 2010. szeptembere óta Nánási Pál fotoművész felesége, akitől 3 év után 2013. május 6-án született meg első gyermeke, Nánási Mici. Nóri 2014. márciusában bejelentette, hogy 5 hónapos terhes. Második gyermeke Nánási Vencel 2014. augusztus 3-án született meg.
1: Nóri és családja 2017-ben elindították saját YouTube csatornájukat is Nánásiék néven. Itt legfőképp vlog videókkal találkozhatunk, amik nagy többségben a család utazásairól szólnak, de látható néhány élőadás és podcast is. A 2017-es kezdés óta a csatorna rengeteget fejlődött, mind videók, mind minőségben, mind a feliratkozók számában. Mára ugyanis a családot 155 ezeren követik. Legnépszerűbb videójuk a 2017-ben közzétett ázsiai vlog első része. Ezt ugyanis több mint 1 millióan tekintették meg. Ez azért is érdekes, mivel a videó csatorna első tartalmai közé tartozik.
0: 2020-ban Nóri és férje teljesen újjákban próbálták ki magukat, ez pedig a kereskedelem, ugyanis a család egy kis boldog

0: nyitott Balaton akaratján, nekem a Balaton Nánáséék néven. A Bolt gondolatát először április környékén hallhattuk. Különlegessége, hogy Nóri és Pál saját kezőleg újították föl, mivel a vírus helyzet miatt nem tudták szakemberek segítségét kérni. A kisbolt május vége felé meg is nyílt, és rengeteg látogatót vonzott, és vonz máig is. A boltnál nem csak vásárolni és kávézni van lehetőség, hanem az oda kitelepült Magbistro pop-upnál enni is lehet. Ördög Nóra és Nánási Pál augusztus 19-én bejelentették, hogy egy másik kisbolt nyitását is tervezik Balatonakaratján.
1: Hú, én már nagyon el szerettem volna már menni, de hallottam, hogy Barbie, te már voltál itt. Tudnál pár dolgot nekünk ajánlani?
0: Hát igazából én nagyon-nagyon szerettem a helyet, mert van egy ilyen tök jó hangulata, és tényleg nagyon jó az egész, meg olyan jó kis dolgok vannak ott. Például van olyan csoki, amire az van írva, hogy csoki, hogy Venci szereti, vagy csoki, hogy Mici szereti, és ezek tök jó dolgok. Meg ilyen kártyajátékot is láttam, ahol az ő fejük, családi képek, kutya, vagy ilyesmi van benne, tehát ami abszolút hozzájuk kötődik. És ha esetleg majd egyszer arra jársz, akkor a Magbistróba mindenképpen térjetek be, mivel nagyon-nagyon jó kajáik vannak, tényleg nagyon minőségi, és amit a legjobban ajánlok, az a mákos lángos, legalábbis mák is volt rajta, meg valami tejföl is, de az egyszerűen nagyon finom.
1: És Ördög Nóra, melyik műsora volt neked a kedvenced?
0: Nekem az Ázsia Express az abszolút favorit, mivel az egyrészt külföldön játszódik, és én szeretek így más helyeket, kultúrákat megismerni, akár tévéképernyőn is keresztül. Másrészt ugye, ahogy lement a műsor, utána este már ki is jött a Nóriék YouTube csatornáján az ilyen kulisszatitkos, forgatós része, és na a kettő együtt az egy nagyon-nagyon kerek egész volt, szóval nekem abszolút az viszi a prímet.
1: Ha még nem láttátok, érdemes megnézni. 97.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hanti Kata. A mai vendégünk Füri Viktor, pilóta, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett. A mai adásban többek között megtudhatod azt is, hogy milyen izgalmas egy pilóta élete.
1: A szüleid nem féltek, hogy ezt a szakmát választod?
2: Félteni semmiképpen nem féltettek. Igazából tényleg csak a mögöttes háttér élet dolgok miatt nem támogatták ezt, de félteni nem féltettek. Én előtte motocrossoztam, tehát azért az egy elég veszélyes sport, úgy gondolom, úgyhogy lehet, hogy ezért sem féltettek.
0: Hány éve vezetsz repülőt?
2: A kis gép, hogyha az is beleszámít, hogy a képzéseimet, amikor csináltam, akkor összesen most már 9 éve.
1: Milyen hosszú volt a leghosszabb utad?
2: Leghosszabb utam, amikor én vezettem a repülőt, az szerintem egy ilyen Lipcse-Tel Aviv távolság volt, ami összesen 4 óra 20 perc, az se olyan vészesen hosszú, de én a rövidebb járatokat jobban szeretem, mert az egy kicsit eseménydúsabb azért.
0: Történt-e már baleset akkor, amikor te voltál a pilóta?
2: Nem, még nem történt szerencsére semmilyen baleset, illetve vészhelyzet, vagy nem tudom, villogó fények, vagy semmilyen veszélyjelzés. Ilyen apróbb dolgok voltak már, de tulajdonképpen ezek ilyen abszolút rutinból megoldható dolgok. Általában azt szokták mondani, hogy az ember, amikor kapitány lesz, akkor az első évében történik meg az a nagy dolog, amitől mindaddig félt. Ugye első tisztként azt még úgy rutinból lekezelni, de ugye amikor már az ő vállán van a felelősség, és a legkevésbé számít rá, ugye akkor szokott eljönni. Hát remélem ez velem nem így lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Félsz-e, hogy valamikor esetleg lezuhan a gép?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon biztonságos a légiközlekedés úgy önmagában, illetve hát a repülőgépek is. Ugye ezt most ez így elég érdekesen fog hangzani, de ki tudná jobban, hogyha nem mi. Volt már, hogy nem tudom, ilyen erősebb turbulenciába kerültünk, vagy valami egy kicsit nem úgy nézett ki, ahogy mi szerettük volna. De félni akkor sem féltünk, mivel ugye a pilótának mindig az első és legfontosabb szempont, amit maga előtt tart, hogy tudja, hogy merre megy a gép, és hogy az mit fog csinálni.
0: Vezettél-e, vagy hogyha nem is, akkor szeretnél-e vadászrepülőt vezetni?
2: Nem vezettem, sőt, én még műrepülni sem műrepültem soha, ami ugye egy kicsit úgy hiányzik, mert azt nagyon szívesen kipróbálnám. A vadászgép, hát igazából a termetem egy kicsit nagy ahhoz, tehát én nem biztos, hogy úgy beleférnék, illetve nem is érezném jól magamat, én egy kicsit ilyen klausztrofóbiás is vagyok, de engem az annyira nem vonz az a része, engem a polgári vonal az, ami inkább.
0: Ha te is kedvet kaptál a repüléshez, vagy már repültél, írd meg nekünk Facebookon. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Málna. Másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyóban, Floridában.
1: Elképesztő videót osztott meg az Instagram oldalán Rosie Moore. A felvételen az látható, hogy egy másfél méteres aligátort találtak egy óriás kígyó boncolt testében.
0: A közel 5,5 méteres burmai pitont Floridában fogták el, és betegsége miatt elaltatták. Ez a kígyófaj Ázsiában őshonos, de nemrégiben telepítették őket be Floridába. Invazív fajnak számít.
1: Mivel gyorsan szaporodik és nincs kifejezett ellensége, táplálkozási szokásaival veszélyeztetheti az élővilágot. A helyi törvények ezért lehetővé teszik, hogy a befogott kígyókat elaltassák, majd tudományos vizsgálatnak vessék alá őket.
0: Becslések szerint szabadon 40 évig, de fogságban tovább is élhet, és nagyobbra is nő. A zsákmányt leginkább nyelvével vizsgálódva érzi. Áldozatát testgyűrűivel összeszorítva öli meg.
1: Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel, hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon, amíg el nem halad alatta egy megfelelőnek látszó áldozat. Az ivarérettséget 3 éves korban érik el. A nőstény 60-100 tojást rak, a fiatalabbak kevesebbet, az idősebbek egyre többet. A kispitonok 60-80 nap múlva kelnek ki.
0: Az újszülöttek nagyon mozgékonyak lehetnek, de gondozásuk nem egyszerű. Mindemellett ezek a kígyófajok nagyok és agresszívak, komoly sérüléseket okozhatnak. Persze a legtöbb ebből adódó haláleset mind az emberi hibának vagy figyelmetlenségnek tudható be.
1: Magyarországon a törvény veszélyes állatnak minősíti, ezért tartásához engedély szükséges. Dél-Ázsiában esetenként rágcsálóirtónak tartották, ezért éjjelente a fészerekbe engedték lakmározni, majd reggel újra befogták, de mostanában már veszélyeztetett fajnak számít, így nem sokszor fordulhat meg az otthonukban, mivel bőre miatt túlvadázták. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jasmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthogy álmosságtól kábultan lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyha ablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyadossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgya szorongatva. A portrékat mentette ki. A lány 7 névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett háromgenerációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévécsatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sung és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőket dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyában zajlik, ahol Kim Il-sung és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak, fotózni csak engedéllyel lehet.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Topslágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Láthatatlan víz jeljön a ChatGPT-be, ami sokakat lebuktathat. Rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök. Bruno Mars újabb mérföldkőhöz érkezett. A mikrofonnál Sarfjanka. Nagy változásra szánta el magát az OpenAI az Európai Unióban. Hamarosan minden ChatGPT és a Codex által generált szöveghez egyfajta láthatatlan vízjelet adnak hozzá, amelyekkel visszakereshető lesz, hogy emmi generálta egy írásos munka vagy nem, számolt be róla a Bleeping Computer. Az OpenAI közlése szerint a vízjel nem lesz látható a szöveg olvasása vagy másolása során. Ehelyett az OpenAI egy új TextGrain nevű technológiát használ, amely kissé megváltoztatja a modell szóhasználatát, hogy egy később észlelhető statisztikai mintázatot hozzon létre. Az OpenAI az EU-ban már az elkövetkezendő hetekben bevezeti ezt az újítást, azonban egyelőre nem teszi globálisan alapértelmezetté. A cég az EU-s bevezetés mellett pályázatokat is kiírt a vízjel detektálásához, ám a hozzáférés kezdetben csak a jóváhagyott kutatókra és a kiválasztott szakértői szervezetekre korlátozódik. Runsétra és Vegard Shirley fémkeresővel kutatott a kelet-norvégiai Mørstad birtokon, amikor április